0: Letek fogságából van kiút a teljes társadalom javára.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Hogy érzed, melyik közönség a leghálásabb? Van olyan, ahova szívesen visszajársz?
6: Szegedre nagyon szerettem menni, ott többször énekeltem, ott a Nemzeti Színházba is énekeltem, és nagyon szerettem külföldre menni, rendszeresen jártunk német területre, illetve a osztrák Alpokba, és oda már a Toki Balogernő és cigány zenekarával. Meghatározó élmény volt, nem csak az utazás meg, hogy külföldön énekel az ember, hanem azért, mert még akkoriban éltek azok a magyarok, akik igenis nagyon szerették a népdalokat is, és a nótákat is, és még tudták is, és együtt is énekeltünk. És akik meg nem értették, amit magyarul énekelek, azt meg úgy adtam elő, hogy ők is megértsék, akár kézjátékkal, akár tánccal, akár bevonva őket magam mellé hívva, vagy melléjük ülve, és úgy előadva a dalokat, és annak a mondani valóját, játékosságát át tudtam adni.
5: Mi volt a legemlékezetesebb fellépésed, és ez hol volt?
6: Júj, nagyon sok. Hát most ebből hogy emeljek ki? Meséljem el azt a sztorit, hogy a Alpokba elmentünk bornapokra, ahol többek között Gere Attila borát is bemutatták. És ez egy spanyol származású tulajdonban lévő sportszállónak volt a rendezvénye. Mikor lement a műsor, akkor két lengyel fiatalember odajött hozzám, hogy még nem fejezzük be, menjünk ki az étteremből az előtérbe, és ők mindjárt jönnek, hoznak még pénzt is, mert most születésnap van, és hogy még muzsikáljunk és énekeljünk külön nekik, de hát nem csak ők voltak ott, hanem még ugye sokan mások is a előbbi hallgatóságból vagy résztvevőből, és délután 6-tól kezdődött a borbemutató, és hajnal 5 órakor tértem a szálláshelyemre. A borbemutató közben szólt a spanyol hölgy asszony, hogy nem kell már énekelni, elég, ha csak táncolok. És muzsikáljanak a fiúk, és amikor meg kikerültünk az előtérbe a hangszerekkel, akkor a lengyeleknek szintén csak kellett a jó hangulatot megteremtsük, vagy tovább folytassuk. Na hát ez egy kiemelkedő nagy élmény volt. Zárójelben megjegyzem, hogy számomra akkora élmény volt, az egészségügyi hivatásomból nem kaptam ennyi idő alatt, amennyit ott kint voltam, azt a 3 napot voltunk ki egy fellépéssel, annyi pénzt, amiből én ebből a 3 napból a családomnak az teljes karácsonyát tudtam biztosítani. Tehát nem csak emiatt volt nagy élmény, ezt csak úgy megjegyeztem, hogy azért volt élet, volt szándék, volt küldetés, volt elhivatottság, volt szeretet, emberség, és nagy utazás, humor, ez mind-mind óriási nagy élmény.
5: Melyik nóta foglalja össze leginkább az életedet? Melyik az, ami igazán rólad szól? Van ilyen?
6: Mindig, amikor tanulom a nótákat, éppen amit tanulok, azt érzem magaménak. Madarász Katikával nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam a Ne felejts óta, és telefonon is rengeteget beszélgettünk, illetve együtt is léptünk föl, volt olyan helyszín, és mindig azt mondta, három dolgot mondott. Az egyik az volt, hogy mindig előbb olvassam el a magyar nótának a szövegét. És hogyha a szöveg megfog, akkor azt meg fogom tudni tanulni. Ha a dallam tetszik, akkor hozzá az még inkább, és feltétlenül legyen nálam egy kis tej és egy kis szalonna, ami beolajozza a garatképletet, hangszalagokat. És én ezeket a bölcsességeket nagyon igyekszem magamévá tenni. Drága Katika, hát Isten nyugosztaljon, hogy már nem vagy köztünk, de én még időben elbírtam tőle búcsúzni, amikor még mentálisan is tudtunk, mondta, hogy Évikém, ez az utolsó beszélgetésünk, nem fogsz tudni hívni már telefonon, és még akkor is azt mondta, hogy csak csináld tovább, menjél és énekeljél, a vigyed a dalaimat. Így búcsúztunk el, és ez meghatározó ahhoz, amit kérdeztél, hogy melyik az a nóta, konkrétan nincs, mert valami érzelmi kötődés van mindegyikhez. Ezekhez a nótákhoz, és itt a hallgatókat szeretném kiemelni, meg kell érni. Nagyon sok minden történt az én életemben, ami kapcsolódhat egy-egy nótához, vagy ha éppen nem is kapcsolódik, de abban az érzelmi állapotban vagyok, akkor az a nóta engem megfog. Nagyon nagy mondás, ugye, hogy hogyan vígad a magyar, és állja a helyét ez a dolog, mint ahogy az is, hogy holtig tanulunk, és úgy gondolom, hogy a csárdások viszont azért kellenek, hogy tudjunk egy olyan lendületet vinni a repertoárba, ami jókedvre deríti a hallgatóságot is, és egy nagyon nagy dolog, hogy egy érzelmes hallgató után meglegyen a váltás a csárdások felé, és föl tudjam venni azt a nem csak zenei ritmust, hanem azt a hangulatot, amivel tudja közvetíteni szintén a hallgatóságomnak. És nagyon sokan meg is jegyezték, hogy én mindig nagyon nagy érzelmet viszek a előadásaimba. Nem tudok más lenni. Biztos így van.
4: Az aranykoszorúdíjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Milyen megoldások, milyen tananyag lenne esetleg arra alkalmas, hogy egy picit közelebb vigyük az egészen fiatal gyermekekhez is a magyar nótát?
2: Nagyon jó a kérdés, és köszönöm. Hú, és nem is beszélgettünk erről. No, elmondom, hogy én mikor bölcsödés voltam, a jaj, de magas ez a vendégfogadó kezdetű nótát énekelte az én gondozó néném. Voltam 3 éves. Hát honnan tudtam volna, hogy ez micsoda, ugye? Mint a nagymama esetében megemlítettem. Aztán, mikor az én első lemezem elkészült 2008-ban, és ott vannak rajta a magyar nóták és a népdalok, és ugye nem említettük meg, hogy hát a Verbumból indult ugye ez a történet, és én ezzel is foglalkoztam, mint zenei háttér, mi lehetett az indítatás, és hogy jöhettek létre a magyar nóták, és e felől is ugye kutattam. Na és ez az anyag mikor meglett, az én kis nagyfiam akkor járta a hajózási szakközépiskolát, és ott Szókontró Pál, Pali bácsi, egy rajzművész, festőművész, sajnos már úgy kell mondanom, hogy volt, nem él, nincs már napjainkban, de Isten nyugoszta haja, kiváló pedagógus, kiváló művész, műszaki rajzot tanította leendő hajósoknak, és nagyon szerette ezt összepárosítani a zenével, a magyar zenével. És az én lemezemet, mivel én ajándékba adtam neki egy lemezt, ugyanis Pali bácsival az ő maga kis műhelyébe, mikor ilyen fogadóórák vannak, ugye, és a szülők bemennek a fogadóórára az iskolába. Na hát a Pali bácsi a kis műhelyébe fogadott, ahol ő festett, előkerült a vörösbor a szekrény aljából, és akkor beszélgettünk, hogy mi mindennel foglalkozik a gyermeknek az anyukája, és ez így szóba került, és nálam volt a lemez, és egyet adtam ajándékba. Na most Pali bácsi bevitte ezt a lemezt műszaki rajzórára, nem mondva semmit a diákoknak, és egyszerűen lejárt a lemezt, mert hogy a rajzhoz a muzikalitás, a manuális készség fejlesztése, a gondolatmenet nagyon kell, és mégiscsak egy magyar identitás legyen, és az én dalaim szólaltak meg a rajzórán, amikor is a kisfiam fölkapta a fejét, hogy hát anyu énekel. Úgyhogy igen, van ilyen sztori. Úgyhogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy minden korosztálynak a maga idejében és tankőszer kötelességhez kapcsolódóan is összeállítanék olyan énekkönyvet, dalos könyvet, amiben a Verbunktól egészen a hallgatókon át az andalgó, a csárdás megjelenhessék valamelyes olyan feldolgozásban, hogy az adott tanár le tudja vagy furuján, vagy zongorán kísérni, és voltak is erre próbálkozásaim, hogy a cigányzenekarral meglátogatni iskolát, és rendkívüli énekórát tartani, ami az adott időszaknak a tanintézmények általi engedélyével nem jöhetett létre, mert olyan engedélykérésekhez kötött volt az iskolának a központi szervekhez, hogy nem lehetett ezt megvalósítani. És így ez is kimaradt nagyrészt az életemből, pedig nagyon szerettem volna akár az adott lakhely területemen, vagy épp azokban az iskolákban, amiket folyamatosan éppen jártak a saját gyerekeim, vagy visszajáró diákként olyan iskolákba, ahol én magam is voltam, és ha nyitott kapu is fogadott, az igazgatóval beszélgetés után megmondta, hogy meg van kötve a keze, és hát arról meg aztán ne is beszéljünk, hogy nem tudták volna megfizetni a zenekart, és nagyon sokszor volt olyan fellépésem, amikor én elmentem ingyen énekelni, és vittem a zenekart magammal, és én fizettem ki a zenekart. És tudták a fiúk, hogy én fizettem, tehát nem akkora nagy összeget adtam sajnos, mert nem tudtam megtenni, de azt, amit adtam, azt szívből tettem, hisz ők ebből élnek, és én azt szerettem volna, hogy nekik mindig legyen munkájuk, foglalkoztatottságuk. Ezek nem azt mondom, hogy kudarc, de meghatározói a következő éveknek, még hogyha szükség van rám, hogy legyen ilyen, és legyen beiktatva egyáltalán az, hogy énekóra. Most, hogy Kodály módszer, hát ezt már meg se említsem, ugye? Tehát ebbe, ha belebonyolódunk, a heti egy énekóra talán, ha van. Nem minden iskolában van énekóra, nem minden iskolában van énekkar. A mi időnkben jó voltak ezek a szociál időben, ugye ezek a nagy ünnepek, és arra kellett egy kórusnak úgy készülni. Most hála Isten tudok olyan iskolát, ahol lelkesének tanárnéni van, és kórust vezet, meg népdalversenyekre viszi a kisgyerekeket. Tehát azért vannak ilyen mozgalmak, de elenyésző. Tudom azt, hogy a Rottenbiller utcában is van törekvés, és elhangzott, hogy vidéki iskolákkal is tartják a kapcsolatot, és tanárokat próbálnak ösztönözni, illetve itteni zenészeket ottani tanításra. Tehát azért valahol ez úgy éledezik, meg igyekszik a dolog, de mégis elakad.
1: Ha már itt tartunk, hadd kérdezzed meg, hogy mi a véleményed arról, hogy jelenleg a Zeneakadémiának a rektora dr. Farkas Gábor zongoraművész, akinek a közeli tervei között szerepel az is, hogy a cigányzenét, illetve az ehhez kapcsolódó természetesen magyar nótát is egyetemi keretek közé, akár a népzenetanszék alá
2: szorgalmazom,
1: beviszi a zenét.
2: Szorgalmazom, és csodálkozom is rajta, hogy eddig nem teremtődött meg pont a népzenei vonal által, hogy tudom, hogy az ott már évek óta van. Próbálkozott a Fejős művész úr Kecskeméten, és valamelyest ez be is volt iktatva a felső intézménybe, de hogy milyen diplomát vagy végzettséget odáig nem jutott el, de a próbálkozás megvolt, tehát ez már többeknek megfordult a fejében. Nagyon szorgalmazom. Én azt mondom, hogy most így 57 évesen nem hiszem, hogy elmennék már zeneakadémiai végzettséget kérni magamnak és ezért megdolgozni, mert én úgy gondolom, hogy amit én az elmúlt 20 évem alatt letettem az asztalra, és ahogy te is említetted, a kutatómunkákkal és zenetörténettel, mert én mindig azt mondom, hogy annak is tantárgyának kell lenni az ilyen műfaj tanításában is, hogy szerepet kapjon. Igenis szorgalmazom, nagyon szeretném, és hagyd meséljem el, bár nem tudom, minden hallgató, rádióhallgató tudja-e, hogy Kálai Kisernőtől hallottam először, hogy annak idején az 1800-as években, mikor a harctérre felvonultak a huszárok, katonák, akkor az első sorban cigányzenészek álltak, és akkor még hosszú ujjú felső ruházat volt rajtuk díszes, és ellőtte az ellenség a karjukat, ahogyan látták, hogy az mozog, és hogy a vonót, ahogyan, meg a hangszert, ahogy tartják, és ebből következett az, hogy letépték a ujját ennek a mentének, és így maradt meg a mellény, és ez volt hosszú időkön át, amit én nagyon-nagyon becsülök, és örömmel látom, hogyha viselik a kávéházában a cigány muzsikusok, mert ezt is kéne tartani, és ezt is kéne tanítani a fiatal zenészeknek, mert a ruházatuk, az öltözetük, a megjelenésük, én elhiszem, hogy a modernséget követi, de valahol, ha egy ilyen jellegű műsor van, rendben van, hogy még a fekete öltöny vagy smoking ott van, de nagyon-nagyon szép és kedvező, hogyha büszkén viselik ezt a zsinóros mellényt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Említetted, hogy jelenleg is jársz hangképzésre. Ki az, aki esetleg segíti a háttérben az előadásokat?
1: Köszönöm kérdésedet. Domonkos Zsuzsa színművész, operett énekesnő. Járok hozzá tényleg hangképzésre, és nagyon aranyos volt, hogy elvállalt engem, hisz előtte a Szűcs Márta opera énekművészhez jártam hangképzésre, és őt megelőzően, ugye azt talán nem

0: tettem, vagy mondom most, Tarnai Kis Lászlóhoz jártam közel 10 évet. Mm. Tehát akkor a sorrend úgy van, hogy Kenderesi Zoltán operaénekes művésztanár, Tarnai Kis László, Szűcs Márta és Domonkos Zsuzsa jelenleg.
1: Fontosnak tartod egyébként, hogy még most is képezd magad, és hogy állandóan legyen egyfajta kontroll, egyfajta visszajelzés?
0: Nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy amíg az ember színpadra szeretne állni, addig mindig karban kell tartani a hangját. És ugye az én civil hivatásom olyan, hogy egész nap beszélek a betegekhez vagy hozzátartozókhoz, kifejezetten jól esik eljárni egy hangképzésre és egy éneklésre, egy beszédtechnikát is tanulni, és egyben tágítani azokat a köröket, amiket lehet ott a garatban.
1: Hadd kérdezzek most egy személyesebbet. Mit szól ehhez a család? Ez nagyon fontos, hiszen hogyha van egy polgári hivatása az embernek, ezen felül van egy olyan, hogy is mondjam, hobbija, küldetése, elköteleződése, akár a magyar nóta, illetve ennek a hungarikum jellege iránt, ami én azt hiszem, hogy a szabadidődnek a nagy részét gondolom, hogy leköti. Mennyi idő marad a családra?
0: Bizony nincsen bejárónő, úgyhogy úgy osztom az időt, hogy kevés sokszor a 24 óra. Teljes mértékben ellátom a családot, rengeteget főzök, sütök, és fölneveltünk a férjemmel 2 gyönyörű gyermeket. Mikor ez a énektanulás újra visszatért a klasszikus után, és édesapám szorgalmazta, akkor azt mondta a férjem, hogy miért mész te már el énekelni, tanulni, és miért akarsz te még szerepelni, mikor már 2 gyereket nevelünk, és én elmentem mégis, mert azt azért hozzá kell tennem, hogy amikor még a Zeneakadémiára készültem, és épp hogy csak házasok voltunk, mert hogy a férjemmel ott ismerkedtem én meg, akkor ő nagyon aranyos volt, és azt mondta, hogy ő marad továbbra is mérnök, és én legyek az, aki tanulok, és megyek tovább ezen a zenei pályán, a civil hivatás mellett. És amikor már ott tartottunk, hogy ugye nekem ez egy újabb visszatérés volt, akkor viszont volt bennem egy bizonyítási vágy, és úgy is indultam ennek a tanulásnak, hogy én ebből szeretnék profitálni. És akkor a családom felé is megteremteni, ahogyan ez indult is, mert abban az időben ez még éppen úgy állt, hogy a külföldi turnékkal és a fellépésekkel több a hozomány, és sajnos a válság kapcsán lett úgy, hogy nem, de akkor viszont már elértem egy olyan szintet a tanulás folyamatában és a szerepeltetésben, hogy látta a sikereimet, és nagyon sokszor eljött velem és készítette a videókat. Tehát ő abszolút partner a lemez készítéseimnél is, amikor a technikai dolgokat kell megvalósítani, amikor a számítógépen a külföldi levelezéseket kellett létrehozni. Tehát nagyon-nagyon sokat számít, hogy egy szerető, pozitív hozzáállású család van, aki el is ismeri ezt a művészi tevékenységet, illetve érzik, hogy egy picit részesei.
1: Nekem erről a Maslow-féle piramis jut eszembe, amikor az embernek megvan egyfajta biztonságérzete. Megvan az, amikor az anyagi biztonság is megvan. Megvan a szerető család, aki körülveszi, és ezen felül a csúcson az van, amikor az ember kiteljesedhet. És valószínűleg neked ez lehet a zene, amiben igazán megtalálhatod az önkifejeződést.
0: Nagyon-nagyon szépen mondod, és hirtelen át is villant a agyamon, hogy annyi mindenen mentem keresztül, hogy valahol ez egy, lehet, hogy én mondom csúnya szóval, hogy lehet, hogy egyfajta menekülés is, ahol a kiteljesedés létrejön. Tehát egy olyan gazdag hobbi, hogy ebbe apait, anyait beleteszek, és teljes értékű emberként igyekszem a tudásom legjavával helytállni, és élvezem a gyümölcsét, amikor a család is elismer. és most már itt tartok. Tehát elmondhatom magamról, hogy, hogy rengeteg tévéfelvételből, rádióadásból, interjúból, aki megnézi a honlapomat, az megtalálja, és utána nézhet, és olvashatja, hogy én azért egy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok, mert amilyen szépen te ezt fölépítetted és elmesélted, igenis helytálló. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy valami problémám van. Volt, van mindenkinek, de ezen is a zene átsegít. A zene gyógyít. Én pici gyerekeknek énekeltem a kórházban, amikor ott dolgoztam. És elárulom, hogy van egy olyan jellegű felkérésem, ha majd itt a civil hivatásomat befejezem, hogy egy olyan szakemberrel együtt fogok valószínű hobbi szinten dolgozni, de a legnagyobb odaadással és elkötelezettséggel, ahol sérült gyerekeknek tartunk olyan mozgásfejlesztést és zene tanulást, amivel az ő szellemi és fizikai fejlődését tudjuk segíteni. És erre hála Isten, hogy ismerem a gyermekemnek egy volt tanárnéniének a lánya, aki ezt szeretné megvalósítani. Bőven fiatalabb ugyanállam ez a Jányka, és nagyon-nagyon szeretem, és boldog leszek, hogyha részese lehetek majd ennek a jövőbeli feladatnak is.
1: Hol látod magad néhány év múlva? Milyen céljaid vannak?
0: Igen, mindig van valami kis apróság, hiába mondom azt, hogy na most már itt, akkor ez volt a utolsó és vége, nem. Tehát az első dolog az, hogy ha bárki szeretne engem hallani, és meghív, állok elébe, akár zenekarral, bármilyen felkérésnek igyekszem eleget tenni, hogyha meg tudunk állapodni, ugyanis én ilyenkor távol vagyok a munkámból, illetve a családomtól. Tehát azért mérlegelek, de nagyon nagy örömmel és szívesen megyek, hogyha realitás van mögötte. Ez mellett vannak saját kitűzött tervek. Igyekszem a civil hivatásomból nyugdíjba menni, mert lassan elérem azt a lehetőséget a életkorommal, bár letagadok 15 évet kapásból. És tervezem, hogy még egy nagy önálló estet csináljak, szintén saját finanszírozásból, vagy minimális baráti családi segítséggel. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul, és ezt megtetézve a Hungarikum sorozatomból még egy lemezt, nótás lemezt kiadnék, ami ezen a koncerten bemutatásra kerül. Hogy miért, és még mi lenne az érdekessége ennek a koncertnek, azon túl, hogy szeretném szintén, hogy színes legyen, viszont csak nótás lenne szinte a lemez anyag, hogy mint ahogy az előző lemezemnél zsidó dalokat énekeltünk az elhangzott módon, ahogy meséltem, nagyon-nagyon sok olyan magyar nótánk van, aminek a szerzője zsidó származású. És én úgy gondolom, hogy a cigányzene és a maga a cigányság és a zsidóság majdnem, hogy nem választható el egymástól, főleg a zenei kultúrában, és szeretnék ilyen magyar nótákat összegyűjteni, nagy részén már meg is van, nehezebb csokorba állítani őket, és ebből ilyen formában szeretnék egy albumot, illetve ilyen szerzőknek a dalait, ilyen származású szerzőknek a dalait is megmutatni, összefoglalni. Nem kihangsúlyozva, mert nagyon sokan éneklünk ilyen magyar nótákat, nagyon sokan úgy is, hogy nem is tudják a szerzőnek a származását, csak mert tetszik a nóta, vagy épp belepasszol a nótacsokrába, és elénekli. Én is jártam így, de most kifejezetten ez is egy szempont, ami szerint összeállítom a zenei anyagot. azt szeretném elmondani, hogy mindenki hallgassa a magyar nótát, és ha teheti, énekelje, és igyekezzen, hogy ez a mi műfajunk, mint Hungarikum, fennmaradjon minél tovább, és nagyon-nagyon örülök, hogyha ebbe vannak támogatók, akik azon dolgoznak, hogy a közönséget megfogják maguknak, és vigyék ilyen műsorokra, tehát a műsorszervezők vidéken is tudok jó néhányat, akik még élnek, vannak, és örömmel fogadom, hogyha én is részese lehetek egy-egy ilyen színpadi felkérésnek, és én is átadhatom azt az örömöt, azt a tudást, azt a magyar nóta szeretetet, amivel tudom ösztönözni a hallgatóságomat.
1: Hát sok erőt és kitartást kívánok a jövőben ezekhez a projektekhez, elképzelésekhez, és remélem hamarosan ismét beszélgethetünk, illetve beszámolhatunk majd ezekről a tervekről, illetve már az elkészült anyagokról. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy beszélgethettem veled, és hogy reménykedem benne, hogy örömöt szereztem a hallgatóságnak.
1: Köszönjük szépen! Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed velük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UTCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 18-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Csonka Gábor hegedűművész, tanár, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról és közös japán emlékeinkről. Tartsanak velünk a ma este folyamán is. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy először is, mert nagyon sok szép, kedves emlék fűz veled össze, hiszen együtt voltunk Japánban 3 hónapon keresztül, de erre majd még rátérünk a műsor folyamán, jó? Ami benned szerintem a különlegesség, a kuriózum az, hogy nagyon magas szinten végzed a tanítást és a művészi oldalt egyaránt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami mind a kettőt teljes embert kíván, de te mégis mind a kettőt teljes értékű emberként próbálod átadni mind a közönségnek, mind pedig a diákjaidnak. Hogy érzed, ez megvalósítható, ez a két külön dolog egyszerre?
4: Igen, én úgy érzem, hogy ez megvalósítható, bár vannak szerintem, akik ezt nem így gondolják. Uh-huh. Hát a tanítás is, és a koncertezés is ugyanannak a dolognak a két oldala, és nagyon összefüggnek egymással szerintem. Uh-huh.
3: Segíti egyik a másikat? Úgy gondolod?
4: Szerintem, hát én úgy gondolom, hogy igen. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy igen. Rengeteget tanulok én is abból, hogyha el kell tudnom valamit mondani, uh-huh. akkor ahhoz végig kell gondolnom, hogy az hogy működik. Uh-huh. És nem mondhatok akármit. Tehát azt nagyon ki kell találnom, át kell gondolni, hogy azt én hogy fogom elmagyarázni, hogy az érthető legyen mondjuk egy 7 éves gyereknek is, egy 10 éves gyereknek is, vagy egy 15 éves gyereknek is. És a különböző korú gyerekeknek, meg különböző nemű gyerekeknek is másfajta gondolkodásuk, emiatt nekem nagyon sokrétű kell, hogy legyen a megközelítés, és hát ez felkészülést igényel otthon.
3: Tehát másként állsz egy, mondjuk egy kezdő 7 éves gyerekhez, mint egy már tapasztalt, akár egy konziba felvételiző 14 éves gyerekhez.
4: Abszolút.
3: Másként beszélsz hozzájuk, mást mondasz nekik.
4: Hát nyilván vannak, tehát vannak az alapok, amik, vannak szabályok, amik ugye azokat nem lehet. De a megközelítés az szerintem különböző lehet egy-egy szinten. Már, tehát igazából már az én volt tanárom, a Szenthelyi tanár úr is ezt tanította. Tehát, hogy különböző szinteken kell tanítani ezeket a dolgokat. Tehát, hogy nem ugyanazt mondja egy 15 évesnek, vagy egy 20 évesnek, vagy egy 22 évesnek. Tehát, mindegyikünk más nyilván, de odáig el, tehát, hogy más az a szint, ahogy ő megérti, mondjuk. Uh-huh. Talán.
3: De ha itt a fiú-lány különbségekről beszélgetünk, akkor én például szoktam olyan gondolatokat alkalmazni a tanítás során, hogy mivel a lányok sokkal vizuálisabbak, ezért inkább abba az irányba szoktam menni. Te is így gondolod, hogy...
4: Igen. Így van. Hát van aki vizuális, van aki kinesztetikus, tehát mindegyik ismerni kell a növendéket, hogy éppen neki mi az, ami őt megfogja, és egyből heuréka érménye van. Uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy legyen ez az élmény, hogy valamire így rátalál ő maga, mert különben nem lesz maradandó az a tudás, uh-huh. amit átvesz, mondjuk. Vagy.
3: Nálad nem igaz az az állítás, hogy aki nem tudja, azt tanítja. Ja.
4: Remélem.
3: Sokakra mondják, de nálad az egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy te ugyanolyan magas szinten üzöd a hegedű játékot, tehát, hogy rendszeresen koncertezel, és akkor gondolom, ezek után, mivel napi szinten kezedben van a hangszer, ezért bármit eljátszol a növendékeinek.
4: Igen.
3: Ez hát, akkor hozzájárul nyilván ahhoz, hogy motiválod a diákjaidat.
4: Hogyne. Uh-huh. Hogyne. És ez szerintem nagyon, nagyon is fontos. Tehát, uh-huh. hogy én szerintem a példából tanulnak a gyerekek. Uh-huh. Tehát amikor van egy, például olvastam Joachimról, hogy Joachim Józsefről, hogy neki állandóan ott volt a hegedű. Tehát, hogy úgy, amikor valamit kellett mutatni, akkor előkapta és megmutatta. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen. De például a Halász tanár úr, aki a Zeneakadémián tanított, ő nem használt hegedűt. Ő viszont a gyerekek képzeletét használta, és nagyon, nagyon, nagyon jól tudott magyarázni, amitől az annyira élő volt, hogy valószínűleg nem kellett hozzá hegedű. Uh-huh,
3: uh-huh.
4: Ez a kettő.
3: Tehát nyilván ez a két véglet, hogy akkor vagy rendszeresen hangszerel, vagy rendszeresen akkor hangszer nélkül.
4: Igen.
3: Nyilván van átmenet is, de valójában mind a kettő hatékony lehet.
4: Én azt gondolom, hogy a gyerekek képzeletét mindig kell használni. Tehát, hogy akár mutatom, akár nem, akkor is nekem dolgoznom kell képekkel, érzetekkel. Tehát, hogy az milyen egy vonótartás. Tehát, hogy hogyan mit kell éreznie, amikor a kezében van a vonó.
3: Valójában a tanári munkában valahol ez a legnehezebb feladat, ugye? Hogy ezeket megfogalmazzuk, ezeket szavakba öntsük, és természetesen meg is értse az a bizonyos diák.
4: Igen. Hát alapvetően nyilván mindig a szép hangra kell törekedni. Uh-huh. Tehát, hogy már az első órán szépen szóljon meg a hegedű. De ehhez én például nagyon sok előkészítő gyakorlatot használok, amiket ugye ezek benne vannak egyébként a hegedű ABC-ben is, Jutka néninél is nagyon sokat voltam, Ásné Szilvánál, akik a kezdő hegedűsöknek szerintem a legjobb mentorai, illetve Szilvai Gézánál, aki a színes húrokat találta ki. És ők mind kicsit másképp, de ugyanazt tanítják, hogy szépen szólaljon meg a hegedű már az első órán, és ehhez rengeteg gyakorlatot adnak, játékos gyakorlatot. Ugye a gyereknek játszani kell. Uh-huh. Tehát ő nem dolgozik, hanem játszik. És ez rettentően fontos, hogyha egy 7 éves gyerek bejön hozzám, akkor mi játszunk. Ugye benne is van a neve, hogy hegedű játék. Tehát ezt nem szabad elfelejteni.
3: Tehát ez nem tanulás? Vagy a gyakorlás
4: a gyereknek,
3: az nem egyfajta munka?
4: Azt gondolom, hogy a gyereknek a játék a tanulás. Tehát, uh-huh. hogy neki még játszani kell ebben a korban is. És nyilván össze vannak válogatva ezek a játékok. Tehát, hogyha azt mondja, hogy játszunk, akkor nem fogunk kockázni, vagy nem tudom, akár valamilyen ilyen társasjátékot játszani, hanem ezek mind hegedűre irányuló gyakorlatok, ügyesítő gyakorlatok, ami által ő megérez pár dolgot a zenéléssel kapcsolatban.
3: Kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed, hogy milyen szerepet játszik a gyerekek fejlődésében a hangszertanulás vagy a zenetanulás? Te ezt fontosnak tartod?
4: Nagyon fontosnak tartom. Eleve már az a koncentráció, hogy én azt vettem észre, hogy még ugye egy olyan 7 éves gyerek annyira nem, szóval nehezen megy a koncentráció. De itt nagyon sok minden köti le a figyelmét. Tehát, hogy ugye az, hogy hogyan állunk meg. Aztán van még egy hegedű is a kézben, de van még egy vonó is. ugye más csinál a jobb kéz, mint a bal. És hát ez rettentően nehéz. Uh-huh. És ezért én például ezt is egy nagyon picit, nagyon kis ideig szét szoktam venni. Tehát, hogy a bal kéz, és vagy külön a jobb kéz. Uh-huh. És tehát, hogy ilyen üres húrok, vagy pedig csak a bal kéz így pengetve. Uh-huh. És egyszer csak összekerül a két kéz, és akkor már picit könnyebb figyelni, hogy egyszerre szóljanak meg, hogy úgy szóljon meg, ahogy szeretném, de azért nem egyszerű. Ez nem egyszerű, és már volt olyan növendékem, akinek az iskolában ez nagyon, nagyon sokat segített.
3: Az általános iskolában?
4: Az általános iskolában, igen. Tehát, hogy nagyon sokat javult a koncentrációja. Aha. És ezt meg is jegyezték, tehát, hogy ez kézzel fogható.
3: Melyik tantárgynál? Azt lehet tudni? Vagy úgy általában? Mert gyakran mondják, hogy például a matematika és a zene,
4: igen, azt mondják, igen.
3: A kapcsolata az...
4: Én az igazság, hogy nem nagyon emlékszem, hogy ez melyik tantárgy volt. Ugyanúgy akár versnél, és amikor verseket tanulnak, ugye az is egyfajta koncentráció. És a daloknál is, amikor így több sort kell megtanulni, ezek így nagyon fejlesztik szerintem a memóriáját.
3: Tehát például a vers tanulásnál lehet, hogy egyfajta tanulásmódszertant sajátít el a gyerek, amit éppen a hegedűn játszik. Hiszen, hogyha meg kell tanulni egy darabot, akkor azt mondjuk megtanulja ütemenként, ugye? És akkor a versnek a
4: abszolút.
3: Felépítése is.
4: Tehát én mindig egy ütem, két ütem, négy ütem. Tehát, hogy én azt tanítom, hogy úgy kell játszani, hogy beszélünk. Tehát, hogy mondatokban, tehát szavak, mondatok, és ugyanúgy, hogy így legyen felépítve a zene. És aztán, amit még én szoktam használni, az például, hogy a memóriára, hogy egy-egy rész, mondjuk A rész, az legyen az ő kedvenc színe. Mondjuk kék. Aztán van egy B rész, az legyen sárga mondjuk. És van egy C rész, az legyen zöld. És akkor, amikor jön az A rész, akkor ő tudja, hogy az most melyik szín volt, vagy a B, vagy a C, és igazából valahogy így ez a koncentráció, hogy inkább a színek, mint egyes hangok, hanem az így egyben van, és csak a színekre gondol, hogy az milyen, és ez nagyon sokat segít vizsgákon például.
3: Hogy tudja a gyerek, hogy éppen hol tart, erre
4: igen,
3: gondolsz?
4: Hát, hogy összerakja. Uh-huh. Tehát, hogy most éppen melyik következik. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a zenei memóriát is fejleszteni kell. Tehát, hogy kotta nélkül játszunk, és ne csak kottából tudjunk, hanem ez is legyen ugyanolyan jó, mint a kottából játszanánk. És akkor már teljesen másra is tud figyelni, tehát hogy nem csak a nem zavarja meg őt annyira a kotta, hanem már el tudja magát sokkal jobban engedni.
3: Azért a zongoristáknál azt hiszem, hogy ez sokkal intenzívebben jelen van a kotta nélkül való játék.
4: Igen.
3: Tehát nekünk ez természetesebb, de a más egyéb hangszereknél kevésbé
4: igen.
3: Jellemző ez igen. A kérdés. Azt tapasztalom. Te is így látod?
4: Igen. Én azért szeretném ezt a részét fejleszteni, uh-huh. hogy tehát ne csak a zongoristáknál legyen ez, hanem nálunk is, mert ez ugyanolyan fontos. Például volt egy olyan gondolatom, hogy azt kértem egyszer a növendékeimtől vizsga előtt, hogy amikor odaállnak a tanárok elé, ugye, akik zsűriben vannak, vagy hát vizsgáztatnak, hogy mondják el, hogy mit játszanak. Ugye mi szokott lenni, hogy mit játszol? 56-os. Mi az? De miből és mi az?
3: Igen.
4: És akkor így el kellett mondani, hogy például Johann Sebastian Bach ária parasztkantátából, vagy tehát bármi, és az, én azt figyeltem meg, hogy akik így elmondták, azok nagyon, sokkal jobban játszottak, mint akik odaadták a vizsgalapot, és nem mondtak semmit. És lehet, hogy ez véletlen volt, nem tudom, csak amikor már ilyen negyedik, ötödik gyerek játszik jobban, mert hogy elmondja. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta ráhangolódás magára a vizsgára, hogy úgy kezdődik, hogy koncentrálok, és vissza kell emlékezni, hogy mit fogok játszani, és utána kimegyek és eljátszok. De hogy ez az úgy kezdődik, hogy koncentrálok, tehát hogy rákészülök arra, hogy majd mi fog történni.
3: Tanárként is gyakran tapasztalom, vagy hát vizsgáztatóként, hogy ha néhány szót szólunk a vizsgázóhoz előtte, akkor egy kicsit másként áll.
4: Igen.
3: Tehát megnyugszik, vagy érzi, hogy emberek ülnek ott a másik oldalon, igen. Nem pedig robotok vagy kamerák,
4: hát igen,
3: keresztül
4: igen.
3: Figyeljük. Tehát, hogy talán megvan egyfajta kapcsolat akkor a közönség, úgymond, tehát a vizsgáztató és a diák között.
4: Igen.
3: Lehet, hogy akkor ebből is eredhet a dolog.
4: Igen, ez nagyon fontos oldani szerintem ezt a vizsgadrunkot, mert eleve ugye nagyon keveset játszanak. A zenéskolában nagyon keveset játszanak a gyerekek, összesen talán kétszer, mondjuk hivatalosan kétszer játszanak. Ugye van egy félévi vizsga, meg egy évvégi vizsga. Esetleg előtte, vagy közben van még valami, amit iskolában, vagy valaki beteszi őket, és akkor játszanak osztályban, nem tudom. De tulajdonképpen ez a kettő van. És hogyha belegondolunk, akkor mi is nagyon izgulnánk, hogyha egy évben csak kétszer lehetne megmutatni azt, hogy mivel készültünk. És amit lehet, én próbálok szervezni még gyerekeknek az iskolán kívül is, tehát akár könyvtárakban, idősek otthonában, hogy ezt próbáljuk oldani, ezt a feszültséget. Ugye mikor múlik ez a feszültség, ha csináljuk. Tehát, hogyha minél többet csinálod, annál jobban. Azt talán Horowitzról hallottam azt, hogy mielőtt a Carnegie Hallba ment játszani, előtte azt mondta, hogy 100-szor el kell játszani valahol.
3: Így van.
4: És miért lenne már fiatalkorban ezt elkezdeni, hogy minél többször, ahányszor van erre lehetőség, annyiszor élni ezzel.
3: Most, hogy így említetted a könyvtárakat, rendszeresen játszol egyébként te is könyvtárakban, illetve hát van egy preferált helyed is, ha meg lehet említeni a dolgot, és gyakran látom a növendékeidet is, egyszer játszottunk mi is együtt.
4: Így van. Amikor még ott tanítottam, ez a kispesti könyvtár volt, amikor én Kispesten tanítottam a kispesti zeneiskolában, most már Szatmári László nevét fölvette, aminek én nagyon örülök, ő az én volt tanárom volt a zeneiskolában, ő alapította, és úgy emlékszem, hogy tavalytól már Szatmári László alapfokú művészeti iskola, úgyhogy ez valami gyönyörű. És amikor én még ott tanítottam, akkor ugye szerveztem a gyerekeknek ilyen koncertet. És ami nekem ebben nagyon tetszett, hogy nem csak a szülők jöttek el, hanem ez meg volt hirdetve, és idegenek is kíváncsiak voltak a klasszikus zenére. Ez nekem hatalmas öröm volt. És hát nagy elégedettséggel távoztak. Nagyon tetszett nekik. A Kispest TV is kim volt, tehát hogy úgy, tényleg egy ilyen kis esemény kerekedett belőle.
3: De akkor most kanyarodjunk vissza egy kicsit a kezdetekhez, jó?
4: Mert mindkét nagyapám primás volt. Aha. Papám klarnétos.
3: Hát akkor viszont egész nap hallottad a zenét.
4: Hát hogyne.
3: Tehát akkor ez egyértelmű volt, hogy akkor a zenész lesz.
4: Tehát és a leghíresebb cigány primásnak a zenekarában, ifjabb Járóka Sándornak a zenekarában játszott nagyon sokáig. És hát mondjuk egy ilyen embertől hallani muzsikát szerintem az a leginspiráló.
3: Igen.
4: És hát az az érdekes, hogy tulajdonképpen én mégsem cigány zenét választottam, valahogy, amire én emlékszem így a gyermekéveim alatt, hogy ilyen körülbelül azt hiszem, hogy 4 éves lehettem, és a tévébe ment valami hegedűs, és akkor én rámutatom, hogy én olyan akarok lenni. Tehát, hogy ilyen frakban játszott, hogy akkor még nem tudtam, csak aztán később. És akkor én tudtam, hogy én ezt a stílust szeretném folytatni. És akkor a szüleimtől kaptam egy hegedűt, és akkor 5 éves koromban beirattak zeneiskolába. És akkor Banyák Nándornál kezdtem az első évet, majd Kispestre kerültem Szatmári Laci bácsihoz.
3: Akiről lehet nevezték
4: a így van, és hát ő vitt el rengeteg helyre, tehát az országos hegedű versenyre, ahol a 3. helyezést értem el, majd onnan a Zeneakadémiára kerültem a különleges tehetségek osztályában, Szenthelyi Miklóshoz.
3: Akkor voltál 12?
4: Én olyasmilyen 12-13 körül lehettem. És hát akkor én ilyen magántanuló voltam, mert hogy ott azért valami iszonyú munka volt. Tehát ott azért nagyon-nagyon kellett gyakorolni, és hát azt nehezen viseltem. Tehát ott azért egy napi 5-6 óra az kötelező volt. Tehát, hogy ilyen, ahogy emlékszem, heti 2 órán volt, és mindegyik órára ilyen 3 etűt kívülről, meg előadási darab, koncert, tehát szóval az egy nagyon kemény időszak volt az elej, hogy belecsöppenni egy picit ebbe a képzésbe.
3: Tehát ez már viszont a munka része, ez nem a játék része a hegedülésnek, amit beszéltünk még
4: igen, az elején. Igen, ugye a zeneiskolában volt a játék része, ami ugye olyan 12 és 15, nem tudom, tehát hogy általában 14-ig van talán.
3: Igen.
4: És már a konziba is szerintem ott már inkább munka folyik, de a Zeneakadémia előkészítő tagozatán viszont kemény munka. Tehát ott ez egy teljesen más. Igen.
3: Hát oda felvesznek évente 2 embert az országból. Igen, tehát, igen. Tehát ilyen szinten. Tehát aki oda bekerül, az egy óriási valahol lehetőség is, hiszen olyan tanároktól tanulhat az ember, hát akiktől csak a legtöbben csak néhány évvel később.
4: Igen, és hát végig is kell tudni csinálni. Tehát igen. Mert volt, aki ezt nem bírta. Uh-huh. Tehát azért ez
3: egy fiatalon.
4: Fiatal, hát hogyne. Okay. Tehát itt azért egy éles váltás volt, és hát nagyon nagy nehézségek árán tudtam én is ezt végigcsinálni. Ugye kellett a szüleim támogatása. Tehát az, hogy ilyenkor mellettem állnak, és biztatnak, hogy ezt nem szabad abba hagyni. És az egy nagyon erős, nagyon kemény időszak volt, emlékszem. A Zeneakadémia az már, tehát amikor ilyen gyerekből, tehát amikor felnőttként kezelnek téged, bár te még gyerek vagy, akkor az szerintem nagyon ott valahogy fel kell nőni hozzá feladathoz.
3: Említetted, hogy a szüleid azért nagyon sokat segítettek, hiszen ez szerintem általában jellemző, hogyha nincs a zenetanulás mögött ott egy olyan szülői valahol fogásnak hinnám akaratnak, és akkor én azt gondolom, hogy a zenetanulás nem feltétlenül még akkor is, ha csak játék, akkor sem mindig szórakoztató, tehát mindig kell ez a fajta kontroll.
4: Nagyon, nagyon. Tehát a szülőknek szerepe szerintem egyszerűen elengedhetetlen. Uh-huh. Tehát például az, hogy az a logisztika, hogy mikor, ki hozza, hová, mikorra kell érte jönni, vizsgák, fellépések, szereplések. Tehát ugye ez nem annyira egyszerű, és aztán még támogatni is kell, néha még anyagilag is. Uh-huh. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon fontos a szülőknek a szerepe a hangszertanulásban.
3: Ez talán még csak a legalapvetőbb dolog, de hogy néha azért ott legyen akkor is, amikor a gyerek nem feltétlenül akar gyakorolni, hanem inkább ahhoz van kedve, hogy lemenjen focizni. És hogyha nincs ott mögötte valaki, aki úgy kicsit rászól, hogy azért kellene egy kicsit gyakorolni is.
4: Hát igen, azt szoktam mondani.
3: Nem mindenkinél van ez nyilván, csak...
4: Hát azt szoktam mondani, hogy az inspiráció az nem jön magától. Uh-huh. Mint ahogy az író is, hogyha az inspirációra vár, akkor soha nem fog egyetlen betűt sem leírni. Tehát elkezd írni, és jön az inspiráció. És ugyanúgy a gyakorlás is. Tehát csak el kell kezdeni, és aztán már megy magától minden, de ahhoz az azért kell a szülőnek ez a kicsit határozott rásegítése, hogy most akkor ezt még nézzük meg. Tehát, hogy ezt nézzük át. És nem feltétlenül kell, hogy ott legyen, de van mikor jó, hogy ott van. Ugye, van olyan vendégem, akinek az anyukája gyakorol vele, és nem zenész a szülő. Csak amit hallott órán, ő elmondja, és ez szerint gyakorolnak, és rengeteget fejlődött.
3: Tehát bent van az órán, anyuka
4: nincs,
3: is?
4: Nincs, hanem tehát amit én elmondok a gyereknek. Aha. Tehát hogy ez azért fontos, hogy el kell mondani a gyereknek, hogy mit kell csinálni.
3: Persze.
4: Tehát amiben szerintem tanároknak, vagy legalábbis nekem kell fejlődni, hogy mindig pontosan el kell mondani azt, hogy mit kell csinálni, hogyan kell gyakorolni. Uh-huh. Tehát az, hogy csak úgy eljátsz a gyerek, és úgy mondasz fontos dolgokat, az nagyon hasznos, viszont az, hogy az mitől lesz jobb, hogy hogyan kell gyakorolni azt a kis részt, vagy mire kell figyeljem, uh-huh. az talán még fontosabb. Mert időt is spórol vele, másrészt meg lesz sikerélménye. Hogyha tudja, azt eljátsz a 10-szer mondjuk, vagy 15-ször, és utána sikerül, akkor már nagyobb kedve van neki az egészet csinálni.
3: Nekem van olyan növendékem is, akinek az anyukája rendszeresen beül az órára.
4: Igen.
3: Én ezt is nagyon fontosnak tartom, hiszen akkor valóban tudja, ha nem zenész a szülő, valóban tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni a gyereknek, és akkor számon tudja rajta kérni. De ezt fontosnak tartod? Vagy hasznos?
4: Hát különböző vélemények vannak. Ugye uh-huh. az állami zeneiskolákban ezt nem nagyon nézik jó szemmel. Tehát, hogy nem preferálják, hogy a szülő beüljön.
3: Miért?
4: Nem tudom, valahogy ez így alakult ki.
3: Igen,
4: évek óta.
3: Igen,
4: tehát ez már én úgy emlékszem, hogy ez már az én időmben is így
3: igen.
4: volt. Így van. Tehát 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt is így volt. Én majd, hogyha később beszélünk a jövőről, én most egy ilyen Suzuki vizsgára készülök, hegedű vizsgára, és ott viszont alapvető az, hogy a szülő mindig benn van a gyerekkel, jegyzetel, és nagyon sokat tud segíteni. Tehát én ezt nagyon jó ötletnek tartom, még nem biztos, hogy meg tudom valósítani a zeneiskolában, de hogyha a Suzuki is részét nézem, tehát hogyha Suzuki hegedű iskolát tanítok, akkor viszont ez kötelező. Uh-huh. Tehát ezt így kell.
3: Ne lépjünk túl a Suzuki témán még egy picit. Én nekem egyik kedvenc elemem a Suzuki módszerből az, hogy ahogy a gyerek is előbb megtanul beszélni, utána tanul
4: igen.
3: írni.
4: Igen.
3: A hegedű oktatásban ezt te hogy gondolod? Tehát először tanuljon meg játszani a gyerek a hegedűn, és a kottaolvasás csak utána jön? Vagy, mert ez azért hagyományosan alapvetően a zongora tanításban, ahogy azt én tapasztaltam is, ezt nem így tanítjuk Magyarországon.
4: Igen. Én szerintem rengeteg információ van egy gyereknek, tehát hogy egyből nem fog tudni kottát olvasni uh-huh. és hegedülni. Én mindig ilyen előkészítő gyakorlatokkal kezdek, tehát hogy

0: És ugyanúgy a jobb kézzel. Én szeretem, hogyha először hallja a gyerek, amit el fog játszani. Tehát én azt vallom, amit a Szilvai Géza is, hogy ő azt mondja, hogy ő nem tanár, hanem ők együtt tanítják a gyerekkel a hegedűt énekelni. És ez egy nagyon jó megközelítés, mert ahhoz, hogy énekeljen a hegedű, ahhoz először nekem kell énekelni. Aha. Tehát, hogy vagy a tanárnak, vagy eljátszod. Tehát, hogy kell legyen egy támpont. A Suzuki-ba például ugye vannak, ezek a dalok föl vannak véve, és ezt hallgatniuk kell. Ugye amikor új dal tanulunk, akkor mindig először előjátszom. Ez mondjuk a régi tradícióban is így volt, hogy a mester mindig előjátszotta.
1: Egyszer-kétszer.
0: Így van.
1: Aha.
0: Így van. És ugyanezt folytatom, tehát hogy mindig eljátszom először a gyereknek, uh-huh. vagy leérekeljük. Uh-huh. És utána lehet összerakni akkor a dalt.
1: Hát ha megvan a zenei elképzelés.
0: A zenei elképzelés.
1: Amit mivel elsőre még nem tudja lejátszani, akkor ezt először inkább leéneklitek.
0: Igen.
1: Amit tulajdonképpen általad megismert, hiszen vagy eljátszod, de akkor neki, igen. vagy elénekled igen. neki. És akkor ő is, neki is van egy zenei elképzelése. És akkor ezt viszitek át a hegedűre.
0: Így van, uh-huh. így van.
1: Uh-huh. Ellenben a Suzuki módszer az pedig akkor valóban CD-kről tanítja meg a
0: hát nem teljesen, tehát az van, hogy ott, amikor órán van a gyerek, akkor te irányítod, akkor te játszod. Uh-huh. Te játszol neki elő, vagy te játszol. De a CD az csak egy segédlet. Uh-huh. És ezt én nagyon sokszor használtam, hogy az volt a házifatot, hogy meg kell hallgatni. Uh-huh. És legalább kétszer, tehát reggel és este. Uh-huh. És nagyon sokat fejlődtek a gyerekek. Tehát a hallásban is. Uh-huh. Tehát, hogy amikor már tudod, hogy tehát van egy elképzelés, hogy annak hogyan kell megszólalnia, akkor már nem fogsz görcsösen meg fura hangokat játszani, hanem úgy igazodsz hozzá, és kijavítod, hogyha nem az van, amit megszoktál. Uh-huh. És ezért jó, hogyha minél többször hallgatod meg. Ez a segítség, ez a CD.
2: Mai vendégem Csonka Gábor hegedűművész tanár volt, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról és közös japán emlékeinkről. A beszélgetés második felének folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma kultúrában az étkezés jóval több, mint biológiai szükséglet. Az a családi összetartozás, a közösségi lét és az identitás megélésének a legfontosabb szintere. A cigány konyha és az asztal körüli szokások hűen tükrözik a népcsoport történelmét, a vándorló életmód örökségét és a nehézségekkel szembeni élni akarást. Az ételek elkészítése és elfogyasztása a roma közösségekben szent rituálé, amely a tiszteletet, a vendégszeretetet és az életigenlést szimbolizálja. A tradicionális cigány ételek karakterét alapvetően meghatározza a leleményesség és az intenzív ízvilág. A vándorló életmód és a történelmi szegénység arra kényszerítette a roma családokat, hogy egyszerű, laktató és olcsó alapanyagokból, mint a burgonya, a liszt, a bab és a belsőségek készítsenek fenséges fogásokat. A cigány konyha lelke a tűz, a hús és a fűszerek, főként a fűszerpaprika, a fokhagyma, bors és a kömény bátor használata. Az olyan ikonikus ételek, mint a cigánylecsó, a nehéz, sűrű szaftos pörköltek, például a pacal, körömpörkölt vagy kakas, nem csupán ételek, hanem a gasztronómiai identitás oszlopai. Elmaradhatatlan kísérőjük a vakvarjú és a cigánykenyér, a bodag, amely egy élesztő nélkül vagy kevés szódabikarbónával készülő, parázson vagy sütőben sütött laktató lepénykenyér. A roma kultúrában az ételek minősége és mennyisége közvetlen kapcsolatban áll a család becsületével. Az étkezések fontossága a közösségépítésben rejlik, a cigány ember nem szeret egyedül lenni, az étkezés mindig társasági esemény, ahol a család több generációja gyűlik össze, a legidősebbtől a legkisebbig. Egy roma háztartásban természetes, hogy mindig több étel készül, mint ahányan a házban laknak, mert a váratlanul betoppanó vendéget visszautasítani vagy éhesen engedni útjára szégyen. A vendég szeretet az étel megosztásán keresztül fejeződik ki a legtisztábban. A vendég elé a legfinomabb falatokat teszik, még akkor is, ha a családnak ezzel a saját hűtőjét kellene kiürítenie. Különösen kiemelkedő szerepe van az ünnepekhez, virrasztásokhoz, keresztelőkhöz kapcsolódó étkezéseknek. Ezek a rituális alkalmak ugyanis megerősítik a rokoni szálakat és a hierarchiát. Az asztalfőn mindig a család feje, az idős férfi ül, a nők pedig a háttérben gondoskodnak arról, hogy az asztal soha ne ürüljön ki. Az ételek bősége az ünnepi asztalon a jövőbeli jólétet, a gazdagságot és az áldást hivatott bevonzani a család életébe. Összességében a cigány étkezési kultúra egy olyan élő hagyomány, amely a legnehezebb történelmi időkben is megtartotta a közösséget. Az asztal körüli hangos beszélgetések, a közös tálból való étkezés és az ételek tisztelete mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma identitás és kulturális örökség generációról generációra csorbítatlanul öröködjön tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Díkben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. február 19-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Csonka Gábor hegedűművész, tanár, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a zenészek hivatásáról és a számtalan turné élményéről. Tartsanak velünk ma este is! A magyar oktatási rendszer azért, legalábbis a zongora, amit én jobban ismerek, azért nagy részben a magyar népdalokon alapszik. Legalábbis az első időszakban. Igen. Gondolom a hegedű is hasonlóképpen van.
4: Van.
3: Ezeket azért is használjuk a kezdetben, hogy azokat a dalokat tanítsuk a gyereknek, amiket ismer. Azonban nekem az a tapasztalatom, hogy egyre kevesebb dalt ismernek ezek
4: igen.
3: közül.
4: Igen. Igen. Igen, sajnos. Én is ezt vettem észre, hogy alap ilyen népdalokat nem ismernek, és azt azért többször megmutatom nekik, eléneklem, uh-huh. szöveggel, és akkor az már ismerős lesz uh-huh. a következő órán. A Suzuki is egyébként rengeteg népdalt használ. És én nagyon szeretek kísérletezni, és ugye még nem vagyok Suzuki tanár, de például azt mondta, amikor tanítottam ezeket a dalokat a gyerekeknek, mindegyikre azt mondták, hogy ez milyen szép. Uh-huh. És ez viszont rendkívül fontos, hogy ezek a dalok, amiket mi tanulunk, ezek szépek legyenek. Uh-huh. Tehát, hogy legyen miért megtanulni. Az egy motiváció, hogyha egy szép dal tanulunk meg.
3: Mi a helyzet azzal, amikor a legtöbb tanárnak ugyebár az van a fejébe, hogy egyszerre húzzák a gyerekek ugyanazt a dalt. Tehát például a hulapelyhes fehér hót, amit egyszerre 20 gyerek játszik. Azonban nem ez a jellemző a Suzuki oktatási metódus, ez csak egy pici része. Beszélj nekünk már erről is egy picit.
4: Igen, hát olyan sokat még nem tudok róla egyébként, tehát, de én azt hiszem, hogy az alapkoncepció az, hogy a Suzuki-nál vannak személyes órák és vannak csoportos órák. Uh-huh. Na most ezek a dalok, ezek képzeld el, hogy ez úgy van, hogy mindegyik fel van építve, tehát vannak ilyen tanári pontok, amiket neked meg kell tanítani a gyereknek. Uh-huh. Tehát van 3 zenei pont és 3 tanári pont. És ezeket muszáj egy dalon megtanítani a gyereknek, ezeken a dalokon belül, és vonó, tehát mindig ugyanazon a részén kell játszani, és ezért látod azt, hogy mindenki egy teljesen egyformán játsza, mert ezt tanítják, hogy hova kell tenni a vonót, meddig húzod, hova rakod az ujjat. Tehát, hogy ezek ilyen, hogy azért van az egység, mert hogy teljesen minden ki van találva. Aha. Ott.
3: Jól emlékszem, a Suzuki módszer használja azt, amikor a vonón ilyen jelölések vannak, ugye?
4: Igen. Igen, hát meg talán egy-kétszer még a fogólapon is. Tehát amikor ugye a gitáron vannak ilyen bundok, a hegedűn, hát nem tudom mennyire szerencsés. A hallás az, nekem a Szatmári Laci bácsi azt mondta, hogy a hegedűs legfontosabb szerve a fül. Tehát, hogy mindig az a fülnök. És hogy ha az jó, aki van művelve, akkor már nem nagyon van szükség ilyen segédeszközökre. Ott ezek a vonón azért vannak, mert hogy például tudjam azt, hogy meddig kell a fél vonót húzni, vagy a háromnegyedet, vagy csak a negyedet, hogy az ne húzza tovább a gyerek. Tehát, hogy az pont odáig húzza, és akkor lesz az egység. Tehát az, amikor mondjuk játszik 20 gyerek, vagy 50 gyerek, akkor mindegyik csak odáig húzza. Ez a kezdetekben, de utána lekerülnek róla. Ezek csak a kezdetekkor, hogy ugye akár egy 4 éves gyereknek, hát még nagyon nehéz. Még egy 6 évesnek is talán. Hogy pont addig húzza a vonót, vagy 7 évesnek is. De ezek aztán lekerülnek, és aztán amikor már megvannak ezek az érzetek, akkor csak azt látod, hogy így, mit tudom én, 100 gyerek, teljesen egyforma vonóhosszal, azonos hanggal. Gyönyörű egyébként.
3: Nem gondolod, hogy valahol ez a módszer tükrözi a japán társadalmat is?
4: Hát igen, igen.
5: Nekem mindig ez az érzésem, tehát, hogy mindenki egyszerre muzsikál, egyszerre egy húzzák, forma, tökéletesen, ami jó, mert valahol mindegyik olyan precíz, és na de egyforma. Igen. Amire mondjuk a magyar zeneiskola nem biztos, hogy törekszik, hogy mindenki tökéletesen egyforma, vagy más zeneiskola.
4: Igen.
5: Ez megvan az előnye.
4: Megvan az előnye, meg a hátránya is, uh-huh. Én szerintem ezen a szinten még az egység az nagyon uh-huh. az motiváló lehet. Főleg én azt gondolom, hogy minél fiatalabb a gyerek, annál hamarabb, tehát fiatalon kell muzsikálni. Tehát, hogy amint már le tud játszani valamit, akkor érdemes 2-3 hegedűssel vagy 4-jel összetenni, mert a közös muzsikálásnak rendkívül motiváló erő. Uh-huh. Tehát az egy olyan húzó erő szerintem, hogy akkor nem akarják abba hagyni a hegedűt. Mert ugye az amikor csak így egyedül játszik valaki, ugye, akkor nagyon nehéz, mert sok mindenre kell koncentrálni. De amikor többen vagytok, akkor az úgy eloszlik, és már csak azt veszed észre, hogy együtt játszotok, és együtt sokkal jobb minden.
5: Hát ez a zenekarban való játék, tulajdonképpen erre készít elő.
4: Hát hogyne. Hogyne.
5: Egy picit térjünk vissza most a te életpályádhoz. Bekerültél a Zeneakadémiára Szenthelyi tanár úrhoz, és aztán amikor a középiskolát befejezted, akkor szintén nála folytattad a tanulmányaidat.
4: Így van, igen.
5: Tehát akkor elég sokáig voltál Szenthelyi tanár úr.
4: Igen, azt mondom, 12 évig voltam nála, uh-huh. és hát már én még az előkészítő tagozatban bekerültem a Magyar Virtuózok Kamara Zenekarban. Tehát ő már akkor meghívott engem oda. És ugye hát ez egy óriási megtiszteltetés volt, mert ott a legfiatalabbként én a legnagyobbakkal játszhattam, akik ugye a magyar zene életben már akkor híresek voltak, meg hát nevek voltak.
5: És legtöbbje mind a tanárulnak a növendéke volt.
4: Akkor még nem, mert akkor, szóval az akkor alakult ez a zenekar, talán egy évvel korábban, és akkor az operából, meg ilyen nagy zenekarokból, ilyen, a rádiózenekarból mondjuk, meg hát egy pár zenekarból játszottak ott emberek, és hát ezek már így ilyen ugye akkor ilyen középkorú emberek voltak, zenészek, és akkor én voltam 17 éven már a legfiatalabb. Majd később kerültek be már a növendékei, tehát amikor már így hát szinte nagyon sok mindenki megfordult a Magyar Virtuózok Kamara Zenekarban, és hát ez egy óriási dolog volt így zeneakadémistaként oda bekerülni, és mondjuk elmenni Dél-Koreába, vagy Japánba túrnézni. És akkoriban még nem is nagyon lehetett menni külföldre. Uh-huh. Tehát az teljesen új dolog volt, és így 17 évesen így belecsöppenni egy ilyen hatalmas dologba, az nagyon...
5: Ez óriási színpadi rutint adott neked,
4: igen,
5: gondolom.
4: Nagyon.
5: Tehát én azt gondolom, hogy ezt ilyen fiatalon, 17 évesen megszerezni, az egy óriási előny és egy lehetőség.
4: Így van. Tehát, hogy ez nem is ért véget akkor, hanem mi végig koncerteztük, végig turnéztük Európát, Japánt, Amerikát, keleti part, nyugati part, ilyen 2-3 hónapos turnék. És az rengeteg koncert.
5: Iskolát hogyan tudtad mellettet csinálni?
4: Igen, az érdekes volt, igen. Igen.
5: Ja, értem. Hát egy zenésznek mindig sarkalatos pont,
4: hát igen, voltak problémák, de a, igen, nem volt egyszerű.
5: Igen.
4: Nem volt egyszerű, de meg lehetett oldani, tehát tanulással, felkészüléssel, tehát megoldottuk meg, hát azért tehát nem egy olyan, nem vészes szerintem, tehát meg lehet tanulni.
5: Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok tanár egyébként, közismereti tanár megérti, hogy igen, a gyerek művész, ő ennek szenteli az életét, és neki ez az első, és mondjuk az 5-6 óra gyakorlás mellett neki még akkor szolfézs órára, hegedű órára, különböző zenei foglalkozásokra, meg ebben az esetben próbákra és turnékra kell járni.
4: Yeah.
5: Most emellett még a tanulás szinte egy lehetetlen vállalkozás.
4: Igen, igen.
5: Vagy hát minden esetre nagyon megnehezíti a dolgot.
4: Ugye ezt mi úgy oldottuk meg, hogy a szentély tanár úr azt javasolta, hogy én magántanuló legyek hetedikben, nyolcadikban.
5: Majd, ja, még általánosban.
4: Ez még általános, igen. Majd a gimnáziumot azt estin végeztem, hogy hát amit mondasz, nem jött volna össze.
5: Nem, persze.
4: Tehát egyszerűen se próbákon nem tudtam volna ott lenni, se, tehát nem, sem, biztos, hogy nem lett volna megoldás. Ez így működött, és ugye az valamivel talán könnyebb is volt, tehát ott nem volt annyira valamivel. De ott is ott követelmények voltak, és nem is volt egyszerű, de az amikor tudod, hogy mi a célod, akkor a másik dolgot, amit el kell végezni, mert el kell,
5: persze,
4: az már sokkal könnyebb.
5: Igen, hiszen az érettségi az szükséges.
4: Hogyne,
5: de egyébként az érettségi az mindenkinek egyforma. Tehát
4: az egyforma.
5: Akár egy gimnazistának, szakgimnazistának, vagy akár egy estin tanuló.
4: Igen, ott még a tanár, igen, ugye mindenki nagyon izgult, és akkor a tanárok mondták is, hogy itt arra kíváncsiak, amit tudsz. Nem arra, amit nem tudsz, úgyhogy az... Ott azért voltak kedves emberek, de ettől függetlenül le kellett tenni. Tehát az nincs mese.
5: És a zeneakadémiai éveid hogy teltek? Ott is szenthelyi tanárunknál kezdtem.
4: Így van. Igen, igen. Ott nála voltam, hát sok gyakorlással. Nagyon sok. Tehát abban az időszakban rengeteget gyakoroltam. Főleg skálákat, etüdöket. És... hát ugye a tanár úr növendékei rengeteget koncerteztek. Már nem csak a zenekarra, hanem úgy külön is. És ez egy óriási, szerintem nagyon nagy dolog, hogyha egy tanár ezt így tudja menedzselni, hogy a növendékei részt vegyenek tévéfellépéseken, vagy megjelenjenek egy fogadáson, vagy nem tudom. Tehát ami nagyon-nagyon inspiráló. Uh-huh. És hát ugye megtisztelő, mert hogy te, mint hegedűs. Úgyhogy ugye a zenekari koncertek mellett. Uh-huh. És ott azért kellett gyakorolni, hogyha te szóloztál még emellett.
5: Tehát tulajdonképpen több pozitív hozadéka is van ezeknek a koncerteknek. Egyrészt ugyebár színpadi rutin, amiről már beszéltünk.
4: Hát, hogy
5: másrészt motiváció, hogy az ember akkor mindig felkészül ezekre a koncertekre alkalomról alkalomra.
4: Így van.
5: De a tanár részéről is én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan tanár van, aki ennyire lelkesen szervezett mindig.
4: Hogyne.
5: A növendékeinek, mint a szentélyi tanár úr.
4: Bizony. És ugye neki rengeteg ilyen koncert sorozata volt.
5: Igen.
4: Például a Vajdahunyadvárban. És ott majd minden növendéke részt vett a szólóban. Tehát mondjuk egy Bach 2-3-as verseny, Vivaldi 2-ös verseny, és akkor mindig valaki más játszotta. Tehát ezek azért nagyon, nagyon, nagyon motiváló szerintem mindenki számára.
5: Versenyek voltak ebben az időszakban?
4: Én nem nagyon jártam versenyekre ebben az időszakban. Ugye a zeneiskolás Koncz János országos egedű verseny volt az utolsó, és van miatt, nem tudom, valahogy nem nagyon jártam versenyekre, viszont volt egy olyan meghívás Greensboro-ba, ez North Carolina-ban volt, egy amerikai karmester járta Európát, és keresett fiatal tehetségeket. És bejött az órámra meghallgatni, és aztán meghívott. És ez egy 6-7-es zenei tábor volt, ami hatalmas élmény volt. Tehát az egy, én ott tanultam meg angolul például.
5: Aha. Hát igen. 6 hét alatt, hogyha az ember csak ez...
4: Egyedül voltam magyar.
5: Aha, igen, ez
4: és
5: fontos.
4: Ott nem volt lehetőség használni a magyar, és a világ minden részéről voltak zenészek. Tehát ez egy, igazából két szimfonikus zenekar jött össze, ezekből a gyerekekből, Amerikából, Kolumbiából, minden Kínából, Japán, mindenhonnan jöttek. És rengeteg kurzus volt, és nagyon, én ott találkoztam József Gingolddal, aki egy zseniális hegedűs és tanár volt. Uh-huh. Hát az életem egyik legnagyobb élménye volt neki játszani. És hát a Shlomo Minctől kezdve Michael Tree, a Gwarneri Quartetnek a brácsása. Tehát fantasztikus emberek tartottak ott kurzust, és hát minden héten volt zenekar, szimfonikus zenekar, minden héten más anyaggal, más programmal, és ugye volt egy Bartók koncert, hát ugye ki legyen a koncertmester, hát a magyar.
5: Természetesen.
4: Úgyhogy az egy plusz nagy élmény volt, hogy egy ilyen ifjúsági zenekarnak az élén ott játszottam a Bartók koncertet.
5: De jó.
4: Az nagyon nagy volt. Jó.
5: Te azért a pályafutásod alatt rengeteg nagy névvel játszottál már együtt.
4: Igen.
5: Többet már most is említettél, de Vágyi Imre Pimtől kezdve még sorolhatnánk
4: a sort. Igen. Nem is tudom, kiket mondjak, de akire én nagyon büszke vagyok, az például Jean-Pierre Rampal. Uh-huh. Valami, tehát ahogy ő fuvolázott egyébként, az is, én teljesen oda voltam érte, és az emberi oldala, hogy ő mennyire egy kedves és humánus ember volt. Vele turnéztunk kétszer is, és hát hatalmas élmény volt vele beszélgetni, és meg úgy együtt lenni vele.
5: Igen, mert ezek olyan megközelíthetetlen embereknek tűnnek, hát, ugye? Tehát, hogy ezek olyan nevek, amik tényleg az ember gyerekkorában hallja ezeket a neveket, és hú, bárcsak egyszer találkozhatnék
4: igen,
5: vele.
4: Igen,
5: és akkor egyszer
4: igen.
5: csak ott van, és igen. tulajdonképpen ugyanolyan ember, és ugyanolyan...
4: Abszolút.
5: Ugyanúgy el lehet beszélgetni vele is, mint mással, de és hogyne. Azért ez egy óriási élmény egy zenész számára.
4: Hát hogyne. De említhetném Nigel Kennedy-t is uh-huh. például, aki viszont egy óriási fazon. Tehát egy ilyen igazi, ilyen ez a, hogy is mondják, ez a nagyon vidám, meg ilyen kicsit ilyen bohóc. Tehát aha, minden,
5: igen.
4: minden
5: de jó
4: mindenben vicces. Minden, igen, csak aztán, amikor elkezd hegedülni, akkor ott már nincs móka. Tehát ott
5: minden ott van, igen.
4: Minden ott
5: igen,
4: van,
5: igen,
4: igen. Igen, és rettenetesen tudatosan csinált minden. Tehát, hogy a vicc mögött, amit te úgy láttál, hogy ez igen, halálosan komolyan minden, hát ugyanúgy, ahogy a Suzuki-nál, hogy mindenki volt számítva neki, tehát minden egyes vonóhely, tehát, hogy az nagyon meg van tervezve nála. Uh-huh. Igen, úgyhogy vele is nagyon. De egyébként, szóval mivel ugye a Szenthelyi tanár úr, hát ugye ők együtt nőttek fel, például Berkes Kálmán, Kocsis Zoltán, mi rengeteget játszottunk, például a Kálmán is vezényelt a zenekart is, meg klarinétozott is, és ez fantasztikus volt, meg Kocsis vezényelt minket, és hát azért ilyen emberekkel nagyon, nagyon jó játszani. Uh-huh. Ez az nagyon, nagyon, nagyon inspiráló.
5: Régen is, és most is rendszeresen játszol klasszikus zenekarokban. De ami érdekes még, az az, hogy te nem csak klasszikus zenekarokban játszol rendszeresen, hanem te rendszeresen játszol crossover műfajokat is, igen, és más zenekarokban is. Igen. Gyakran hallhatunk téged.
4: Igen, hát talán a legelső volt, amikor így ebben kipróbáltam magam, az a az a Freestyle Chamber Orchestra. 16-17 évvel ezelőtt körülbelül. És ez egy nagyon, nagyon érdekes felállás, mert úgy néz ki, hogy van egy klasszikus kabarazenekar, fafúvósokkal és egy jazz kombóval.
5: Júj, de jó.
4: És ez egy nagyon-nagyon érdekes felállás szerintem, és, igen, és ígéretes az egész, tehát hogy annyi mindent el lehet játszani egy ilyen együttessel, hogy nincs határ.
5: Tehát alapvetően azért jazz standardeket játszatok egy egészen újfajta hangzásvilággal, hiszen hogyha ezt fafúvósokkal és budósokkal vegyítjük, akkor valami egészen különleges hangzást eredményez.
4: Hát nem teljesen jazz standardeket, hanem abból a műfajból mondjuk, de ezek inkább saját számok. Tehát, hogy ezek kortárs darabok, csak akár ilyen értelmezésben, akár olyan értelmezésben. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon, nagyon tágítjuk a határokat.
5: Uh-huh. Ez egyetlen ilyen zenekar, amiben játszottál?
4: Nem
5: más
4: is.
5: Műfajban?
4: Igen, és itt találkoztam Szirtese Dinamókussal, uh-huh, akivel már vele is elég sok így formációnk van már, de a legfontosabb talán a kvintettünk, a Szirtes kvintet. Ott is általában az ő darabjait játsszuk, de más dolgok is előjönnek, tehát hogyha valaki felkér, akkor azt ő meghangszereli, megírja neki, és akkor mi közreműködünk azon. Talán ami nagyon fontos, ami klasszikus, és az a kvártett, és a Sturz kvártettel szoktunk játszani elég sokat, és ez egy jelentős, tehát...
5: Sokáig játszottál az Operett Színházban is?
4: Hát azért nézőpont kérdése. Két évig voltam az Operett Színház koncertmestere, 2017-től 2019-ig. És közben persze tanítottam, ami rettenetesen nehéz. Na, azt nagyon nehéz volt összeegyeztetni.
5: Hát ez az, amiről beszéltünk még az elején, hogy nem biztos, hogy működik az, hogy valaki teljes értékű muzsikus, akár egy ilyen olyan zenekarban, amik rendszeresen fellépnek, és emellett a tanítás, ami 20-akárhány órát vesz az ember életéből legalább.
4: Hát ez így van. Amikor szabadúszó vagy, tehát amikor neked szerveznek, vagy te szervezel koncertet, akkor ez működik. Viszont amikor van egy fajta próbarended, vagy egy szolgálat számod, amit teljesíteni kell, akkor az már nehézségekbe ütközik.
5: Igen, mert azt mondják, hogy akkor próba, nem tudom, szerdán 3 órakor, na de hát akkor jön a Pistéken órára.
4: Hát persze. Uh-huh. Igen, tehát azt igazából tehát ott rajtad kívül még 80 ember van, akiknek beosztják az idejét, tehát ott nem lehet nagyon így egyénieskedni. Tehát ott azért voltam talán egy fél évig, amikor ilyen fizetett szabadságon voltam, vagy fizetés nélküli, bocsánat, már keverem, fizetés nélküli szabadságon voltam, és aztán utána visszamentem teljes állásba tanítani. Tehát az nagyon, nagyon, nagyon nehéz a kettőt összeegyeztetni. Igen. Ebben a műfajban szerintem.
5: Igen, mert azért a gyerekek is számítanak a tanárra, és hogyha a tanár megint nem jön, az úgy nem szokott
4: ebben
5: működni.
4: A korban talán legfontosabb az állandóság. Az, hogy te ott legyél azon a héten, amit megbeszéltek, kétszer, mindig. Ha nem vagy ott, az nem lesz jó. Tehát nem fog annyit fejlődni a gyerek. Tehát vagy egy helyettes, vagy pótlás, vagy akármi, de mindenképpen, ha teheted, akkor az a két nap, ami meg van beszélve, akkor ott kell lenni.
6: Mit gondolsz, hogy melyik a fontosabb az életedben? A tanítás, vagy a koncertezés? Vagy ez egyáltalán jó. Lehet, vagy kell különbséget tenni?
4: Jó kérdés. Hát nem tudom, hogy kell-e különbséget tenni. Nekem egyformán fontos mind a kettő. Én azt gondolom, hogy én táplálkozom a koncertekből. Uh-huh. De ugyanakkor meg visszafelé is hat a dolog, mert amikor te elmagyarázod a gyereknek, hogy az hogy működik, ahhoz át kell gondolni. Uh-huh. És akkor így analizálni kell dolgokat. Általában az van, hogy én is így voltam vele, hogy általában művészek azok játszanak, és nem nagyon, tehát hogy lejátszák, és nem gondolják végig, hogy az miért úgy, hanem csak úgy az megvan, és nem gondolja végig, hogy az miért úgy van, de amikor el kell magyarázni, akkor ez most mi csináltam? Tehát, hogy az hogy kell, vagy mit kell csinálnom? Nekem az természetes, de a gyereknek nem. Ezért neki el kell tudni mondani, hogy az miért úgy van.
6: Én emlékszem, hogy amikor kikerültem a Zeneakadémiáról, és elkezdtem tanítani a Rajkóban klasszikus zongorát, akkor tulajdonképpen bennem is akkor tudatosult, hogy mi ez a hangpár, ami tulajdonképpen egy alapeleme a zenének, de ezt el kellett magyarázni a növendéknek, hogy akkor, tudom én, az első az egy picit súlyosabb, a második súlytalanabb. Igaz? Tehát, hogy ezeket az alapelemeket, ezeket tudatosítja az ember ilyenkor saját magában. Jó. És egyre tudatosabbá válik a művészi kifejezése. Na most ezek az alapok, de hogyha az ember konziban is tanít, én szerencsés voltam, és voltak középiskolás növendékeim, ahol azért már olyan darabok is előkerülnek, amiket már gyakran játszunk koncerten. És sokkal tudatosabbá válik egy művész, hogyha ha ezeket a darabokat akár tanítja is.
4: Hogyne.
6: De is
4: ebben teljesen egyetértek.
6: Kíváncsi lennék, hogy mit tervezel még a jövőre nézve?
4: Igen, hát most van egy nagy cél, hogy én találkoztam egy nagyon kedves hölgyel, aki Suzuki módszert tanít, és hát még évekkel ezelőtt, és mindig jóba voltunk, és találkoztunk, mindig szakmáztunk, és egyre jobban kezdett érdekelni az a dolog, hogy ők ezt hogy csinálják, és eljutottam oda, hogy akkor szeretném majd letenni a vizsgát, a Suzuki vizsgát, ezt a nemzetközi Suzuki vizsgát, és ez az első fokozat, az első könyvből, az 16 dal, uh-huh. És hát erre készülünk most nagyon, tehát hogy így elvileg azt hiszem szeptember vagy október, még nem tudom pontosan, lenne a vizsga, és addig kell felkészülnöm.
6: Uh-huh. Ez egy nagy kihívás, hiszen te nem a Suzuki módszerben nőttél fel, hanem a magyar oktatási rendszer alatt, és nagyon sokban különbözik, úgyhogy ez egy nagy újdonság akkor.
4: Hát igen, ezt állíthatom én is, igen, hogy különbözik.
6: Le tudod építeni a magyar oktatási rendszerbe?
4: Én mindenképpen szeretném. Tehát egyébként ezt lehet. Úgy van megírva a tanterv, hogy te taníthatod ezt. Tehát ezt is taníthatod, a szilvait is taníthatod, a magyart, a régi iskolákat is lehet tanítani. Tehát ezt is lehet tanítani, tehát be lehet építeni úgy, ahogy van. Nyilván vannak még helyi tanterve

0: eleinte kazettán, aztán pedig CD-n kiadták ezeket, ezeket az oktatói segédleteket. És ezt hallgattatták a tanárok a diákokkal. Tulajdonképpen, ha most is léteznének, vagy hát néhány azért létezik digitális tananyag formájában, akkor ez valójában ez lenne.
1: Biztosan.
0: Tehát ennek a biztosan továbbfejlesztése. Hát
1: én például, ugye, amikor még egyáltalán nem is készültem ilyen vizsgára, hanem csak úgy érdekelt az egész, és valószínűleg onnan indult ez ki, hogy ugye pandémia alatt nem nagyon volt zongora kíséret. Tehát nem tudtatok próbálni a zongora kísérővel. És én kitaláltam azt, hogy mi lenne, hogyha én olyan darabokat adnék mondjuk gyerekeknek, amiknek például van, megtalálta a zongora kísérete már a nem tudom, ki lehet-e mondani, tehát YouTube-on. És ezek általában a Suzuki-s darabok voltak. És hát egyszerűen kézzelfogható volt a változás, hogy mennyit gyakoroltak az otthoni zongora kísérettel, és ugye hát ezen a szinten még én is le tudom kísérni őket, tehát órán, hogyha jönnek, akkor én megkísérem őket, viszont tehát, hogy otthon hazamentek, elkezdték vele játszani, és már nem az volt, hogy bejön órára, hogy mit kell csinálni, hanem már hogy mikor kell belépni, hol kell újra belépni. Tehát ez nagyon-nagyon hasznos volt.
2: Mai vendégem ismét Csonka Gábor hegedűművész, tanár volt, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a zenészek hivatásáról és a számtalan turné élményéről. Az interjú befejezéséhez tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódíj, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódíjban minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódíj. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíjban.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja bum.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyezett el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódíj hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódíj, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódíjban.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódíj, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódíjban.
3: Üdvözlöm a hallgatókat az FM 100.3-as frekvencián. A Roma Szalont hallják, és a mikrofonnál Kökény Anna. Csodálatosan indult az év, hiszen tegnap egy fantasztikus vendégünk volt itt a Roma Szalonban, akinek tényleg igazán mesés életútja volt, de hogy a mi életutunk ebben az évben hova fog vezetni, abban segítségünkre lesz Rádiódíj most már állandó asztrológusa, Kányi Zsófi, szeretettel köszöntelek.
4: Szervusz, Anna.
3: Most tudod, mint nevettem, amikor először itt voltál nálunk, akkor nem tudtam a neved, emlékszel, azt mondom, Kánya Zsófi, és a múltkor eszembe jutott, ennek a nőnek még egyszer megtanulom a nevét, és hát így is alakult, aki ugye kínai asztrológus, kínai asztrológiával foglalkozik, számunkra mindig izgalmas az, hogy mielőtt állunk, hogyan állnak a csillagok, ha jól emlékszem, a múlt év az talán a sárkányé volt, ugye?
4: Így van.
3: És még benne vagyunk.
4: Még benne vagyunk, pontosan.
3: Meddig vagyunk a sárkány évében?
4: Hát egészen pontosan 2025. február 2-ig, mert a a Yin-fa és a kígyó éve, az egészen pontosan 2025. február 3-án 15 óra 11-kor kezdődik.
3: Olyan félelmetes sárkány, kígyó, biztos, hogy ezek olyan félelmetes dolgok. Mennyire hoz majd nekünk ez a kígyó, jót vagy rosszat? Ezek a kérdések foglalkoztatnak most engem, és hogy a sárkány beváltotta-e az ígéretét? Te hogy érzed, drága
4: hát
3: Zsófi?
4: Készültem, hogy fogod kérdezni, hiszen még benne vagyunk, és ígérem, hogy kitérek rá, csak egy picit más, hogy állítottam össze ennek az egész tematikáját, úgyhogy icipicit máshonnan kezdeném.
3: Parancsolj!
4: Hát először is mindenkinek boldog új évet kívánok. Viszont a kínai új év, az, ahogy említettem az előbb is, ugye nem most kezdődik, tehát még van egy kis időnk rákészülni, meg megismerkedni vele. Akik esetleg nem tudnák, hogy melyik év mikor kezdődik, vagy hogy ez a naptári év, amit tulajdonképpen valóban csak a naptárban kezdődött el, és lapoztunk egyet, tulajdonképpen sem az asztrozófiában, sem a különböző asztrológiai ágakban nem január 1-ével kezdődik. Tehát van egy pici eltolódás mindegyik közt. És a tulajdonképpen a természet sem indul meg ugye január 1-én, tehát semmi nem történik, tehát hideg van, kicsit zord az idő, időnként ködös, meg párás, úgyhogy tulajdonképpen nem indul el semmi, és ha a kínai asztrológiát nézzük, akkor ott is ugye több irányzat van, és amiről először fognak hallani a kedves hallgatók, az lesz a tavasz ünnep, tulajdonképpen a január 29-én induló, ami a hold ünnepe, tehát a hold új év és a hold fázisaira épül. Amivel én foglalkozom, ez pedig a szoláris év, ugye a nap útját követve, és ennek a számításai alapján készítem el a horoszkópokat, úgyhogy én mindig ezt veszem alapul. És akkor ez indul majd február 3-án 3/4 körül.
3: Na hát.
4: Budapesti idő szerint ezt azért hozzáteszem. És ugye így az időeltolódásoknál ezt figyelembe kell venni a számításoknál. Hát ha belefogunk egy kicsit az egész, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre, hogy milyen volt, vagy esetleg a sárkány évét, ha megnézzük, hiszen még ugye javában tart. Ami nagy változást hoz a 2025-höz viszonyítva, ugye, hogy most belép a tűz elem. Tehát a kínai asztrológia az elemek tana tulajdonképpen, és tehát nem a bolygókkal foglalkozunk, hanem az őselemekkel. És az őselemeket bontogatjuk ki, hogy azok milyen energiát tartalmaznak, mit hordoznak. És ugye 24, ez még a Yang-fa sárkány éve, ahogy mondtad is, itt ugye a fa okán a tanulás, a tapasztalás, a fejlődés, a biztonságra törekvés, az pedig ugye a sárkányból adódik. A belső értékeknek a felszínre hozása volt, ami ugye előtérben volt, és nagyon fontos üzenet volt az önállósodás, az, hogy a saját belső erőnket használjuk, azt tapasztaljuk meg. És magunkban kellett megtalálni, vagy kell megtalálni és megkeresni azokat a lehetőségeket, és kihasználni azt a potenciált, ami bennünk van, hogy a saját megoldó kulcsainkat használjuk, és nekifele mutogassunk. Tehát ez volt a tanítása, illetve még mindig az, hogy tanuljuk meg. És ahogy beköszönt ugye a 25-ös év, beköszönt a fa és a tűzelem, tehát most már a tűz jön be, és a föld az ugye földelemet azt elhagyjuk, és azt lehet mondani, hogy első ránézésre ilyen gyengébb energiáknak tűnnek, azért is, mert a fának is, ugye az asztrológiában, főleg a kínaiban, ugye van a yin és a yang elem, vagy jel, amit használunk. Az egyik a yin, ez a befogadóbb, ez inkább a nőiesebb minőség, ami befogadóbb, elfogadóbb, egy úgymond lágyabb energia, ez a befelé fordulóbb. A másik, a yang, ugye az a kifele forduló, ez a inkább férfiasabb, erősebb, karakteresebb energiák. És most első ránézésre mind a kettő, ez a yin-fa is, és a kígyó is yin energia, és azt gondolhatnánk, hogy ez egy ilyen gyengébb, lágyabb, befogadóbb év, és vagy túl gyenge, túl... Hát igen, gyenge, ez
3: el kell mondanom.
4: Hogy nem is az, hogy egyszerűbb, hanem
3: hogy nem
4: lágyabb.
3: Erős energiák, igen, lágyabb.
4: Igen. De ez nagyon csalóka, mert ha megnézzük, hogy a yin-fát is erre, 2023-ban már beszéltünk itt róla, igen. Ugye az volt a nyúl éve,
3: igen.
4: És ott elmondtam, és minden, ami ott volt, tehát ez a yin-fa energia, ez most is beköszönt, mert itt lesz velünk, ami azt jelenti, hogy ha analógiában belegondolunk a vagy gondolkodunk, akkor a látszárú növényeket tudnám mondani, a kúszó növényeket. Ezek az icipici kis finom, a fűszál, a kisvirág, ugye, de ezek...
3: Kis indák.
4: És ugye gyengének tűnnek, de ha ránézel, vagy tapasztaltad, akkor iszonyatos erő van bennük, tehát céltudatosak, tehát a kúszó növény is, ugye, hát a legnagyobb sziklafalon, vagy a tűzfalon megkapaszkodik, és a szél nem bírja letépni.
3: Igen.
4: Akkor ezek a pici növények, főleg ezek az első, amik megjelennek, ugye a fagyos talajból, vagy a szikár talajból, a repedésekből feltörnek, és vígan élnek, és virágoznak, és csodaszépek. A nád például a földig hajlik, és ugye nem lehet elpusztítani. Úgyhogy ezért csalóka mondjuk a infaenergia. A kígyó az pedig ugye ugyan intűzállat, de a tűz és a vízelemű elemeknél, amikor nézzük ilyen állatok tekintetében, akkor ellenkező polaritásra váltanak, tehát nekem az ellenkezővel kell számolnom, tehát yang tűz lesz. Az pedig ugye a napnak az analógiája, ami az erő, az energia, amiket lehet említeni. Úgyhogy
3: ez ilyen nagy energiával kis lépések, vagy hogyan képzeljük el, hogyan hat ez az életre?
4: Hát végig menjünk inkább sorba, és akkor nem fogunk így belekeveredni, de ha megnézzük, hogy mit tartozik a fához, kis ismétlésként, ugyanez még az idei évhez is tartozik, ugye a növekedés, a fejlődés, a haladás, ide tartozik a tanulás, vagy a tapasztalás, a teremtés, a szabadság és a változás is, és míg a infához pedig, ami most fog következni, oda hát valóban ezek a kis, az együttműködés, a diplomácia, a rugalmasság, tehát minden, amit most az előbb elmondtam, ugye a növények kapcsán.
3: Aha, értem.
4: Ugyanezt rávetíthetjük az emberi viselkedésre, vagy a cselekedetekre, tehát a célkövetés, a kompromisszum, a visszafogottság, kisebb ellenállás irányába való haladás, ezt is itt említeném.
3: Kisebb ellenállás irányába haladás. Ez nagyon érdekes, hát amit mondtál.
4: Ez, hogy nem fejjel megyünk a falnak, hanem gondolkodunk, és nem esünk kétségbe, hanem megkeressük azokat az utakat, ami járható.
3: A járható utat választani, ez nagyon tetszik.
4: És hogyha emberi tulajdonságokat nézzünk, mert azért így is szétbontottam, hogy kicsit könnyebb legyen beazonosítani, ugye amikor céltudatosak vagyunk, vagy kitartóak, a diplomácia is ide tartozik, ezt említettem. Ugye a info emberek sokkal készebbek a kompromisszumra, tehát nem szeretik ezeket az összeütközéseket, tehát nem konfrontálódnak szívesen. És ugye mindig van egy B vagy C tervük, tehát hogyha az első út nem járható, akkor keresünk másikat. Úgyhogy teljesen jó, és a visszacsatolva, amiről az előbb beszélgettünk, ez biztos, hogy ebből a szempontból szerencsés év lesz. Aztán, ha megnézzük, hogy könnyebben tudunk majd alkalmazkodni a környezetünkhöz. Született, tehát a info ember született békítő, tehát ezt is szokták mondani rá. Tehát fontos számukra a fejlődés, szeretik megvalósítani önmagukat, és hát nem szeretik, ha akadályozzák őket. De nem nagyon esnek emiatt kétségbe, hogy mondtam az előbb is, ugye megtalálják azt az utat, ami nekik számukra járható. És megint csak visszacsatolva a növényekhez, ugye, hogy ők is visszafogottnak tűnnek, de nagyon határozottak, tehát pontosan tudják a céljukat, és kitartóan követik is azt, és előbb-utóbb el is érik. Lehet, hogy lesznek kanyarok az életben, és nem az az első út, amit először kitaláltak, vagy meghatároztak. Nem a legegyenesebb lesz a célra vezető, de megtalálják az útjukat. És hát megemlíteném azért azt, amikor kibillent állapotban van valaki, és hát ez a negatívabb tulajdonságok. Ide tartozik mondjuk az önbizalom hiány is, a manipuláció, a spekuláció, vagy a következetlenség. Ide sorolhatjuk az érdekkapcsolatokat is, vagy azt, hogy befolyásolhatóság, vagy befolyásolás, mások manipulálása, befolyásolása. Hát és igen.
3: Ez adódik abból egyébként, amit mondtál, hogy nagyon szépen csendben építeni felfelé az ember útját, hát bizony abban negatív értelemben még akár a manipulatív viselkedés is bele tud tartozni.
4: Hát hiszen találkozunk mindkettővel, tehát az is, amikor valaki valóban saját erejéből céltudatosan halad, és akkor tanul, tesz érte, úgy változtatja, hogy neki jó legyen, de közben ne ártson másoknak, és ugye ismerjük a másik oldalt is, amikor másokon keresztül gázolva, igen, és manipulálva, igen, próbál előre haladni.
3: Igen, igen, igen.
4: Úgyhogy hát ez nagyon könnyű a beazonosítása. Csak
3: de egyébként, amit először mondtál, azok a tulajdonságok, a pozitívak, azok egy nagyon intelligens gondolkodást vázoltak fel előttem, úgyhogy lehet, hogy ez a intelligenciának egyfajta időszaka is valamilyen szinten.
4: Hát így van, és mindegyiknek, tehát hogyha bármelyiket nézzük, most bármilyen év lenne, mindegyiknek van ugye magas szintje, tehát ugye amikor magasabb oktávon élünk meg bizonyos dolgokat, és van olyan is, amikor ugye sajnos, hát valljuk be, alacsonyabb szinten, és alacsony oktávon, és akkor annak a, mindennek a negatív oldalát, ezt már tapasztaltuk.
3: Éljük, jó.
4: És éljük, igen. Hát ami még a negatív tulajdonsághoz tartozik, ez az erőszakosság, a makacság, versengés, vagy a csőlátás, indulatosság is tartozhat ide, és amit mondtunk, a mások befolyásolása. Ez tartozott ugye a yin fához, a pozitív és a negatív tulajdonságok. Hát akkor nézzük a kígyót, a tüzet.
3: Igen, az nagyon érdekel engem.
4: A kígyó hát a tűzenergiát képviseli, és hát ugye a tűznek tudjuk, ugye nagy hatalmas teremtő ereje van. És ugye az egyedüli elem, amely képes az összes többi elemet átalakítani, tehát a halmaz állapotát megváltoztatni.
3: Így van.
4: Úgyhogy mindenre hatással van, bármivel kerül kapcsolatba, ugye az változást fog generálni. És ugye ez maga a cselekvés. Tehát eddig, amíg ugye a jangfa, jangföldé volt, és ugye saját erőnket kellett megtapasztalnunk, igen, azzal kellett kezdenünk valamit, mert akkor csak úgy tudtunk haladni valamilyen irányba, meg megerősíteni saját magunkat és a cselekvőképességünket. Most ez már valóban tűzenergia, és azt jelenti, hogy tényleg csinálni kell, és cselekedni kell, mert most már nem lehet várni. Úgyhogy azokat a lépéseket meg kell tenni, amit elterveztünk, és ugye az elmúlt évekre, ha visszatekintünk, azért szépen fel van építve, van egy ilyen szép íve az egésznek, és majd erről is fogok beszélni. És hát, hogy milyen energiák tartoznak ugye a tűzhöz? Hát, amit mondtam az előbb, ugye ez a nap analógiája is lehet. Hát ide a melegség, ugye? Az jut eszünk belőle, az erő, az energia, az energikusság. Aztán a kiszámíthatóság. Tehát, mint ahogy a nap is mindig keleten kell, nyugaton nyugszik, ehhez is tartozik, ugye a teremtő erő, az optimizmus, a lelkesedés, a lelkesítés, aztán a szenvedély, a szenvedélyesség, és az ösztönösség is ide kapcsolható. Tehát ha megnézzük ugye az emberi tulajdonságokat, akkor ugye megint csak mondom, hogy magas oktávon, harmonikus esetben az erős, energikus, határozott cselekvőerő, a melegséget sugárzó, segítőkészség, a jótékony, nagyvonalúság, az őszintesség is, ennek is ugye a pozitív kicsengése, a rutinorientáltság, kiszámíthatóság és a maximalizmus. Itt azért felhívnám a figyelmet.
3: Úgy tetszik minden, amit elmondtál.
4: És a maximalizmusnál azért nagyon kell figyelni arra, hogy ne essünk túlzásokba.
3: Hogy mit jel, igen, hogy hol van az, igen, a maximum, igen.
4: Igen, akár segítőkészségben, vagy segítségben, segítségadásban, vagy akár abban, hogy ne hajszoljuk túl magunkat. Tehát tudjuk azt, hogy hol a határ, mi az, amit bírunk, hogy biztos bele kell, hogy még ezt tuszkoljuk abban, abban, vagy abban a munkába, vagy most már itt megállt kell parancsolni, és akkor igenis pihenni kell. Mert itt azért átcsúszhatunk abból, hogy amikor már túl késő és nem lehet változtatni, akkor ugye az, akár az egészségünk rovására is tud menni.
3: Igen. Igen.
4: Hát aztán a lelkesítés, az, hogy másokat hogyan lelkesítünk. Tehát tudunk, sokkal jobban tudunk magunkat is fel tudjuk egy kicsit úgymond tuningolni, meg másokat is tudunk lelkesíteni, hitet adni, optimizmus. Igen, ez is ide fog tartozni. Aztán a intűz okán érzékenység, a segítős, a segítség, az intelligencia, és ezt pont említetted, igen, az előbb is, de azért most csak utolírtam a papíromat is. És hát azért megint csak az alsó oktávját is mondanám, mert azért ugye nem árt, ha magunkra ismerünk, és ezen kicsit hangolunk, amikor az agresszió, az erőszakosság, a leuralni másokat, vagy nem tűrjük az ellentmondást például, vagy hirtelen természet is ide sorolható. Aztán, hát igen, előbb mondtam, hogy kiapadhatatlanak hisszük az energiánkat, tehát erre ügyelni kell, tehát erre emlékeztetnék mindenkit, hogy tényleg csak óvatosan, lelkesedve, de azért ésszel. Hát összeolvasva a két energiát, mert gondolom erre kíváncsi mindenki, hogy mi várható 2025-ben, És ebben az évben azért támogatva lesz sok mindennel, tehát az a feladatunk és az egyéni és a kollektív fejlődésben is, hogy legyenek céljaink. Ez nagyon fontos, hogy legyen célunk, kisebbek is, nagyobbak is, mert ez lesz támogatva. Akkor tervezzünk több lehetőséggel. Hogyha az első nem sikerült, nem kell kétségbe esni, hanem keressünk más járható utakat, ne ragadjunk le egyetlen elképzelésnél. És mert ugye több út, jó út is lehetséges, tehát nem biztos, hogy csak az az egy, ugye több opció is szóba jöhet. Aztán legyünk kompromisszumkészek, sokkal könnyebb így elérni a célunkat. Aztán lesznek olyan időszakok, ami ugye a hajthatatlanságot mutat, vagy makadságot is hozhat, hogyha kívánt eredményt el akarjuk érni. Hát, hogyha visszanézzük, ugye, amit az előbb mondtam, tehát választjuk ki azért azt, hogy melyik az, mivel nem ártunk másoknak, nekünk, magunknak se, másoknak se nem kell keresztül gázolni. Lesznek megoldható és járható utak. Aztán most célszerű felismerni a lehetőségeket, és alkalmazkodni a körülményekhez, és kitartóan haladni a cél felé, ha kell módosítsunk megint csak. Tehát nagyon sok minden jelzi ezt, hogy igen, lehet módosítani, ez inkább a rugalmasságot tükrözi, tehát hogy maradjunk rugalmasak, és akkor menni fog. Nem kell kétségbe esni.
3: Aztán mondod még, mert most annyira tetszik, de mondd tovább, és aztán majd hozzászólok, hogy én mit éreztem közben.
4: Jó. Mondhatod, és akkor majd...
3: Olyan érdekes, mert nagyon tetszik nekem, hogy mondtad a célok kitűzését. Éppen ezt éreztem az év végén, hogy új célokat szeretnék kitűzni, és hogy arra több járható utat is felépítettem az életemben. Én remélem, hogy mások is ezt érzik, és ami még nagyon érdekes, vagy különleges, hogy a negatív aspektusban semmi passzivitás nincs, tehát nem az van, hogy depresszió vagy elhagyatottság, hanem esetleg harag, dükitörés, stb. Tehát akkor úgy látszik ez a tűz nem azt fogja szolgálni, hogy visszavonulnak az emberek negatív időszakban, hanem igenis hangosak lesznek, és akár negatív értelemben, tehát a negatív aspektusban, nem tudok rá jobb szót, akkor akár harciasak is tudnak lenni, ugye ez? Vagy én ezt rosszul olvasom?
4: Nem,
3: most
4: nem,
3: én?
4: Nagyon jól mondod, ráéreztél az ízére, mert ugye a napnak az energiája, tehát a kígyóban ugye a yang tűz az, ami rejtve ugyan, de benne van, és az dominál, és hogyha a napot nézzük, ugye ott melegséget ad, ugye központi szerepe van a napnak, hatalmas az energiája, olyan, mintha egy kifogyhatatlan, kiapadhatatlan energiaforrás lenne, de bizony azért vannak napkitörései.
3: Igen.
4: Úgyhogy bizony, ez benne van, és ez a negatív része. Úgyhogy ezt jó, ha tudjuk, de ha megnézel egy kisgyereket, aki olyan, általában ők ilyen a jangtűz emberekbe, az arcukra is valahogy ki van írva, tehát látszik rajtuk az a pozitivitás, a pozitív energia, kicsit ilyen kerekebb az arcuk, fülig ér a szájuk, ragyog a szemük folyamatosan, és olyan hangosak, olyan vehemensek, és akkor nem tud halkan örülni. Ez biztos felismered az utcán, vagy a környezetedben, hogyha van ilyen.
3: Nyilván a kis unokámon is látom. Minden hangos, minden megnyilvánulás, igen.
4: Érdemes megnézni a képletét, valószínű, hogy van jangtüze, ha csak nem. Amit még említeni szeretnék, a szimbolikus csillagok. Ezek is nagyon fontosak, amikor egy képletet nézünk, és lesz segítségünk, tehát egész évre szólóan, tehát azért ott lesz a segítség, hogy kapunk egyfajta támogatást, de bizonyos esetekben érdemes kérni, vagy körülnézni, vagy csak beszélgetni valakivel is. Lehet, hogy lesz a társaságban, vagy ott a környezetben olyan valaki, akinek lesz egy jó ötlete, vagy van egy ismerőse, vagy tud egy járható utat, és akkor ezt így kell rá tekinteni. Uh-huh. Tehát az a segítőkészség, ez benne van az évben, meg a segítség kapás is, de mondom így, hogy ha éppen nincs, vagy nincs ötleted, de lesz, mert támogatva van, akkor érdemes beszélni róla, és akkor többen lehet,
3: de jó, hogy több nagyon tetszik
4: ötletelni, és előbb-utóbb megjön a segítség.
3: Tehát nem kell magunkra maradni a céljainkba, vagy az akadályainkba, hanem igenis ki kell nyújtani másfelé is a kezet, hogy esetleg erről mit gondolsz, neked van-e erre rálátásod, stb. Ez nagyon tetszik nekem, ez mindig az intelligenciát tükrözi nekem egyébként.
4: Igen, én szeretem a pozitív oldalát nézni, tehát ezt érdemes, tehát a negatívot azt nem, hát nyilván tudjuk, hogy azok mik, és nem minden nap vagyunk nagyon boldogok, vagy kiegyensúlyozottak, De hát nem árt, hogyha fel tudjuk magunkat hozni egy kicsit, amikor arra van szükség.
3: Meg hát ez a lehetőség benne van ebben a tálba most. Tehát érdemes erre rányúlni, ami a pozitív.
4: Hát a tűz az mindenképp, ugye a lobbanékonyság is, meg a szenvedély, tehát erről az oldaláról közelítjük meg, akkor abszolút optimista vagyok.
3: Egy kicsit a család is a tűz, tudod,
4: igen,
3: a tűzhely, ugye?
4: A család itt, igen, pontosan.
3: A közösség.
4: Család. Igen. És ugye mozgalmas lesz, hát a tűzokán is, a limfaokán is, de amúgy is van még benne olyan szimbolikus csillag az induló képletben, ami azt mutatja, hogy a mozgás, a mozgalmasság, a jövésmenés, akár szellemi, akár fizikai síkon ez benne van. És ugye a gondolkodás, az, hogy járjon az agyunk, ötleteljünk, rugalmasak maradjunk, mozduljunk ki a komfortzónánkból, és cselekedni, csinálni, ugye ez nagyon fontos lesz. Az, hogy most már tényleg tevékenyen, tényleg tenni kell. És hát ugye előfordult, tehát az információ áramlás is, az is sokkal intenzívebb lesz, de ez már ugye elindult korábban is, de ez még fokozódik, és még inkább így lesz. Aztán lehetnek benne költözések, kisebb, nagyobb, de ez már ugye mindenkinek az egyéni képletéhez viszonyítva lehet meg érdemes megnézni, de mondom, ez a mozgás, ez benne van teljesen.
3: De jól hangzik.
4: Hát ami még hasznos lenne, az egy ilyen kollektív tudatemelkedés. Annak az ideje itt van.
3: Tényleg?
4: Igen, igen.
3: De... Na hát azért ez nem menjünk el emelet ilyen gyorsan. Vannak erre utaló jelek azért már az elmúlt évben is talán, hogy ennek ideje lenne egy ilyen kollektív tudat szintemelkedésnek. És talán látszanak is ennek a magjai, amik el vannak vetve.
4: Hát zseniális vagy, tehát annyira ráérzel, mindig most már évek óta figyelek.
3: Tényleg?
4: Mindig ráérzel arra, hogy mi az az igazi gyújtópontja, vagy mi az a maga, ami benne van, és ez az üzenet abszolút benne van a képletben. De hát ugye azt ne felejtsük el, hogy mindenki csak saját magában tud változásokat elérni. Tehát azért az nem úgy van, hogy nagy hatással vagyunk a külvilágra, mindenkinek magában kell elkezdeni, és akkor utána a kisebb közösségekben, nyilván a családban, a munkaközösségben, az ismeretségi körben, és aztán itt szépen lassan egyre többen és többen leszünk.
3: A Karamell mondta nekem, Molnár Ferenc Karamell egyszer, hogy ő abban hisz, hogy a piciből kell elindítani a tiszta gondolatokat, minden jó dolgot, a mikro közösségből kell kifelé, hogy ő ebben hisz, és nekem ez akkor úgy tetszett, hogy ezt mondta, de te ugyanezt mondod
4: van,
3: ezek szerint.
4: Így van, pontosan így van, igen. És hogy megnézzük az év indulási képletét, hogy most már erre rátérünk, akkor ugye ebben még sokkal több üzenet van. És azért hívom ezt üzenetnek, azokat az állásokat és konstellációkat, ami mondjuk benne van a képletben. Ezek ugye egy-egy ilyen tranzit vagy időszakra mondjuk azt, hogy fejezzem, hogy mindenkinek érthető legyen. Tehát az, hogy most ugye évről beszélünk. Igen. És az egy év ugye egész évre szól, és annak ugye a Yin-fa kígyó évében vagyunk.
3: Igen.
4: De ugye mindennek van egy születési időpontja. Tehát akár egy gyerek ember születésének, egy szerződés születésének,
3: értem,
4: egy üzletkötés, vagy bárminek, amitől ugye a házasságkötés is ide tartozik, vagy tényleg bármi, amiről szól lehet, vagy egy munkakapcsolat. És hogyha annak az születési időpontját megnézzük, akkor ugye nem csak az az év van benne, hanem benne van a hónap is,
3: így van,
4: a nap is, az óra, perc, stb., amiből számítunk egy képletet.
3: Igen.
4: És ugye a születési időpontjában az évnek vannak üzenetek, tehát ez már nem egész évre vonatkozik, csak fontosak.
3: Uh-huh.
4: Azért, mert ebből nagyon sokat lehet tanulni, és ad egyfajta útmutatást, hogy mi az, amivel azért még dolgunk van.
3: Jó, de kíváncsi vagyok most már.
4: Hogy ne felejtsük el.
3: Aha, nagyon jó.
4: És mutat egyfajta ragaszkodást az ötleteinkhez, a vágyainkhoz, az elképzeléseinkhez. Aztán azt, hogy ugye soha nem késő tanulni. És választhatunk is, és mindig választhatunk. És most ez az év, ez lesz az utolsó év, amikor már, tehát így elmegyünk a falig, amikor már nincs tovább, tehát is, amit az előbb mondtam, hogy most már cselekedni kell, csinálni kell, itt van a tűzenergia megjelent, de ott van még a fa, de jövőre már csak a tűz maradt ki. Tehát 2026-tól egy ideig, tehát a 26-os év arról fog szólni, ott most mindenhol csak a tűzenergia lesz, tehát ott már muszáj változtatni, ott már nem lesz visszalépés. Tehát itt még mindig van tanulnivaló.
3: Ott sürgetni fog a változás, gondolom. Ott sürgeti azt, aki esetleg még nem lépte meg.
4: Így van.
3: Ugye?
4: Igen, így van. És aztán látszik az is a születési képletből, hogy a jelenlegi helyzet, amiben most vagyunk, ezt ugye kollektíven mondom, mert ugye az egész évre, tehát ez nem egyenre vonatkozik, hanem ugye az egész kollektívra, az emberiségre, hogy ahol most tartunk, ez egy hosszú folyamat. Tehát nem véletlenül vagyunk itt, és nem véletlenül alakultak úgy a dolgok, ahogy alakultak. És ez ugye attól függ, hogy mi meddig engedjük ezt elmenni. De mondom, megint csak egyéni szintről indulunk, annak ellenére, hogy az éves képletről beszélünk, a kollektívről, hogy magunkban indul el a cselekedet, a cselekvés, és ugye ez gyűrűzik kifelé, mint amikor egy tóba beledobsz egy kavicsot, és az gyűrűzik, és az a rezgés az szépen tova terjed. És akkor el lehet gondolkodni azon, hogy meddig hagyjuk azt, hogy befolyásoljanak kívülről. És ugye itt a infa, tehát hogy meddig engedjük azt, hogy manipuláljanak bennünket. Megint érdekes elgondolkodni.
3: Igen.
4: És meg kell tanulnunk kiállni magunkért. És minél tovább halogatjuk a változást, ugye annál fájdalmasabb ez.
3: Igen, én is erre gondoltam, hogy lehet, hogy valaki 2026-ban akarja ezt a tűzet lereagálni, de mennyivel kényelmesebb már ebben az évben ezt elkezdeni. Akár saját szellemi szintjén, akár a bármilyen területén az életnek, akár párkapcsolati, akár munkahelyi, de még itt költözésről, tehát hogy még arról is szó van, hogyha valaki nem érzi ott jól magát, ahol esetleg van, elnézés, nem értek így ennyi ilyen szinten hozzá, de hogy nekem ez jutott eszembe, hogy jobb azt idén megcsinálni, de ne legyünk ilyen patópál urak, hogy jó, majd ráírunk mikorra, mert most itt van a tűz, ami megtámogat minket ezekben a dolgokban.
4: Igen, úgyhogy én most már hosszú évek óta, hogy figyelem a képleteket, meg ahogy alakulnak, tehát az évek, a hónapok, vagy a saját képletemet is néztem, és ugye sok-sok elemzésen túl vagyok, annyira visszaköszön mindig, és ezek, hogyha mondjuk hozzám jön valaki elemzésre, és lehet, hogy nem beszél dolgokról, mert csak valami másra kíváncsi. És amikor így elmondom, hogy mi van a képletében, és mire érdemes figyelni, akkor előbb-utóbb mindig előjön az, hogy hát igen, így van.
3: Más területen is, mint amit kérdezett.
4: Pontosan, esetlen. Igen. Tehát mert az úgy látom, hogy az fontos. Aztán, hogy mit kezd az információval, hogy tanul belőle és cselekszik, vagy nem, az bizony már nagyon komoly következményei tudnak lenni, mert ha belegondolunk egy-egy olyan élethelyzetre, amikor halogatunk úgy sok éven keresztül, hogy, és ez nem a mi hibánk, vagy nem azért nem lépünk, vagy cselekszünk, mert mi rontottunk el valamit, hanem csak most vagy kényelemből, vagy kényszerből, vagy azt gondoltuk, hogy nem olyan a helyzet.
3: Hogy eszünkbe se jut a megoldás, mert olyan is van. Jut,
4: igen, vagy félünk, tehát bármi lehet az, ami motiválja azt, hogy miért nem cselekszünk, vagy indokot ad arra, vagy okot találunk arra, hogy ne lépjünk, holott belül pontosan tudjuk, hogy ez nem jó már, és nem tartható. És ez az állás benne van ebben az induló képletben. És ugye most a kollektívre igaz, hogy igen, vegyük észre, mert ha nem, ennek komoly következményei lesznek.
3: Na hát.
4: De van rá mód, van megoldani, és az nem azt jelenti minden esetben, hogy fel kell rúgni mindent, ami addig volt, hanem változtatni rajta. És ki kell állni, vagyis azt mondani, hogy jó, ez most eddig volt, és nem tovább, és most másképp szeretném. És hogyha van megoldás, akkor találunk rá közösen megoldást, akár egy munkahelyen, akár egy párkapcsolatban, ha nem, akkor pedig szétválhatnak az útjaink. De az, hogy egymást mérgezzük, annak ugye nincs értelme.
3: Így van. Tehát annak az ideje jött el, hogy ne várjuk meg, amíg mindent rombol egy nem jól működő helyzet. Legyen az világszinten, legyen az egyéni szinten, munkahelyi, párkapcsolati, tehát bármire gondolhatunk itt, de hogy azt jó lesz most a helyére tenni igazából.
4: Így van. Már csak azért is, mert hogyha egyéni képletnél nézném, vagy ülne velem szembe valaki, és neki mondanám azt, ami most itt látható a képletben, akkor, de ha belegondolunk, ez az egészségünk rovására tud menni. tehát nem betegséget mutat soha, hanem azt, hogyha benne maradok egy rossz környezetben, rossz energiák közt, rossz emberek társaságában, akkor az előbb-utóbb felemészt.
3: Így van.
4: És itt vagy ott, kinek hol, ott jön ki valami olyan dolog, aminek nem kéne kijönni, hogyha ki tudtam volna állni magamért.
3: Igen. Ez mindig így van.
4: Hát a lelki eredetű
3: okok. Betegség.

0: 100.3 Rádiódik. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma kultúrában az étkezés jóval több, mint biológiai szükséglet. Az a családi összetartozás, a közösségi lét és az identitás megélésének a legfontosabb szintere. A cigány konyha és az asztal körüli szokások hűen tükrözik a népcsoport történelmét, a vándorló életmód örökségét és a nehézségekkel szembeni élni akarást. Az ételek elkészítése és elfogyasztása a roma közösségekben szent rituálé, amely a tiszteletet, a vendégszeretetet és az életigenlést szimbolizálja. A tradicionális cigány ételek karakterét alapvetően meghatározza a leleményesség és az intenzív ízvilág. A vándorló életmód és a történelmi szegénység arra kényszerítette a roma családokat, hogy egyszerű, laktató és olcsó alapanyagokból, mint a burgonya, a liszt, a bab és a belsőségek készítsenek fenséges fogásokat. A cigány konyha lelke a tűz, a hús és a fűszerek. Főként a fűszerpaprika, a fokhagyma, bors és a kömény bátor használata. Az olyan ikonikus ételek, mint a cigánylecsó, a nehéz, sűrű szaftos pörköltek, például a pacal, körömpörkölt vagy kakas, nem csupán ételek, hanem a gasztronómiai identitás oszlopai. Elmaradhatatlan kísérőjük a vakvarjú és a cigánykenyér, a bodag, amely egy élesztő nélkül vagy kevés szódabikarbónával készülő, parázson vagy sütőben sütött laktató lepénykenyér. A roma kultúrában az ételek minősége és mennyisége közvetlen kapcsolatban áll a család becsületével. Az étkezések fontossága a közösségépítésben rejlik, a cigány ember nem szeret egyedül lenni, az étkezés mindig társasági esemény, ahol a család több generációja gyűlik össze, a legidősebbtől a legkisebbig. Egy roma háztartásban természetes, hogy mindig több étel készül, mint ahányan a házban laknak, mert a váratlanul betoppanó vendéget visszautasítani vagy éhesen engedni útjára szégyen. A vendég szeretet az étel megosztásán keresztül fejeződik ki a legtisztábban. A vendég elé a legfinomabb falatokat teszik, még akkor is, ha a családnak ezzel a saját hűtőjét kellene kiürítenie. Különösen kiemelkedő szerepe van az ünnepekhez, virrasztásokhoz, keresztelőkhöz kapcsolódó étkezéseknek. Ezek a rituális alkalmak ugyanis megerősítik a rokoni szálakat és a hierarchiát. Az asztalfőn mindig a család feje, az idős férfi ül, a nők pedig a háttérben gondoskodnak arról, hogy az asztal soha ne ürüljön ki. Az ételek bősége az ünnepi asztalon a jövőbeli jólétet, a gazdagságot és az áldást hivatott bevonzani a család életébe. Összességében a cigány étkezési kultúra egy olyan élő hagyomány, amely a legnehezebb történelmi időkben is megtartotta a közösséget. Az asztal körüli hangos beszélgetések, a közös tálból való étkezés és az ételek tisztelete mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a roma identitás és kulturális örökség generációról generációra csorbítatlanul öröködjön tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Le kercsi, mi me pirgyom, murelau ve sapiom, ajde.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, de annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked!
6: 2026. május 20-a szerda, 7 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Női felsővezetők álltak ki a roma fiatalok esélyegyenlősége mellett. Magyarországon a legismertebb irányzat a magyar cigányzene. A roma kultúrában a hit sokszor érzelmekkel teli és személyes.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Női felsővezetők álltak ki a roma fiatalok esélyegyenlősége mellett. Az esélyegyenlőség alapköve, hogy a tehetség kibontakozását ne a születési hely, a családi háttér vagy a származás határozza meg. Minden településen, minden társadalmi rétegben születnek tehetséges fiatalok. A lehetőségekhez való hozzáférés azonban korántsem egyenlő. Erre a máig súlyos társadalmi problémára hívta fel a figyelmet a Hungarian Business Leaders Forum kampánya, a Roma Kultúra Nemzetközi Napja alkalmából. A kezdeményezés mellé meghatározó női felsővezetők álltak, hogy közösen mondják ki, a tehetség kibontakozása nem múlhat azon, ki hová születik. A roma fiatalok esélyegyenlősége köré fókuszáló kampány egyik legerősebb üzenete, hogy a roma fiatalok előtt ma is számos láthatatlan akadály áll. Miközben Magyarország legnagyobb kisebbségéről beszélünk, a gazdasági és a vállalati vezetői szférában még mindig alig találkozunk roma szakemberekkel és döntéshozókkal. Ez azonban nem a képességek hiányát, hanem a mobilitás korlátait mutatja. A számok is ezt támasztják alá, a roma közösség foglalkoztatottsága jelentősen elmarad az országos átlagtól, a roma nők helyzete pedig nehezebb. A roma felnőttek mindössze kis százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és nagyon kevesen jutnak el fehér galléros pozíciókba. A háttérben összetett, generációkon átívelő strukturális problémák állhatnak. Az oktatási lehetőség hiánya, a kapcsolati tőke korlátozottsága és az intézményi akadályok egyaránt. Erre a problémára reagál a Romaster Alapítvány, amely 2007-ben indította el mentor programját a roma fiatalok támogatására. Az alapítvány ösztöndíjjal, vállalati mentorálással és hosszú távú szakmai támogatással segíti a tehetséges diákokat abban, hogy érettségit és felsőfokú végzettséget szerezzenek, majd pedig stabil karriert építsenek. Az elmúlt években közel 200 fiatal vett részt a programban, amely nem csak anyagi segítséget nyújt, hanem kapcsolati hálót, példaképeket és valós szakmai lehetőségeket is biztosít számukra. A kezdeményezés egyik legfontosabb célja, hogy társadalmi mobilitás ne kivétel, hanem valódi lehetőség legyen azok számára is, akik hátrányos helyzetből indulnak. A kampány különlegessége, hogy meghatározó női vezetők vállaltak be aktív szerepet. Például Heisler, Gabriella, Spár Magyarország, Juvanc Beáta, BlackRock, Pajzs Marika, Diageo, Czakó Borbála, Kérdéses, Blaskó Nikolett, ACG, Bodo Teo, Bosch, Jamnicki Tímea, Pesti Tímea, Vágó, Réka, cipőtervező, valamint további üzleti szereplők. A kezdeményezéshez kreatív partnerként csatlakozott a Roma Ruha márka is, amely évek óta dolgozik azon, hogy a roma kultúra értékei a divaton és a dizájnon keresztül is láthatóvá váljanak. A kampány részeként április 8-a és 30-a között különleges ruhakiállítás nyílt a Pullman Budapest falai között, ahol a látogatók közelebb kerülhettek a kezdeményezés üzenetéhez és a roma kultúra kortárs megjelenéséhez is. A roma zenei kultúra rendkívül sokrétű és különleges része európai kulturális örökségének. A roma közösségek évszázadokon át különböző országokban éltek, ezért zenéjük számos nép hagyományaival keveredett. Ennek következtében a roma zene nem egyetlen stílus jelent, hanem sokféle műfajt és előadási formát foglal magában. Bár területenként eltérő lehet, mégis közös bennük az erős érzelmi kifejezés, az improvizáció és a ritmus kiemelt szerepe. A roma zenében az ének, a hangszeres játék nagyon fontos. Sok esetben a zenét nem iskolában tanulták, hanem családon belül adták tovább. Magyarországon a legismertebb irányzat a magyar cigányzene, amely szorosan kapcsolódik a magyar népzenéhez. A cigányzenekarok évszázadokon keresztül lakodalmakban, ünnepségeken, éttermekben és bálokon muzsikáltak. A zenekar központi alakja általában a prímás volt, aki hegedűn játszott és vezette a többi zenész. A hegedű mellett fontos hangszer a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő is. Ezek a zenék lehetnek lassúak és szomorkás hangulatúak, de gyors, lendületes tánczenék is. A magyar cigányzene világszerte ismerté vált, és nagy hatással volt a magyar kultúrára. Az olá cigányzene eltér a hagyományos magyar cigányzenétől. Itt gyakran az ének kerül előtérbe, és sokszor kevés hangszer kíséri a dalokat. Jellegzetes ritmus hangszerek például a kanna, a taps vagy a kanál. Az ilyen zenék erősen ritmikusak és sok improvizációt tartalmaznak. A dalok gyakran a családról, szerelemről, az élet nehézségeiről vagy az örömről szólnak. Magyarországon a kajág és a parnograszt sokat tett azért, hogy ez a hagyomány szélesebb körben is ismert legyen. Spanyolországban a roma közösségek fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában. A flamenco egyszerre zene, ének és tánc. Erőteljes érzelmek, gyors ritmusok és szenvedélyes előadásmód jelzi. A flamenco világszerte népszerű műfajjá vált, amelyben a gitárjátéknak és az éneknek kiemelt szerepe van. A Balkánon élő roma közösségek zenéje szintén ismert. Ezekben a zenékben gyakran szerepelnek rezes hangszerek, például trombita vagy tuba. A balkáni roma zene gyors tempójú, energikus és táncos jellegű. Sok fesztiválon és ünnepségen ma is fontos része a közösségi életnek. Napjainkban a roma zene folyamatosan fejlődik, a hagyományos stílusok mellett megjelent a roma popzene, a mulatós és a modern könnyű zenei irányzat is. Sok előadó ötvözi a régi roma dallamokat modern hangzással, így a fiatalabb generációk számára is vonzóvá teszik ezt a csodálatos kultúrát. A roma közösségekben a hit és a vallás sok esetben fontos szerepet tölt be az emberek életében. A cigány közösségek nagyon különbözőek, ezért nem lehet minden emberre ugyanazt mondani, mégis sok roma családban erős az Istenbe vetett hit. Ez a hit nem csak vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része is. Erőt ad a nehézségek idején, összetartja a családot és reményt nyújt a jövőre. A roma nép történelme során sok nehézséggel találkozott. A vándorlás, a szegénység, a kirekesztés és a bizonytalan életkörülmények miatt az emberek gyakran kerestek lelki támaszt. Sok közösség számára az Istenbe vetett hit segített abban, hogy kitartsanak a nehéz időkben. A vallás vigaszt és biztonságérzetet adott, valamint azt az érzést, hogy nincsenek egyedül a problémáikban. Emiatt a hit sok családban generációról generációra öröklődött tovább. A roma közösségek általában annak az országnak a vallási hagyományait követik, ahol élnek. Magyarországon sok roma ember keresztény vallású. Vannak katolikusok, reformátusok, görögkatolikusok és pünkösdiek is. Más országokban élnek muszlim vagy ortodox vallású roma közösségek is. A vallási ünnepek, templomi szertartások és közös imák sok helyen fontos közösségi események. A hit szerepe a családi életben jelentős. Sok roma családban a gyerekeket már fiatalkorban arra nevelik, hogy tiszteljék Istent, imádkozzanak és segítsék egymást. A vallás gyakran erkölcsi útmutatást ad, hangsúlyozza a szeretetet, a tiszteletet, az összetartozást és a család fontosságát. Az idősebb családtagok sokszor példát mutatnak a fiatalabbnak a hit gyakorlásában. Utóbbi évtizedekben több roma közösségben megerősödtek a kisebb vallási gyülekezetek is, különösen a pünkösdi és karizmatikus egyházak. Ezekben a közösségekben a közös éneklés, az ima, a személyes vallási élmény nagyon fontos. Sokan úgy érzik, hogy ezek a gyülekezetek elfogadást, támogatást és új életcélt adnak számukra. A roma kultúrában a hit sokszor érzelmekkel teli és személyes. Nem csak vallási szabályokat jelent, hanem bizalmat Istenben és reményt egy jobb életben. Sok ember számára a hit segít megbírkozni a mindennapi problémákkal, és erőt ad ahhoz, hogy ne adják fel a nehéz helyzetekben sem. A roma ember azért hisz Istenben, mert a vallás biztonságot, reményt és közösséget ad számukra. A hit összekapcsolódik a családi hagyományokkal, a történelmi tapasztalatokkal és a közösségi élettel is. Bár minden ember hite személyes és különböző lehet, a vallás sok roma közösségben ma is nagyon fontos szerepet tölt be.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás.
7: Szerdán sokat fog sütni a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 20 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
7: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaró utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt, 7 óra múlt, itt van a hét közepe, ugyanis szerda van, és május 20-a. Nagy szeretettel köszöntök minden drága koránkelővekkel hallgatót, ahogy azt szoktam volt mondani. A mai napon született Cher, és kerek 80 esztendős az Oscar, Grammy és Golden Globe díjas, énekesnő, színésznő. 227 éve született Honoré de Balzac, francia író. 528 éve Vasco de Gama, portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába, Afrika megkerülésével. 1701 évvel ezelőtt, bizony ennyit utazunk vissza, Nagy Konstantin római császár megnyitotta a keresztény püspökök első egyetemes zsinatát Níceában. Nincsában pontosan, bocsánat. 123 éve Budapesten megszületett László Miklós, amerikai író, a Szerelem hálójában című film történetének írója. 118 éve született James Stewart, Oscar-díjas amerikai színész, Egy gyilkosság anatómiája című filmben láthattátok. 113 éve született Kozák László, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. 90 éve született Orbán Otto, Kossuth díjas költő, esszéíró és műfordító. 89 éve született Végvári Tamás, színész, Al Pacino, Harrison Ford és David Attenborough magyar hangja. 74 éve született Szakácsi Sándor, Jászai Mari díjas színész, és 82 éve született Joe Cocker, Grammy díjas angol blues és rock énekes. Na, hát ezekkel az érdekesség morzsákkal, ahogy ugye szoktam volt mondani, meg is nyitottam ezt a szerdai napot. Nem sokára jövök hozzátok vissza friss közlekedési hírekkel, addig is vigyázzatok magatokra, és kellemes napig!

0: a mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódíj.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Lezárják a 18. kerület Szurmai Tábornok utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Ezen a héten éjszakánként az Asztóriánál, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. A 9-es és a 100E autóbusz, illetve a 72-es trolibusz mindkét irányban a Kiskörúton, a közúton közlekedik, és az éjszakai járatok Asztória M megállójában áll meg. A 6-os villamos helyett éjszakai karbantartások miatt pótlóbuszok közlekedhetnek, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Ezen a héten minden nap 22 órától üzemzárásig a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz jár karbantartás miatt. Ezekkel tudtam a szolgálni, jöjjenek is a roma hírek, de iziben.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Jó reggelt kívánok minden kedves drága hallgatónak. Elmúlt 7:30, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek. Méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából.
0: Hírek rólunk neked.
2: 2026. április 21-e kedd, 20 óra van, jó estét kívánok. Ez a rádiódik roma híradója, Patai Anna vagyok. 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A roma nők helyzetéről kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A miskolci görög katolikus roma szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a nemzetközi roma nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Makkai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva Csillag

lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott, a jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket, többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket, a 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrián szociológus, az UCU Alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe Hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai Nemzetközi Roma Naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepelt egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Balog Adrián újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom, roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotrankoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével.

0: Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, Magnóval vagy akár Magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli romanőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigánynőszt vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Ovidúval már 2 éve beszélgetett. Ovidú a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagy piacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
1: Hogy valóban a mi hangunk
2: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: 30 30 30 100.
2: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
1: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
2: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
1: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Női felsővezetők álltak ki a roma fiatalok esélyegyenlősége mellett. Az esélyegyenlőség alapköve, hogy a tehetség kibontakozását ne a születési hely, a családi háttér vagy a származás határozza meg. Minden településen, minden társadalmi rétegben születnek tehetséges fiatalok. A lehetőségekhez való hozzáférés azonban korántsem egyenlő. Erre a máig súlyos társadalmi problémára hívta fel a figyelmet a Hungarian Business Leaders Forum kampánya, a Roma Kultúra Nemzetközi Napja alkalmából. A kezdeményezés mellé meghatározó női felsővezetők álltak, hogy közösen mondják ki, a tehetség kibontakozása nem múlhat azon, ki hová születik. A roma fiatalok esélyegyenlősége köré fókuszáló kampány egyik legerősebb üzenete, hogy a roma fiatalok előtt ma is számos láthatatlan akadály áll. Miközben Magyarország legnagyobb kisebbségéről beszélünk, a gazdasági és a vállalati vezetői szférában még mindig alig találkozunk roma szakemberekkel és döntéshozókkal. Ez azonban nem a képességek hiányát, hanem a mobilitás korlátait mutatja. A számok is ezt támasztják alá, a roma közösség foglalkoztatottsága jelentősen elmarad az országos átlagtól, a roma nők helyzete pedig nehezebb. A roma felnőttek mindössze kis százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és nagyon kevesen jutnak el fehér galléros pozíciókba. A háttérben összetett, generációkon átívelő strukturális problémák állhatnak. Az oktatási lehetőség hiánya, a kapcsolati tőke korlátozottsága és az intézményi akadályok egyaránt. Erre a problémára reagál a Romaster Alapítvány, amely 2007-ben indította el mentor programját a roma fiatalok támogatására. Az alapítvány ösztöndíjjal, vállalati mentorálással és hosszú távú szakmai támogatással segíti a tehetséges diákokat abban, hogy érettségit és felsőfokú végzettséget szerezzenek, majd pedig stabil karriert építsenek. Az elmúlt években közel 200 fiatal vett részt a programban, amely nem csak anyagi segítséget nyújt, hanem kapcsolati hálót, példaképeket és valós szakmai lehetőségeket is biztosít számukra. A kezdeményezés egyik legfontosabb célja, hogy társadalmi mobilitás ne kivétel, hanem valódi lehetőség legyen azok számára is, akik hátrányos helyzetből indulnak. A kampány különlegessége, hogy meghatározó női vezetők vállaltak be aktív szerepet. Például Heisler, Gabriella, Spár Magyarország, Juvanc Beáta, BlackRock, Pajzs Marika, Diageo, Czako Borbála, Kérdéses, Blaskó Nikolett, ACG, Bodo Teo, Bosch, Jamnicki Tímea, Pesti Tímea, Vágó, Réka, cipőtervező, valamint további üzleti szereplők. A kezdeményezéshez kreatív partnerként csatlakozott a Roma Ruha márka is, amely évek óta dolgozik azon, hogy a roma kultúra értékei a divaton és a dizájnon keresztül is láthatóvá váljanak. A kampány részeként április 8-a és 30-a között különleges ruhakiállítás nyílt a Pullman Budapest falai között, ahol a látogatók közelebb kerülhettek a kezdeményezés üzenetéhez és a roma kultúra kortárs megjelenéséhez is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodor utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Szerdán sokat fog sütni a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 20 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótan.
0: Romákról, nem csak romák.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok minden kedves koránkelő Vekker hallgatónak. Jöjjön egy kis programajánló. Egy icipicit most már szabadtérre invitálok benneteket, ugyanis múlt hétvégén megnyitott a kapuit a Margit Szigeti Szabadtéri Színház, ahol már túl is vagyunk egy koncerten, méghozzá a Wachowski Szimfonik adott elektroszimfonikus koncertet, a sztárvendég Lengyel Johanna volt. De nem áll meg az élet, ugyanis ezen a hétvégén is lesz jazz és borfesztivál, Mario Bondi, mármint nem ezen a hétvégén, most csak megyek így szépen már-már tovább. Aztán csodálatos magyar jazz koncert, László Attila Fusion Circus, Budapest Ragtime Band, interaktív gyereknap, lesz Oroszlán Király filmkoncert, amin közreműködik a Danubia zenekar, aztán lesz Nemzeti Filharmonikus zenekar, Balázs János zongoraművész, Bácsi Schwarz Zoltán hegedű művész részvételével. Aztán már júniusban járok, június 6-án lesz Szulák Andrea koncert, sztárvendége Karamel, Verép Tomi és Wolf Kati. Június 13-án lesz Queen Symphony és koncertshow, a sztárvendégek Serbán Attila, Szemenyei János és Baksa András. Lesz Carmina Burana, lesz 31. Duna Karnevál Gála, táncba szőtt szerelem, ez június 19-e, június 20-án Ráj napra Edda művek szimfonik, aztán jön egy opera bemutató Leon Cavallótól a Paraszt becsület per Bajadzók, ugye ez egy egy-egy felvonásos opera, aki nem tudná, ez június 25 és 27-e, és jön a Margit Szigeti Szabadtéri idei nagy musical bemutatója, az Anna Karenina, az pedig július 3-án a születésnapomon és július 4-én kerül megrendezésre a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon. A főbb szerepekben Anna Karenina, Mózes Anita, Karenin, Nagy Balázs, Vronszki, Vaskó Bence, Levin, Hajdu Tibor és Kitty Buvári Lilla. Közreműködik a Győri Nemzeti Színház zenekara, énekkara, tánckara és szólistái. A rendező pedig Bakos Kis Gábor lesz. Na, ha akartok rá elmenni, már most vegyetek jegyet, mert már ilyenkor megnyílnak a jegyvásárlások, és lehet menni, majd aztán jó kis szabadtéri ég alatt megtekinteni musicaleket, koncerteket, operákat, operetteket, úgyhogy menjetek, ti is látogassátok meg idén is, vagy idén először a Margit Szigeti Szabadtéri Színházat, ki hányszor járt, avagy nem járt, ez így szólt ez a felhívás. Na, most pedig kis zene, utána

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindjárt 8:30, jönnek a közlekedési hírek. Lezárták a 8. kerület Bezerédi utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 12. kerület Bürök utcában, az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. A 3. kerület Donát utcában burkolatot javítanak az autóbusz végállomáson, ezért a 243-as autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Donát utca megállót, de 243A jelzéssel minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Ezekkel tudtam most szolgálni. Jönnek Hajnival és Ármándóval a nyelvoktató leckék itt az FM 100.3-on. El ne kapcsoljatok!

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó! Megtanultunk már rengeteg szakmát, de még mindig van a tarsolyodban néhány, amelyet érdemes tudni a hétköznapokban. Mi a következő?
3: Hát, a mai nap folyamán a te egyik szakmádat fogjuk megtanulni. Ez nem a rádiózás, viszont ebben a kis műsorunkban te vagy a tanuló, és ezt úgy mondjuk, hogy szityárdó.
4: Szityárdó.
3: Igen, ez egyébként szó szerint azt jelenti, hogy tanított.
4: Uh-huh. És hogyha azt akarom mondani, hogy én tanuló vagyok, tehát szityárdó vagyok, azt hogy mondom?
3: Így, hogy me szityárdoszim.
4: Me szityárdoszim.
3: Így van, nagyon jó, gratulálok. Szityúvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Ildi, Kerasz, Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van, szép jó reggelt mindenkinek, mi nem sokára jön a süsfelnap. Egy kis hírrel zárjuk a mai Beckert, ahogy már megszokhattuk. Brutálisan összevertek viperával egy férfit, percekig ütötték. Súlyosabb büntetés szabott ki a bíróság a debreceni fellebbviteli főügyészség indítványára, tekintettel arra a két férfire, akik viperával verték meg ismerősüket. Egyiküket 6 évre, másikukat 4 év, 6 hónapra ítélték. Családi vétó készül az Exatlon férfi győztesének szerettei nem kérnek a nyereményből. Egész életében a családja jólétét tartotta szem előtt az Exatlon Hungary férfi győztese Koplányi Gábor. A kihívók versenyzője éppen ezért a 15 millió forintos nyereményét is rájuk költené. A szerettei azonban testületileg úgy döntöttek, nem engedik, hogy a pénzt, amelyért Kopi 2 hosszú hónapon át küzdött, nekik adja. Aztán nagy titkokról rántotta a leplet Tóth Andi, már 3 éve szakítottak, de most is használja a Marics Petitől kapott ajándékát. Tóth Andi legutóbbi TikTok videójában nem csak új zenei terveiről rántotta rá a leplet, hanem egy váratlan részletet is megosztotta magánéletéből, amely azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. Kiderült ugyanis, hogy 3 évvel a szakításuk után még mindig használ egy ajándékot, amit Marics Petitől kapott. És ez az ajándék nem más, mint egy parfüm. Az ember ugye egy picit nagyobb volumenű dologra gondolt, én megmondom őszintén, én azt hittem, hogy kapott tőle egy Mercedest, amit azóta is használ, mert hát nyilván hülye lenne nem használni, hogyha neki ő kapta, ajándékot vissza nem kérünk szakítás után, ez egy alaptörvény, ugye, kedves férfiak, úgyhogy szerintem ezzel a részében nincs gond, inkább a cikk vége a meglepő, hogy mindössze egy parfümről van szó. Na de, ennyit a kis rövid hírmorzsákról, megyek egy kicsit zenélni, közlekedés időjárás, és 9 után Völgyi Zsuzsival karöltve jövök hozzátok, és jön a süsfelnap itt az FM 100.3-on.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be, így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyi emlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók, többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szerdán sokat fog sütni a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 20 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányúsítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: szerednem, sok gyötrelmes éjjelen át.
1: Kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
2: 9 óra múlt 21 perccel, itt a hét közepe, és május 20-a van. Szép jó reggelt mindenkinek.
3: Szép napsütéses délelőttöt, szép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Gyönyörű szépen süt a napocska. Hát ahogy mondták is már, hogy ezen a héten végig felmelegedés várható. Gyönyörű szép időnek leszünk szem- és fültanúi. Egy-egy pici területen még mai nap, illetve holnapi nap előfordulhat zápor, zivatar, de ezek tényleg csak elvétve és nagyon picike mennyiségben, tehát nem úgy, mint ahogy a hétvégén volt, hogy így eláztatta az egész országot, hanem tényleg csak itt-ott, amott, és csak zápor, zivatar formájában fordulhat elő. Úgyhogy például tegnapra is mondták, és nem tudom, hogy ki hogy van vele, vagy ki honnan hallgat bennünket, nálunk itt Budapesten a 13-ban nem esett. Voltak csúnya gomoly felhők ilyen.
3: Citybe sem? Nem, a kis ilyen, szigetünkön
2: igen,
3: sem.
2: Ilyen este 7 órakor ilyen csúnya felhők megjelentek. Na mondom, most fog esni, de mondom, hát úgyis mindegy, már otthon vagyunk, mondom, lényegtelen, de nem, végül nem esett. Na,
3: nálunk
2: így,
3: még az se volt, látod?
2: Még az se volt.
3: Hát, nálunk tűzött a nap, fénylő, napsütés, szikrázó, napsütés, tafta, hajam tart.
2: Este 9-kor is Csepelen, akkor is süt a nap.
3: Erőszakosan.
2: Igen. Gyerekek, ki ne derüljön a végén, hogy Csepelre kell költözni.
3: Hát
2: hogy olyan
3: látod,
2: hely,
3: látod, elkerül hát az eső.
2: Tényleg.
3: Nem tudom, mi van, vagy nagyon mélyen van, tudod, hát ezért is el szokott menni az eső melletted.
2: Persze.
3: Ha nagyon mélyen vagy, nem esik feletted az eső.
2: Igen. Na, képzeljétek el, ma 80 éves Cher, gyerekek, csak ezt így a semmiből így bedobom.
3: 80 éves, ma és milyen jól néz ki.
2: Hát azért az túlzás.
3: De nagyon jól néz ki, 80 évesen, hát hagyjál már, hol
2: leszek.
3: Hát de jól néz ki.
2: Hát az úgy nagyon könnyű ám,
3: hát
2: akinek
3: de nem baj, akkor is jól néz ki, műtötten.
2: Igen, ebben nem szoktunk egyetérteni. Szerintem az nem néz ki jól, aki halálra van műtve, botoxolva, minden, ami létezik, föl van varva, ide van varva, ez... az nem néz ki.
3: Nekem
2: jól,
3: tetszik,
2: szerintem.
3: Nekem nem tudom. Mm. Én nem úgy nézek rá, hogy na vajon, nem is látszik, hogy hol van műtve. Tehát, hogy így...
2: Nem-e? Láttad mostani képét? Úgy néz ki, mint a saját viaszbábúja Madame Tussauds-ból konkrétan. Tehát,
3: jaj, hogy... már régóta mondogatják ezt rá, de nem tudom. Nekem nem. Én élőben is láttam, jó, hát nem most, hanem egy olyan jó 20 éve, talán 20 éve volt itt nálunk, akkor, de nem.
2: Mármint lett... itt a rádióban.
3: Nem a rádióban, koncertezett, és én a harmadik tudom sorba álltam.
2: Olyan közelről láttad.
3: Nagyon közelről láttam, és valami mese szép volt, tényleg, nagyon-nagyon szép volt, nagyon jó volt a body, nagyon egybe
2: a
3: volt.
2: A bodyban rendben van, biztos, hogy azért, ha ma már, ha nem is edz, vagy ki tudja, mennyire van jó formában egy 80 évesen, most itt van egy 74-es képa, amin 28 éves volt, és itt egy 26-os, amin ugye már kerek 80 éves a Cher, a Grammy, mind a kettő kép a Grammy-n készül. Piciben van, nem fogod látni onnan, nem tudom
3: nagyon
2: kinagyítani.
3: Jól néz ki, mondhatsz akármit, Gyuszikám, nekem nagyon szép, én 80 évesen nem tudom, hogy fogok kinézni, lehet hajam se lesz
2: ennyi
3: már.
2: Ha ennyi pénzed lesz, mint neki, akkor így.
3: Akkor bárcsak ennyi pénzem lenne, hogy így nézek ki egyébként.
2: Na látod, ez már így más,
3: akkora, a Farewell Tour koncert turnéján volt itt Magyarországon, és nagyon jól táncolt, nagyon jók voltak a ruhák, nagy barátságokat kötöttem ott. Én egyedül voltam, tehát no, soha nem mentem még ki egyedül koncertre, de valahogyan úgy jött ki akkor, hogy senki nem akarta megnézni velem Chert. Hát mondom, jó, oké, én viszont nagyon akarom, és egyedül elmentem. És ott körülöttem, akik ott voltak, fiúk, lányok, nagyon jó barátságokat kötöttem, kaptam tőlük még akkor levelet, tehát egy ilyen levelező rendszer volt, még akkor nem nagyon volt internetes világ, tehát ez már jó rég lehetett. Nem is tudom, tényleg meg kell néznem, hogy melyik évben járt itt Magyarországon, de ezek mindig jók, szóval én azt mondom, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor ne tartson soha vissza az, hogy nincs, aki elmenjen veletek koncertre, menjetek el, mert ott az emberek szerintem, akik ugyanúgy rajonganak, vagy szeretnek valakit, akkor könnyen barátságot tudsz kötni ott a környékbeliekkel, akik
2: hát a
3: ott mellettetek
2: vagy, akkor
3: állnak.
2: Igen, ott szoktak is
3: néha
2: haverkodni.
3: Idős vagy nem?
2: Hát, nem tudom. De attól függ, mennyire zárkózott az ember. De mondjuk igen, ha van egy közös érdeklődés, úgy könnyebb.
3: Hogyne. Főleg, hogy egy közös ikon, érted, akiért rajongsz, igen, te is, meg melletted az ember, aki áll.
2: Igen, jól emlékeztél amúgy, hogy ez a Farewell Tour a Living Proof the Farewell Tour nevű búcsú turnéja keretében belül volt itt Budapesten, a Paplászlóban.
3: Melyik évben? Nem tudom megmondani. 2023-24.
2: Micsoda?
3: Na? Vagy miről? Na, 2003.
2: Na, azért. Na, azért. Majdnem, jó, de azért mondom, körülbelül. Mert mondom, majdnem eltaláltad, mert 2004, júni
3: aha,
2: 2.
3: Aha.
2: Azért mondom, hogy mondom,
3: 2000, nem, rosszul.
2: Jó, jó, mondom, de amúgy meg eltaláltad telibe szinte.
3: 2003 vagy 2004 akkor. Akkor 2004?
2: 2004. Na. Június 2-a.
3: De jó, igen. Volt, fú, de éltem.
2: 22 éve volt itt, igen. Akkor ja. 58 éves volt.
3: Jó, mondtam akkor, hogy körülbelül egy 20 éve a fene vigye el.
2: Igen. Hát most meg ma kerek 80 esztendős Cher a mai napon. Hát tényleg, amúgy jó, hát a fia az vitán felül áll, hogy ő egy ikon, tényleg az a jellegzetes hang, hogy a you will believe. Az tényleg, tehát hogy a, például a Starban Star műsorban az egy Jolly Joker, ha valaki legjobb. Azt kapja, meg nem igen. Tudom. De ez, hogy azért jól néz ki, ez nekem mindig egy ilyen dolog, ez a J-Lo kapcsán is emlékszem, amikor itt volt, akkor is volt egy ilyen, hát nem vitánk, mert csak egy, te úgy gondolod, én amúgy, aha. Hogy szerintem ő is ha egy sima irodista nő lenne itt a, mit tudom én, a 9. kerületbe, és ennyi idősen, nem így néz neki.
3: Tehát te meg, hogyha semmi... hollywoodi sztár lennél, nem így néznék.
2: Így van, na. Mert lenne pénzem, lennének
3: ne
2: orvosaim.
3: Ne bántsad
2: a J-Lo-t, jó? Hát, ő is szarában műtve ezt. A Krasznai is megmondta múltkor, még amikor múltkor, hát amikor itt volt a J-Lo, és akkor az egyik reggeli műsorban, vagy a reggeli műsorban behívták a Krasznait, és akkor mutattak egy képet a háttérbe, és akkor mondta a Krasznai, hogy hát igen, itt látszik a képen, hogy föl van varva.
3: Jól teszi. De most
2: szóval
3: gondold,
2: ez a jól néz ki, ezt hagyjuk már. Hát ez
3: most ez a nő tele van energiával, élettel. Most akkor menjen föl a színpadra, ha meg fölmegy a színpadra úgy, hogy le van szakadva, mint egy farzseb, akkor meg azért kezdik ki, hogy néz ki. Hát dehogy nem. Hát,
2: nem, de az amikor, igaz, nem azt mondom, hogy
3: amikor
2: nem.
3: Amikor mondjuk valami nem olyan top, vagy nincs úgy nagyon megcsinálva, kikerázva, akkor mindjárt kapja, de öreg vagy, menjél már haza magadnak.
2: Ebben igazad van, nem erre gondoltam. Csak azt mondom, hogy akkor én szememben ezek a nők, nem tudjuk azt mondani, hogy jaj, de jól néz ki, mert így könnyű. Ennyit mondtam csak. Persze, hogy nézzen ki.
3: De jól néz ki.
2: Hát színpadon van, tévében van, filmben van,
3: hát stb. Persze, szerintem hogy... egyébként jobban néz ki, mint fiatal korában. Tehát, hogy annyira, nekem nem tudom, annyira szép, annyira szépen érik, annyira jól, és jól munkálják. Tehát, hogy azok a kis sebészeti beavatkozások, amiket úgy lehet rajtuk látni, az nagyon jól el van rejtve. Nagyon szépen van megcsinálva. Tehát olyan ízlésesen. Pont J-Lo az, aki nagyon ízlésesen
2: van azért megcsinálva. Nem apró, mert mondom, aki ért hozzá, mint például a Krasznai doktor, ő azért rögtön mondta, hogy hát itt, és forolt vagy 10-12 helyet,
3: hát
2: hogy hol van,
3: orvos,
2: csak az
3: hát
2: arca
3: nyilván tudja.
2: Föl, a füle mögött föl van neki varva, meg ilyen helyek, tehát hogy azért így hidd nagyon gyuszikám, könnyű.
3: Nem csak a hollywoodi sztároknak van a füle mögött felvarva, másnak
2: nekem
3: is.
2: Nekem sajnos nincsen.
3: Másnak
2: nem
3: is
2: tudom, nekem
3: van
2: valamiért. Például mit tudom én, az Anne Hathaway, aki ugyan most már ő is elkezdett egy pici kis beavatkozásokat végeztetni magán, de ő például az elmúlt években nem, és nekem például ő egy sokkal természetesebb szépségnek hat. Na, ő jól néz ki.
3: De nem tudhatod, hogy milyen beavatkozásokon ment az évek során keresztül. Nem tudhatod, hogy ezelőtt mit csináltatott magán, tehát ebben nem lehet belelátni.
2: Ahogy csak szoktam mondani, más fazekába.
3: Hát igen, csak látod, hogy jól néz ki valaki, és látod, hogy szépen idősödik, de közben lehet, hogy ugyanúgy kezelget van, mint mondjuk Cher.
2: Igen, jó, nem, én ezt aláírom, meg mondom, nincs ezzel semmi baj, én mind a kettőt csípem, J-Lo-t is, Cher-t is, csak mondom, ez amikor szokták mondani, hogy bomba formában van, és ez, ugyan már, hát ha ennyi pénzem lenne, én tudod, hogy néznék ki? Ha egy merőkocka lennék,
3: de
2: tele lennék
3: beültetett kocka.
2: Persze, tele lennék hajjal, a bulám fül lenne fújva ilyen izére, ilyen
3: J-Lo-sra.
2: Persze, egy kis buborék bulám lenne, halál nagy kockák, olyan mellizom, hogy török rajta, be lenne ültetve egy kiló haj.
3: Ennyi, más sem kellene csinálnod, csak magaddal
2: olyan
3: foglalkozz.
2: Olyan egyenes lenne a fogam, hogy vonalzóval nem tudnád úgy kimérni.
3: Most is az amúgy.
2: Hát azért, de ez a tiszta hófehér íze full legyen. Tehát úgy, én, igen, jó lenne. Na, de hogy egy picit azért másról is majd beszéljünk, mert ma ugyan Cher-nek születésnapja van, de sajnos a tegnapi napon viszont egy nagyon szomorú hír is megrázta kicsiny hazánkat, és ezt azért mondhatom, hogy kicsiny hazánkat, mert szerintem, hát aki nem is ismerte személyesen, is rajongott érte, és imádta, akár szinkronba, akár a filmjeiben, akármiben sorozatban láthatta őt, ugyanis tegnap 62 évesen meghalt Scherer Péter, itt hagyott bennünket.
3: Jászai Mari díjas magyar színészünk távozott tegnap.
2: Aki esetleg nem tudná, igen, kiről van szó, bár szerintem mondom, egy ország ismerte a hangját, ha megszólalt. Tényleg az Apa Tigris című sorozatban játszott, ugye három lánya volt a sorozatban, és plusz ő is kereste az igazit, és egy ilyen apa küzdelmét láthattuk, aki három lánnyal karöltve, azoknak is jöttek udvarlók, közben neki is, és hát azért persze rengeteg helyzetkomikum, hát, és ez Scherernek ez nagyon-nagyon jól állt.
3: Minden illetve... jól állt neki, meg hát az összes Jancsó film, amiben szerepelt Mucsival.
2: Igen, hát a Mucsival.
3: Igen, ott ők az improvizatív színészetről tettek nagyon erős tanúbizonyságot, mert ott rengetegszer engedték nekik az improvizálást, és bizony ez volt az ő igazán nagy védjegyük, hogy ők ketten nagyon tudtak improvizatívan is működni együtt, jól működni együtt. És hát Mucsi Zoltán is megemlékezett barátjáról, fájó szívvel tudatta ő is a közösségi oldalán, hogy bizony eltávozott egy barátja, és mondta, hogy nem sokára majd találkoznak. Ezt írta ki. Igen, hát a pályatársak, mindenki mély fájdalommal vette tudomásul ezt a gyászhírt.
2: Ezt a hirtelen gyászhírt.
3: Igen,
2: ma
3: mert
2: reggel...
3: hogy annyira nem közölte kifele, igen, a betegségét. Tehát úgy, mint ahogy Kálói Molnár Péter sem. Igen. Tehát olyan, igen, érdekes a két párhuzam, hogy,
2: nagyon, nagyon,
3: hogy a két művész nem közölte úgy nagyon kifele.
2: Nem nagyon
3: kifele.
2: Panaszkodtak állítólag. Igen, ma reggel Badár Sándor volt a reggeliba a vendég, az első vendég, és beszélgetett a Papp Gergővel és az Ábel Anitával, és ő is azt mesélt, hogy volt ez a forgatás, amit ugye Japánban voltak, ugye a Csúlya Imre,
3: nem
2: Badár.
3: Nem is olyan rég, ez egy Scherer. Tavalyi.
2: Ez tavaly, tavaly nyáron forgatták, vagy tavaly ilyen ősztájéken, igen, forgatták le, és utána került ugye adásba.
3: Igen, ki volt abban?
2: Most mondom, a Csúlya, a Badár, Badár, Scherer, a Fróner Fecó.
3: Igen.
2: Azt hiszem, így voltak csak. Igen, meg az Epres Attila.
3: Epres Attila, igen, Jason Statham magyar
2: így
3: hangja,
2: van,
3: ha valaki
2: van,
3: nem
2: tudna. Aki amúgy nagy motoros is, tehát ő is ilyen vagány.
3: És ott színű is végig szórakoztatták a nézőket,
2: beszélt,
3: és milyen életkedvel csinálták azt a forgatást
2: és
3: végig.
2: Pont erről beszélt a Badár ma reggel, hogy ott, amikor például volt ez a szél, na, nem akarom hülyeséget mondani, amikor így repülsz ilyen izével, hátadra rákötnek ilyen, olyan vagy, mint egy repülő sárkány, csak ember. Na, mindegy, nem tudom, van ennek egy neve, mindegy, és ő mondta, hogy olyan gyermeki örömmel, mondta ezt a Badár ma reggel, hogy olyan gyermeki örömmel, tehát, hogy ő tényleg nagyon élt mindent, ő nem nagyon beszélt negatívan másokról, ő inkább mindig viccel oldotta föl a feszült szitukat is, tehát nem beszélt ki, igen, nem volt egy rosszindulatú ember.
3: Nem.
2: Ezt akartam ebből
3: valahogy
2: kihozni, vagy ezt mondják
3: is
2: a pályatársak, és igen, ez jön le belőle,
3: igen,
2: vagy
3: ez
2: jött le belőle,
3: hogy végtelen,
2: igen,
3: kedves embernek, igen, tűnt, bár én őt sajnos személyesen
2: én
3: nem
2: se
3: volt alkalmam megismerni, de mindaz, amit láttam belőle, és hát ez is egy nagyon erőteljes visszacsatolás, hogy ő tényleg egy nagyon-nagyon végtelen kedves ember volt, mert mindenki nagyon pozitívan emlékszik vissza rá, hogy mennyire nagy életszeretete volt, és mennyire pozitív volt, és vidám.
2: Igen, igen, abszolút mindenki tényleg, akik ismerték őt közelről. A Papp Gergő is mesélt ma reggel egy ilyen sztorit vele kapcsolatban, hogy ők meg Balatonon találkoztak, és elvitte a fiaik egyidősek, voltak akkor is, meg hát nyilván most is, és hogy elvittem a Scherer magukhoz az ő nyarójába, hogy jaj, hagyd itt a gyereket, hát hagyd játszanak a fiúkat, hát ne vigyétek el, hát jól érzik maguk, hagyját. Tehát, hogy ilyen nagyon, és mondta a Papp Gergő, hogy konkrétan akkor ismerték meg egymást előtte egy, mit tudom én, két órával,
3: mennyire
2: vagy nem
3: kedves
2: tudom, és hogy egy ennyire közvetlen, egy ennyire jó szívű ember volt így a pályatársak és a barátai révén, és igen, nem panaszkodott, nem panaszkodott, hogy mi a helyzet.
3: Ugyanúgy, ahogyan Kálói Molnár Péter, még vártak rá előadások, és ő még azért aktívan dolgozott és készült az előadásaira, úgy volt, hogy még két hét múlva is fog játszani valami előadásba. Hát igen, ez nagyon lesújtotta szerintem a közönségét is, a kollégáit is, ez a szomorú gyászhír. Én is mondom, mivel sajnos nem ismerhettem személyesen, de akkor is annyira megrendített, megkönnyeztem tegnap tegnap is, meg még ma is, mert én is szomorúan sajnálom.
2: És na, meg a hang fönnmarad, ugye, mert
3: sajnos,
2: rengeteg szinkron.
3: Több grú nem lesz.
2: Ja, grúnak is jó volt, illetve az a nagyon nagy forma görög színész, az az Galafiniakos.
3: Az aki is a, tényleg.
2: Milyen, mi volt a film? Másnaposok.
3: Másnaposokban. Abba a vörös hajú úriember, vörös szakálló. Igen, vörös. Hát ilyen vöröses.
2: Ja, barnára emlékszem, de igen, de mindegy is. Mindenki tudja, ez a olyan bolond nevű pali,
3: de
2: görög,
3: jól lát
2: amerikai
3: neki a
2: pali.
3: Igen, meg hát a grúnak igen. is. Hát nekem, grú. Én azt a mesét kimondottan ő miatta szerettem.
2: Meg hát rengeteg másba is tényleg, és hát amit a Mucsival leműveltek, még azok a kis videókra is emlékszem, amit csináltak sokszor ilyen, mit tudom, valamit reklámoztak, vagy akár nem tudom, a nemzeti múlt, vagy

0: amiről tényleg például most 17 órával ezelőtti cikk, ugye nyilván aktualizálva Csulya Imrét is kérdezték, és egyszerűen annyit mondott csak, hogy nem nagyon tud megszólalni. Tehát, hogy tényleg annyira, aki barátja volt, azok tényleg annyira megdöbbentek ezen, hogy erre nem lehetett számítani. És 64 esztendős volt, de ezt már elmondtam ugye az elején is, de azért azt kell mondjam, hogy nem vészesen idős korról beszélgetünk, ugye azért nem volt nyilván fiatal ember sem, de azért nem volt egy aggasztján, hogy így mondjam, tehát hogy valószínűleg abszolút fitnek látta az ember őt.
1: Igen, valószínűleg nem tudták a pályatársak sem, hogy mivel küzd, vagy mi lehet a háttérben, mert azért nagyon sokakat ledöbbentett ez a hír, tehát igen, a szűk baráti, vagy szűk közeli pályatársak talán tudhatták, de úgy tényleg nagyon szerintem nem kommunikáltak ide. Egyébként a halálra nem lehet felkészülni, tehát az egy,
0: hát nem.
1: A halál az egy nem. Olyan dolog, hogy még hogyha tudod is, hogy valaki súlyos betegséggel küzd, valahogy akkor is az utolsó pillanatig reménykedik mindenki, a család, a barátok, mindenki, hogy meg nem. A beteg is nyilván a gyógyulásban, szóval hogy erre nem lehet felkészülni, úgyhogy ez szerintem így is mindenkit nagyon váratlan ért, nagyon lesújtó volt ez a tegnapi hír, és igen, hát úgy meg főleg nagyon lesújt mindenkit, ha nem is tudsz róla, tudod, hogy van valami betegség
0: akkor
1: a háttérben.
0: Akkor
1: amíg
0: úgy a váratlanság, mert a meglepetés erejével is éri a nagy közönséget,
1: igen,
0: is, és a barátok közül is, bár azért a Badár is elmondta, hogy ő akkor mivel közeli kapcsolatban voltak, ő azért tudott egy más, tehát hogy nem volt, az nem volt titok, hogy küzdött valamiféle betegséggel.
1: Tehát nyilván a közeli barátok, igen.
0: Így van.
1: A család és a nagyon
0: titok.
1: Közeli pályatársak, igen, nyilván, igen, akik mindennapi kapcsolatban voltak.
0: De függetlenül maga a halála, az meglepte még akár a közeli barátokat is, mert ugye ez ilyen idézőjelbe téve egyik napról a másikra ütött be. Úgyhogy hát tényleg most Scherer Péterre emlékeztünk, ez a minimum szerintem a művészet előtt, meg az emberség előtt, amit mi is hozzátehettünk ehhez. Úgyhogy most el is megyünk, igen, zenélni, és majd csak 10 órakor jövünk
1: minden
0: vissza.
1: Minden családjának kedves családjának, rokonának és pályatársának, és mindenkinek, aki gyászolja, őszinte részvétünket kívánjuk a Dick Media nevében.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko az a máj. Szitjú veszlös esza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma zenei kultúra rendkívül sokrétű és különleges része európai kulturális örökségének. A roma közösségek évszázadokon át különböző országokban éltek, ezért zenéjük számos nép hagyományaival keveredett. Ennek következtében a roma zene nem egyetlen stílus jelent, hanem sokféle műfajt és előadási formát foglal magában. Bár területenként eltérő lehet, mégis közös bennük az erős érzelmi kifejezés, az improvizáció és a ritmus kiemelt szerepe. A roma zenében az ének, a hangszeres játék nagyon fontos. Sok esetben a zenét nem iskolában tanulták, hanem családon belül adták tovább. Magyarországon a legismertebb irányzat a magyar cigányzene, amely szorosan kapcsolódik a magyar népzenéhez. A cigányzenekarok évszázadokon keresztül lakodalmakban, ünnepségeken, éttermekben és bálokon muzsikáltak. A zenekar központi alakja általában a prímás volt, aki hegedűn játszott és vezette a többi zenész. A hegedű mellett fontos hangszer a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő is. Ezek a zenék lehetnek lassúak és szomorkás hangulatúak, de gyors, lendületes tánczenék is. A magyar cigányzene világszerte ismerté vált, és nagy hatással volt a magyar kultúrára. Az olá cigányzene eltér a hagyományos magyar cigányzenétől. Itt gyakran az ének kerül előtérbe, és sokszor kevés hangszer kíséri a dalokat. Jellegzetes ritmus hangszerek például a kanna, a taps vagy a kanál. Az ilyen zenék erősen ritmikusak és sok improvizációt tartalmaznak. A dalok gyakran a családról, szerelemről, az élet nehézségeiről vagy az örömről szólnak. Magyarországon a kajág és a parnograszt sokat tett azért, hogy ez a hagyomány szélesebb körben is ismert legyen. Spanyolországban a roma közösségek fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában. A flamenco egyszerre zene, ének és tánc. Erőteljes érzelmek, gyors ritmusok és szenvedélyes előadásmód jelzi. A flamenco világszerte népszerű műfajjá vált, amelyben a gitárjátéknak és az éneknek kiemelt szerepe van. A Balkánon élő roma közösségek zenéje szintén ismert. Ezekben a zenékben gyakran szerepelnek rezes hangszerek, például trombita vagy tuba. A balkáni roma zene gyors tempójú, energikus és táncos jellegű. Sok fesztiválon és ünnepségen ma is fontos része a közösségi életnek. Napjainkban a roma zene folyamatosan fejlődik, a hagyományos stílusok mellett megjelent a roma popzene, a mulatós és a modern könnyű zenei irányzat is. Sok előadó ötvözi a régi roma dallamokat modern hangzással, így a fiatalabb generációk számára is vonzóvá teszik ezt a csodálatos kultúrát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
1: Szerdán sokat fog sütni a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar.
7: Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 20 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
7: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zicsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: 10 óra 18 perc van, szerda és május 20-a. Jó reggel!
1: Hello, sziasztok!
0: Kicsit ilyen Kabos Gyulából, jó reggel!
1: Igen, tényleg, hagyj már hal!
0: Azaz. Le, és tudja.
1: Milyen örök ő is.
0: Klasszik. Igen. És ha már színészet, most így hirtelen följött egy cikk velem szembe, csak így nagyon zárójában akarom megegyezni. Gyerekek, keresik az új James Bondot, elkezdődtek a castingok.
1: Jussi!
0: El ne menjek! Sajnos egyetlen egy baj van, vagyis hát jó, kettő baj van.
1: Na mondjad, hogy tudnád
0: egy
1: mondani?
0: Amerikában van. Kettő, ezek zárt meghallgatások.
1: Veszek
0: nem
1: neked
0: nyílt,
1: egy repjegyet.
0: Nem nyílt meghallgatások, hát, tehát nyilván az MGM stúdiójé, ugye a joga a James Bond filmeknek, illetve magának James Bond karakterének, ugye
1: Ian Fleming
0: James Bond
1: karakter
0: írta.
1: Nem 50 éves kell, hogy legyen? Tehát nincs megszabva az a korhatár?
0: Nincs.
1: Vagy 40-es? Nem vagy elég öreg hozzá, ez a bajod. Csak ez.
0: Csak ez?
1: De egyébként mondjad, hogy mondanád?
0: Várjátok. Rákészülök, gyerekek, hát nem lehet ez csak úgy így a vakvilágban.
1: Rendezem, figyeld, rendezem.
0: Na, és mondjad, hogy és tessék.
1: A
0: nevem Bond. James Bond.
1: De jó hangszín. Ott is van. Ettől leremegtek a női bugyik.
0: Ennyi, egy pillanat alatt. Most jelen pillanatban, akik esélyesek erre a szereplő, pont ezt írják. Milyen érdekes, hogy ezt mondtad, hogy nem kell öregnek lennie? Pont most írják itt a cikk legalján, hogy egy Daniel Craig volt ugye eddig a James Bond, és most nála jóval fiatalabb főszereplőt keresnek, a címszereplőt pontosabban.
1: Aki tud futni meg, aki még tudja tartani az iramot.
0: Hát egy Morgan Freeman már nem nagyon esélyes, igen, James Bond szerepére. Láttad a Frankenstein filmet?
1: Igen.
0: Na, abból a Frankenstein, a Jacob Elordi, ő esélyes.
1: Nagyon jó.
0: Ő esélyes.
1: Jó, nagyon magas az a srác. Langaléta.
0: Hát jó, mondjuk ott ilyen majdnem magas talpúshúzban is volt, tudod, a
1: de nem, a való életben is megnéztem.
0: Magas, igen, magas
1: csávó. Nagy kosaras csávó.
0: Magas csávó. Ő esélyes most egyelőre,
1: igen,
0: azt írják.
1: Nekem ő nem tetszene James Bondnak, nem.
0: Nem?
1: Nem. Ott a Frankensteinben tetszett
0: a
1: minden, előttem is, nem.
0: Jó képű csávó.
1: Nem kérem, lapozzunk női szembe. Most én castingolok, jó?
0: Illetve, na hát őre rá kell keresnünk, gyerekek, hogy ki ő, aki Callum Turner.
1: Nem tudom, azt sem tudom ki az.
0: Hát, mondok egy titkot, én sem tudom, de mindjárt beírom, hogy...
1: Ki van még, közben emlőszük a
0: többit. Ők ketten esélyesek most nagyon. Nem, most csak őket írták, hogy most ők. Egy ilyen...
1: Rick Astley. Hagyjad már.
0: Olyan. De
1: ne,
0: nagy vagy.
1: Nem
0: gyerekek,
1: már.
0: Tudjátok, honnan tudjátok, hogy ő kicsoda esetleg?
1: Na.
0: Ő Dua Lipának a palia.
1: Úgy se tudják.
0: Jó. 36 éves, amúgy
1: nem jó.
0: Nálam fiatalabb
1: nem
0: csávó.
1: Jó. Nincs más, ennyi opció, kész.
0: Nem, most őket írták, csak így külön kiemelték. Tudod, ki volt még most, őt pont nem írták a cikkbe, de én viszont olvastam.
1: Na, mutasd.
0: Úgy, de hirtelen akartam mondani. Az a nagyon, nagyon jó képű, színesbőrű pali. Jaj, nem fog eszembe jutni a neve. Jó, de ciki vagyok ilyenkor. Na mindegy, majd ha eszembe jut, akkor...
1: Gáspár Győző.
0: Ő. A nevem Bond. More Bond. Igen.
1: Jaj, de jó, kiküldjük a győzőt, pont korban
0: igen,
1: is
0: és
1: van.
0: És ott nem bondlányok lesznek, mert ott mindig van egy bondlány, hanem bondcsáje. Kicsit más lenne a
1: azért merek
0: viccelni. Idris Elba, eszembe jutott a fia az
1: meg.
0: Úriembernek a neve. Nem vágod az Idris Elbát, nagyon jó színész.
1: Győzővel nekem szabad viccelni, nekem megengedett. Hogy mondanám, mond még egyszer.
0: A nevem Bond. More Bond. Igen. Igen. Na, ő Idris Elba, egy színes bőrű, 53 éves viszont az Idris Elba, de egy nagyon pacek, ki van gyúrva, jóképű színes bőrű színész.
1: Figyelj!
0: Golden Globe díjas.
1: Színes bőrű James Bondunk még sosem volt.
0: Így van, és ő amúgy angol. Ja, ez is kikötés ráadásul, ugye, amivel Bond karaktere, ugye angol, hát Angliába játszódik, ugye a MI6 az ugye Angliába, Londonban van, tehát hogy a kikötés, mint a Harry Potter filmeknél is kikötés volt, hogy csak angol, skót, ír, ilyen, tehát ott az Egyesült Királyságból
1: figyelj,
0: választottak
1: nekem
0: színészeket.
1: Vele például semmi bajom nincsen.
0: Figyelj, amúgy nagyon pacek lenne James Bondnak, nagyon sokáig szóba volt, hogy picit újítsák ezt. Aha, is, ugye a mai ugye igazságjegyében, ugye, főleg Hollywoodban már kikötés is valahol ez, hogy filmekben, ázsiai legyen a filmben, színes bőrű legyen, cigány legyen, mit tudom én.
1: Igen, és tök érdekes, hogy, hogy évekkel ezelőtt mindig tehát hogy nagyon főszerepet, kevés színes bőrű kapott. Azt hiszem, hogy úgy tudom, hogy Eddie Murphy volt az első, aki megkapta a Beverly Hills-i zsaruban a főszerepet, tehát nem mellékszereplő volt Eddie Murphy, hanem ott már főszerepben tündökölhetett, tehát ő volt az első színes bőrű, aki főszerepet kapott, mert hogy régen nem kaphattak főszerepet, mindig csak mellékszereplőként lehettek jelen. Aztán ugye Eddie Murphy áttörte ezt a falat, és megjött a változás. És hát miért ne? Tehát, hogy miért ne lehetne egy James Bond most kivételesen egy színes bőrű úriember, nekem ezzel semmi problémám nincsen.
0: Én imádnám, én amúgy Idris Elbát, ettől függetlenül nem jutott eszembe a neve, csak nagy nehezen. Én nagyon szerettem, mert amiben én láttam őt, a Luther, a Lemenő nap, vagy Felmenő nap, mindegy, Netflixen megtaláljátok, akkor a Thor filmekben is játszott, egy igazi, az a nagyon jó markáns karakterű férfi, tehát egy férfi színész, ezt így azért mondom, így aláhúzva a férfit, mert hogy tényleg így megjelenik, és úgy nagyon pacekba ott van. Nekem, és szerintem Bondként ez egy előny.
1: Miért ne? Igen, hát
0: csak
1: igen, újíthatnak.
0: Idős. A stúdió most kifejezetten, ugye az MGM stúdió, akinek a jogai, a Bond jogai náluk vannak, ugye kifejezetten most azért jóval fiatalabb, tehát a 30-as, nagyon max 40-re ezt írják, castingolnak.
1: Mondom, hogy tudjon futni. Nekem, ami nehezen ment le a torkomon, mindig ezekkel a újításokkal kapcsolatban azok a meglévő régi Disney mesék, amiben aztán ugye megfilmesítették élőszereplős változatában, és nekem ott például a változtatások nehezebben mentek át. Tehát úgy jobban szerettem volna, hogyha minden úgy marad a régiben, tudod, meg ugye a régi karakterek, amiket a mesében is látunk, hogy mondjuk Ariel egy vöröshajú, hófehérbőrű kis karakterlány, igen, tehát ezek nálam azért úgy nehezebben mentek át, mert azt úgy megszoktad, nem?
0: Igen, meg az más egy picit valahol, hogy a gyerekekbe is ezékbe, nekem is voltak régen ezek a nagy, kemény borítós Disney könyveim.
1: És ugye az marad benned, nem?
0: Az marad benne az emberben, hogy a Jászmin egy arab hercegnő, tök fura lenne ő is, hogyha mondjuk egy ázsiai színésznő kapta volna.
1: Igen.
0: Tehát, hogy igen, ezek úgy annyira nem. Én még nekem azt is nehéz volt megemészteni, hogy a filmben a Jafar amúgy jól játszott, de egy fiatal, jóképű pali volt. Miért ne akarna a Jászmin vele lenni? Tehát igazán, hogy nem volt hiteles az, hogy a Jászmin így fúj, jóképű volt, mint az Aladdin.
1: Hát igen, igen, pacekabb volt. Lehet, én Jafart választottam volna.
0: Na, én meg az Abut. Viszont ugye a rajzfilmben, persze, viszont a rajzfilmben meg a Jafar ugye egy vékony, öreg, egy ilyen igazi gonosznak volt megrajzolva. Vissza egy kicsit a Bondhoz még, hogy a főbb várományosok, ugye ezek, akit már felsoroltam, kettő színész, illetve még két számunkra nem túl híres vagy A-kategóriás színésznek minősített színész van, aki 29 évesek mind a ketten, Harris Dickinson és Tom Francis, ők nagyon nagy várományosok, és híresek közül még azért kettőt hagy mondjak, illetve hármat, a Superman csávó, a Harry Cavill, őt gondolom vágjátok.
1: Nincs előttem.
0: Nincs előtted, ő se.
1: Nincs, de ha a Superman-t játszott, akkor biztos pacek.
0: Nagyon pacek. Aha. Tom Holland, aki az pókember mostanában, az elmúlt 5 évben, azt hiszem,
1: megnézném, ő játsza. Megnézném Bondnak, megnézném.
0: Ő pici. Szerintem ott az a legnagyobb probléma, hogy nagyon picike pali. Pókembernek tök jó, mert ugye a pókember a filmekben ilyen 17-18 éves, a Tom Holland 26, azt hiszem, vagy valahogy így, de nem néz ki annyinak. Illetve Aaron Taylor Johnson, aki Kravent játszotta, Quicksilvert a Bosszúállókba, itt van az ő például, itt van róla egy kép.
1: Nem rossz.
0: Ő egy nagyon
1: neked
0: jó pali.
1: Neked ki volt eddig a legjobb, leghitelesebb James Bond? Ki
0: Daniel
1: volt?
0: Craig.
1: Neked ő?
0: Craig. Nekem maximálisan.
1: Nekem Pierce Brosnan.
0: A Brosnannel az volt nekem a legnagyobb problémám, megmondom az őszintét, hogy akármi történt, tehát fölrobbant a világ, haj pacekba, nem volt rajta egy karcolás, az inge hófehér volt.
1: De
0: nekem
1: raj.
0: Nekem hát, ez nem volt hiteles.
1: Hát nem, majd Lizzie rögtön összepiszkolja a smokingját.
0: Nekem ez nem volt hiteles. A Daniel Craig-es
1: Bondokba.
0: Igen,
1: de pacekra nekem,
0: ő volt,
1: nekem
0: igen.
1: Nőként, fú, ő.
0: pacekba, igen, a Brosz nem volt, és hozzá ugye a szinkron, maximálisan fantasztikus volt.
1: Kautsky Armand.
0: Bár ugye Daniel Craignek meg Stoll volt a szinkron hangja, és a Stoll is hát egy remek hang.
1: Szinkron hangokkal nincsen probléma, szerintem. Soha. Nem ott vérzik el. De hát mindegy, minden esetre azért kíváncsi lennék egy most azért én belemennék egy ilyen újításba, egy színes bőrű színésszel, miért ne?
0: Az Idris Elba most nem azért esett ki a kosárból, mert most ez a koncepció, ez a fiatalabb generációba, tehát ő 53 évesen hiába pacek, ő ebből már kicsit így nem kis kicsit, ő már úgy kiesett ebből a kosárból.
1: Tudod, kit néznék meg még? Will Smith-t megnéztem volna.
0: Hát ő is már 50 fölött
1: hát
0: van jóval.
1: Hát jó, de ma mondjuk megkapott mondjuk volna egy ilyen szerepet, akkor szerintem állt volna neki ez a szerep.
0: Az a
1: magas.
0: Az a baj a Will Smith-szel, hogy ő ugye mivel a Men in Black filmekben ugye tulajdonképpen hasonló volt, csak ott űrlényekkel.
1: Ügynök volt,
0: de űrlények ellen.
1: Nem lett volna már olyan hiteles, hát meg nem is angol.
0: Ja nem. Ja, ő nem, hát ő amerikai, igen. Na mindegy, hát kíváncsi vagyok, mert én amúgy nagyon szerettem a Bond filmeket, és én például ott ismertem meg szerintem a világot ismerte őt meg jobban, aztán utána később majd a Bohém Rapszódiában, ugye Rami Malek volt az utolsó Bond filmben a főgonosz, és hát olyan aurát teremtett a csávó, hogy képernyőn keresztül lejött, hogy egy ilyen csöndes bolond volt, akitől retteg mindenki, mert és az a különleges, már szinte azt mondott, hogy nem is szép arcú férfi megjelenik, de közben mégis van benne valami, amitől ő így szuggeszív. Nem tudom, így szuggeszív, és tényleg leuralta a képernyőt. Szerintem ott ő nagyon letette a névjegyét. Aztán ugye később jött a Bohém Rapszódia, amiben hát
1: verhetetlen volt, igen.
0: Szóval én nagyon szeretem a Bond filmeket.
1: Jobban
0: és,
1: eljátszottam, mint Freddie Mercury.
0: Eljátszotta volna magát, igen. Na mindegy, szóval én maximum egyszer annak örülnék már, hogyha tényleg a szinkron. Nekem ez egy nagy vágyam volt mindig, igen, hogy a szinkronja legyek egy Bondnak mondjuk.
1: Na halljátok.
0: Mert az mekkora, hogy elmész moziba mondjuk, megnézed, és tényleg a Dolby Digitálba szól, hogy mit tudom én mondjuk kapja meg ez a Jacob Elordi mondjuk a Bondot, és akkor mondják ugye az ízéket, Jacob Elordi, Maka Gyula.
1: Ja, de jó, milyen jó lenne. Na, aki hallgatja most, hogy hívjátok már be castingra legalább, hagyd mondja már, de hagyd próbálja
0: csak
1: be.
0: Csak egy mondatod, igen.
1: Hagyd próbálja már be.
0: Igen. Na jó van, fölébredek az álomvilágból.
1: Van azért ebben tapasztalata, szinkronizáltál már jó pár dolgot, túl vagy már ezeken. Most miért ne?
0: Amúgy adnám nagyon, de biztos, hogy majd valami beváltabb hangot fognak választani a főszerep, címszereplő úriembernek.
1: Milyen neked azért állnának ezek a színes bőrű karakterek?
0: Szerintem passzolna hozzá a hangom, szerintem igen. Bár, hát meg kéne nézni, most ezt én is csak úgy ráfogom, hát nem tudom, hát
1: de,
0: lehet, hogy csak
1: képen hallom.
0: Megjelenik, beszélnék alá, és tök stílus idegen lenne
1: pedig
0: az egész.
1: Nem
0: tudom.
1: Ott van az a jó kis recsegős, fekás hangszín. Énekelj valamit.
0: Ilyen blúzokba izélnek, igen. Na jó, kettő darab zenére elfutunk, aztán jövünk vissza.
2: Tribit,

0: Rom Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 39 perc van, vissza is jöttünk. Egy roma szól és egy kökény Attila nóta után, ahogy azt ígértük. A nevem Győző, Gaspar Győző. Az előző megszólásban az új bondokat próbáltuk ki gorcső alá venni, megnéztük a képeket is, akit nem tudtuk, hogy kik, mert ugye nagyba zajlanak, csak ennyit így még záróakkortként, nagyba zajlanak ugye a castingok most Amerikában az új James Bond.
2: Lehet azért nincs itthon a Győző. Eltűnt.
1: Gyerekek, meghívták.
2: Lehet, hogy azért nincsen. Lehet, hogy ott van most éppen a castingon.
1: Igen.
2: Ki tudja.
1: Na de, egy picit másabb téma, bár maradva a sztárvilágnál. Ugye nemrég nyilatkozott ilyen podcast műsorban is, illetve újságokban is Azaria, hogy hát sajnos az első menedzsere a bizalmával visszaélve eltűnt a teljes éves koncert bevételével.
2: Ó!
1: És hát azért itt van egy pár sztár még, akinek a története nagyon hasonló, tehát ez sajnos nem egy egyedi dolog, hogy egy menedzser visszaélve a te bizalmaddal, vagy a csapat bizalmával. Az Azari esetében ugye ott szólóról van szó, de azért egy teljes éves koncert bevétellel lelépni, és azért tudjuk, hogy az Azaria, mondjuk ki szerintem
2: kicsit
1: bátran.
2: Kicsit mohó volt ez a menedzser.
1: Azért Magyarország egyik, hanem a legnépszerűbb előadója most kicsiny hazánknak.
2: De hogy nem tudott erre most ennyire figyelni? Tehát, hogy mi történik itt ilyenkor? Hogy tud valaki így sikkasztani, vagy lelépni? Tehát, hogy nincs, milyen szerződésben állnak? Tehát
1: ez 2021-es sztori.
2: Csak most látott napvilágot ez a hír?
1: Most beszélt róla igazából, aha. Tehát, hogy így nem, ez lehet, hogy akkor is beszélte ő erről, csak nem ilyen bőszen, vagy bőven.
2: Hogy még szerződésben álltak, aztán nem tudott úgy.
1: Igen, hát lehet, mert itt van egy ilyen bekezdés is, hogy Azaria ügyvédi segítsége szabadult meg a káros szerződésből, de a pénz jelentős részét elvesztette. A történtek emléke még mindig élénken él benne, és nem tudja, hogyan reagálna, ha újra találkozna a menedzserrel. Hát gondolom, itt-ott-tamott az jó, hogy alárugdosna.
2: Hát biztos, igen, benne van még a bántottság, meg az agresszió ilyenkor az, ami meg hát a becsapottság érzés, az nagyon rossz ezekben a szituációkban, amikor megkárosítanak, meg meglopnak,
1: igen.
2: Mert gyakorlatilag akkor ez történt.
1: Ezt, igen. 2021-ben az első menedzsment, vagy menedzser, aki egy ember volt, egyébként nagyon simlis tag, meg lehet, több gondja is volt mentálisan, vagy identitásilag. Aláírtam vele valamit, és a szuper menedzsmenttel nem engedte aláírni a szerződést, és akkor egy évig ment ez ide-oda, mit tudom én. Most Azaria szavait idézem. És akkor végül ügyvéddel valahol elértem, hogy hagyjatok békén, mert ennek a szerződésnek semmi értelme, és végül lelépett a 2021-es koncert bevétellel a teljessel. És akkor még ügyvéddel kottam, az ügyvédnek kifizettem fele annyit, mint amennyit lehúzott, és amikor jött a többi, akkor mondtam, hogy jól van, én már nem idegeskedem ezen, aztán elengedtem. Már volt 10-szer annyim, szóval nem érdekelt, jelentette ki Azaria.
2: És hát nem csak neki voltak így a zenetörténelemben problémái, azért régen is hallottunk ezt-azt kiadókkal.
1: Igen. Hát ha megengedsz egy konkrét példát, azt
2: meg
1: mondják,
2: menedzserrel, igen. Például Nótár Mérinek is.
1: Ja, a magyar viszonylat, igen.
2: Igen, magyar viszonylatban volt azért, tehát zengett itt a sajtó, összecsapások mentek a Méri és menedzserek között.
1: Igen, hát ott emlékszem, is, az nem is volt annyira rég.
2: Nem, bizony.
1: Nem is volt annyira rég. Igen. De egy picit utazzunk vissza az idő be és utazzunk külföldre, mert azt írják, hogy az egyik legdurvább történet Leonard Cohenhez kötődik. A 2000-es évek közepén derült ki, hogy a hosszú ideje mellette dolgozó menedzsere Kelly Lynch gyakorlatilag lenullázta a vagyonát. Cohen még olyan kiadásokat is fizetett, amelyek nem hozzátartoztak, miközben a számláiról eltűnt a pénz, beleértve a nyugdíj alapját és a jótékonysági forrásait.

0: is. A menedzser már évekkel korábban elkezdte értékesíteni a zenei jogait is.
1: Oh.
0: A már visszavonult Cohen perelt és nyert, de a pénz nagy része sosem került hozzá vissza, így végül újra koncertezni kezdett.
1: Uh-huh. És hát itt van a mexikói énekesnő, aki évekkel ezelőtt hunyt el, őt nem csak megkárosította az akkori, hát nem menedzsere volt az a hölgy, aki végül elvette az életét, hanem ő ezeknek a social media, tehát akkor még nem volt social media, csak ilyen kapcsolattartó.
0: Sajtós.
1: Volt. Sajtós, igen, meg ezeket a díszbögréket, meg pólókat.
0: Ja, merchandising ezeknek, jogok.
1: Köszönöm. Igen, ezeknek tette őt felelőssé, igen, és akkor ezeknek a bevételét sikkasztotta el, és hát nem csak elsikkasztotta, hanem szégyenében végül meg is ölte az énekesnőt. Tehát ott lelőtte, pedig hát azelőtt az énekesnő előtt, akkor már akkor is egy hatalmas siker tudott maga mögött a családjával együtt. Koncertezett, és készült a pályájára, és egy óriási karriert zárt el, nagyon hirtelen ez a haláleset. Megrendítette egész Mexikót, meg ott a dél-amerikaiakat, tehát ott nagyon nagy többnapos gyászt rendeltek el Selena halála miatt. Nem tudom, hogy láttad ezt a filmet.
0: Jennifer Lopez
1: kapta meg a főszerepét ennek a filmnek. Ez egyébként
0: rémlik.
1: A 90-es években készült az
0: valami
1: a mozifilm. Aztán utána készült róla egy csomó ilyen Netflixes gyártású sorozat is, de akkor Jennifer Lopeznek ez hozta meg az áttörést, a pályáját, a karrierjét illetőleg.
0: Valami rémlik, de most, hogy így kifejtetted, így valami rémlik, de nem láttam. Az biztos,
1: igen,
0: nem láttam.
1: Selena Perez, és J-Lo-nak ez egy hatalmas sikert hozott így, ez a szomorú eset. Uh-huh. Tehát akkor kezdett el J-Lo-nak a színészi pályája is ívelni felfele, és minden más egyéb. De itt volt például Alanis Morissette, az énekesnő üzleti menedzsere, Jonathan Schwartz, ő csak nem 5 millió dollárt sikasztott el a sztár számláiról, és ezért ezt a menedzsert 2017-ben 6 év szövetségi börtönre is ítélték.
0: Na, de legalább ez megtörtént, igen. De Stinggel is megtörtént. A Police egykori frontemberét 15 éven át szolgált egy pénzügyi tanácsadó, Keith Moore. Később azonban kiderült, hogy kamu befektetésekkel, például fiktív üzletekkel rendszeresen átverte őt. Az énekesnek több millió fontja tűnt el, Mort szintén börtönre ítélték, mint a Alanis Morissette-nek a menedzserét.
1: De itt van Elton John, a világhírű zenészt, egy korábbi menedzsmentjét, egy könyvelőiroda és korábbi menedzserük Andrew Haydon károsította meg, ami miatt évekig tartó nagyport kavaró bírósági csatározásokra került sor. Tehát nem csak, tudod, az a probléma, hogy ezek az emberek nyilván csak a művészetükkel foglalkoznak, azért adják a kezükbe teljes mértékben,
0: persze,
1: azért bízzák meg a menedzsmentet, a mellettük álló menedzsereket, hogy ne nekik kelljen foglalkozni, ne nekik kelljen árusítaniuk saját magukat, mert az egy nagyon nehéz és nem egyszerű dolog. Tehát ehhez tényleg kell.
0: Ahogy szokták mondani, egy seggel több lovat.
1: Igen. Tehát, és a művészek a művészetükkel foglalkoznak. Igen. Zenét írnak, koncerteznek, előadásokra járnak, bőven elég az a tevékenységi kör, amit akkor ők maguk körében csinálnak, vagy alkotnak.
0: Igen.
1: De a menedzsment az pontosan azért van, hogy képviselje ezeket a sztárokat, és Whitney Houstonnak például az édesapja volt az, aki a menedzsmentje volt, és elsikasztotta a pénzét. Tehát, hogy a Whitney azt hitte, hogy tele van pénzzel, aztán utána meglepődve nézte, hogy a bankszámláján töredék annyi pénz nincs, mint amennyit ő már ledolgozott.
0: Hát ugye Macaulay Culkin is pereskedett a szüleivel, mert ugye amikor kisgyerek volt, ugye értelemszerűen a szüleinek kellett minden hivatalos ügyet intézni.
1: Talán
0: ez
1: még borzasztóbb is. Nem?
0: Hát, sőt, a következő eset is pontosan ez bizonyítja, hogy milyen rossz, hogyha a családod vagy a párod, mert hogy Anne Hathaway, az Oscar-díjas színésznő, egykori párja, Raffaello Folieri, több millió dollárt sikasztott el befektetőktől, köztük Hathaway pénzéből is. A férfi ráadásul azzal verte át az embereket, hogy vatikáni kapcsolatokra hivatkozva ígért olasz ingatlan bizniszt.
1: Atya,
0: az ügy végül börtönnel és kitoloncolással zárult.
1: Hunde
0: Ezután
1: gáz.
0: Mondjuk egy Egy ilyen színésznő, mint a Hathaway, mennyire bízik meg palikban, vagy nem tudom, nem? Ez mennyire szomorú, hogy jó, beadod a dereked, úgymond egy, mert ez a csávó, ez egy névtelen senki, most így a nevét felolvasva, nem egy híres valaki volt. Drága Oscar díjas, gyönyörű, szép Anne Hathaway-jel összejössz, minden, és nem elég, hanem még meglopod.
1: Igen.
0: És a nevével visszaélve sikkazgatsz, és olasz ingatlanokat ígérsz, mert hogy asszonyom a Hathaway, és ő majd elintéz mindennel, hogy hollywoodi sztár. Nagyon ciki. De igen, a család az még rosszabb, tehát ez tényleg a Culkin több riportjában elmondta, hogy ő akkor kezdett el nyúlni javarészt alkoholhoz és kábítószerhez, szerekhez. Amikor ez így kiderült a családjával kapcsolatban, hogy amúgy nagyon ilyen, tehát nem gyerekeként, nem gyerekükként bántak a gyerekkel, hanem egy ilyen droidszerűként. Egy igen, hogy te most mennyit csinált, mi megbeszedjük a lét.
1: Hát Michael
0: Forgassa
1: Jackson,
0: napi 10-12, hát
1: legjobb
0: fontos.
1: Példa,
0: igen, ő is.
1: Vagy
0: ő is.
1: Hát a legszomorúbb példa,
0: ő
1: nem a legjobb.
0: Igen,
1: hát
0: igen.
1: Nem, az édesapja mit művelt vele?
0: Ja.
1: Hát gyerek korától kezdve már csak igen. Azt látta benne, hogy ő a pénzt folyamatosan.
0: Pénzcsináló, ez a legjobb, hogy egy pénzcsináló droidnak látták
1: igen.
0: Ezeket a gyerekeket, ezek
1: a szülők. És használta is, kihasználta.
0: A maximálisan.
1: Már felnőtt volt, igen, és már felnőtt volt, és még a háta mögött még szerződéseket kötött a nevében.
0: Igen, meg hogy ott lesz, ahogy a filmben is ugye volt, a Pepsi-nél volt.
1: Nagyon
0: ez
1: jól
0: talán,
1: ábrázolja.
0: Hogy, igen, hogy ott lesz Michael, ott lesz. És meg igen. Sem kérdezi, mert majd ő tudja, hogy mi a jó neki, meg
1: és
0: ezek
1: minden
0: a kamu.
1: Mellett, igen, minden mellett még egy narcisztikus fenyítőrendszerrel félelemben is tartotta már a felnőtt fiát, mert már
0: igen.
1: Akkor felnőtt volt, és még akkor is félt az apjától.
0: Igen, hát érdekes dolgok
1: és
0: ezek
1: igen,
0: Britney esetre.
1: Spears ugyanez.
0: Britney Spears, igen.
1: Rengeteg
0: igen.
1: Ilyen van. Nagyon és sok. Amy Winehouse-t is ide hoznám, mert ott is az édesapja volt az, akiről bár nem derült ki semmi, hogy mondjuk sikasztott volna a lányától, de az biztos, hát az hogy nagy felelőssége volt abban, hogy a lánya nem meghalt. Került időben
0: igen.
1: Elvonóra.
0: Az biztos, hogy nyomatta, terhelte
1: igen.
0: A már függő beteg lányát.
1: Így van.
0: Igen, igen. Ez maximálisan így van szerintem is. Na jó, hát ez egy kicsit komolyabb téma, de ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy tényleg, ahogy Zsuzsi is mondta, ez magyar viszonylatban is történt meg. Mármint a menedzserekre visszakanyarodva, hogy tényleg milyen csúnya esetek vannak. Na jó, 11 óra után jövünk hozzátok vissza, ne menjetek messzire.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a Budai Vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Budai Várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed velük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Szerdán sokat fog sütni a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 20 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Tart a csatorna javítása a 6. kerület Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsítják az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerület Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárják a külső sávot átépítés miatt. Egyirányosítják a 11. kerület Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezetékjavítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Változik a forgalmi rend a 13. kerület Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Turóc utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül köti. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

0: Akagyuszi, oda alatt egy úttal. Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 16 perccel, még mindig szerda van, és május 20-a. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Mosolygós napsütéses napot kívánunk. Sziasztok! Szerintem ezt a zenét most vissza fogja játszani a telefonunk.
1: Igen?
2: Igen.
1: Mert nekem ez az ébresztő hangom.
2: Szerintem most ezt a zenét tuti, hogy hallani fogjuk, vissza fogja játszani, mert én meggyőződésem az, hogy lehallgató készülék van a telefonban.
1: Lehallgató készülék? Igen. Az nincsen benne, szerintem. Poloskára gondolsz?
2: Aha, arra.
1: Olyan szerintem nincsen benne. Szerintem ez inkább ez a... ez az algoritmus dolog, ez, hogy tényleg, hogy hallja a telefon, ugye, mint egy hangüzenetszerűen, hogy amit beszélsz, az ugye milyen érdekes.
2: De akkor
1: ugye...
2: hallja? Most mondtad ki.
1: Igen, de nem, ja, hallja.
2: Most mondtad ki.
1: Jó, igen. Hát amikor, mit tudom én, bútort keresel, de ez veled is már beszéltük már nem egyszer, hogy veled is megtörtént, hogy mit tudom én, beszéljük otthon, hogy vennünk kéne a fürdőbe egy kis szekrényt, meg ezzel.
2: Mert
1: utána
2: egyből.
1: A következő fél órában csak és kizárólag az IKEA-nak a dolgai dobta föl.
2: Persze.
1: Tehát, hogy így...
2: Na, akkor csak hallja. Ugye?
1: Igen, de hát biztos nem egy poloska van beleépítve hanem a telefonba, mint az ilyen FBI filmekben, tudod, az a pici kis gomba.
2: Nem poloska, hanem van benne egy úgynevezett hangrögzítő, vagy hát
1: az
2: egy...
1: Az igen, nyilván van benne.
2: Meg kell, hogy mikrofon is legyen benne.
1: Az is van, ez
2: mert
1: igaz.
2: Beszélsz rajta, de megvan a válasz. Megvan a válasz, hogy... Mert milliókat foglalkoztat már évek óta, hogy vajon mennyire hallgatózik, de tényleg hallgatózik a mobil.
1: Igen.
2: Hogyha egy-egy beszélgetés után, mint a hogyan beszéltük az előzőekben, valamit már egyből bedob.
1: Rögtön.
2: Na hát, szinte mindenkivel előfordult már szerintem ez, és a jelenség, ez nagyon sokakban kelti a félelem érzetet, hogy az okostelefonunk hallgat minket, és mindig elgondolkozunk azon, hogy vajon ezeket az információkat hová továbbítja, de bőven elég, hogyha csak oda továbbítja, hogy célt érjenek, mondjuk, hogyha egy cipőt akarsz, vagy egy cipőre vágysz, akkor egyből betovábbítja, és már célba is értél, már igen, ott van előtte, tehát ez a marketingnek, ez a reklámozásnak egy csúcsa szerintem, hogy így kapod meg rögtön az arcodba. Régen csináltak olyanokat, hogy a mozik büféjét úgy lendítették föl, ilyen nagyon rafináltan, a reklámblokkokba finoman nem közvetlenül reklámozták, volt olyan, hogy nem közvetlenül reklámozták mondjuk az üdítőitalokat, vagy a popcornt, hanem te nem tudtad fölfogni a te agyad, mert annyira minimális vágásba vágtak be egy kólaképet.
1: Rejtett,
2: igen. Tehát amit lát az agy, vagy befogad az agy, de nem, tehát hogy csak tudat alatt dolgozott fel. És akkor így eszedbe jutott, hogy elfogyott a kólám, vagy nem is hoztam be kólát, akkor kimegyek egy kóláért.
1: Igen, a reklámok szerintem mindig is befolyással voltak az életünkre. Én magam részéről tudom azt mondani, hogy velem többször fordul az előbe, vallom az őszintét, én még ez a régi vágású gyerek vagyok, hogy én egy általam szeretett műsor reklám szünetéből tanulván, vagy fölfedezvén dolgokat, én lehet, hogy másnap, vagy harmadnap meg is veszem azt a terméket.
2: Te rád hatnak.
1: Abszolút.
2: Tehát rá te tök jó fogyasztó vagy.
1: Én nagyon.
2: Mert te a reklámokból tájékozódsz,
1: igen,
2: vagy hát onnan, ha látsz mondjuk egy joghurtot.
1: Olyat, azt nem, pont nem veszek, gipszet.
2: Akkor látsz egy
1: gipszet. Legutóbb, kijött ez a Hula Hop chips, nem mondom ki a márkáját, de ilyen sajtos, és ilyen kis karika chips, ilyen karika, és az ilyen Hula Hopként, így az ujjukra fölhúzva báboznak vele a reklámba, jó pofa a reklám is, és mondom,
2: te már
1: és
2: meg
1: mondtam
2: is feleségem,
1: meg mondom, vegyünk már egy ilyet. Azt mondja, jó, azt mondja, nézzük meg hol kapható. És utána tényleg vettem. Tehát, hogy én a reklámból tájékozottam erről, hogy ez létezik. Nem feltétlenül úgy, hogy bemegyek a bódba, körbenézek, mondjuk, ha maradjunk a chips példánál,
2: a reklámból
1: és körbehesszelek, hanem célirányosan azt keresem, hogy az, amit a reklámban láttam, az a hullahoppos chips, az van.
2: Rád így hat.
1: Rá maximálisan.
2: Na visszatérve a telefonokra, hogy azt mondják a marketing és adatvédelmi szakportálok, hogy a rendszerek alapvetően nem a beszéd tartalmát rögzítik, tehát a telefon, hanem viselkedési adatot kombinálnak. Na, én ezt nem hiszem el amúgy. Én ezt nem hiszem el, mert hányszor van az, hogy beszélgetünk, és itt van a telefon mellettünk, és utána rögtön látjuk. Tehát akkor nekem milyen viselkedési adatot rögzít?
1: Hát mondjuk például,
2: a beszéd,
1: amit
2: itt, az nem viselkedési adat.
1: Nem, hát például az egy keresési előzmény például, az tényleg igaz.
2: Az persze.
1: És az egy viselkedési adat, mert hogy mire keresel rá a legtöbbször. És
2: na jó,
1: valahol...
2: de gyuszi, hogyha én nem keresek rá előzményekben, mondjuk erre a chipsre, és a következőbe...
1: Kíváncsi vagyok. Hullámos chips. Hullámos chips, Zsuzsi, nem, hogy hullámos, hullahoppos chips.
2: Na, majd kíváncsi vagyok, hogy
1: elfütyültem a reklámszlogenjüket.
2: Többé-kevésbé egyébként a social media felületeken tapasztalom, hogy oda tolja be a reklámokat. Tehát, vagy hát ezeket a...
1: YouTube-ra?
2: Neked YouTube-ra?
1: TikTokon egyáltalán nincs reklám.
2: Nem, nekem a Facebook.
1: Tehát, ja, hogy úgy, ott van.
2: Nekem
1: ott
2: Facebook,
1: van,
2: igen.
1: Ott van.
2: De állítólag ezt viselkedési adatokat kombinálnak, tehát helyadatok, keresési előzmények, alkalmazás használati minták és eszközszintű telemetriát. Erről még soha nem hallottam,
1: tudom,
2: hogy mi ez. Hát
1: bár a telemetria kiindulva abból, hogy telekinézis, akkor gondolat?
2: Gondolat erejével is tudunk.
1: Az azt jelenti, de na mindegy, nem tudjuk.
2: Na szóval, hogy ezekből az algoritmusokból állítólag nagy pontossággal tudnak következtetni a felhasználói érdeklődésre, de én ezt nem hiszem, mert én rengetegszer tapasztaltam azt, hogy csak beszélgettünk valamiről, és az én keresési előzményeimben egyáltalán még gondolati szinten sem szerepelt valami, aztán a beszélgetés után hopp, már ott is volt rögtön.
1: Értem, de közben meg tessék egy kiberbiztonsági kutatást is végző Northeastern University több mint 17 000 Android alkalmazást elemző tanulmánya egyáltalán nem talált bizonyítékot arra, hogy az appok titokban aktiválnák a mikrofont.
2: Persze, majd rögtön bevallják, mi? Hát ezt senki nem fogja
1: nem
2: bevallani.
1: De nem kiberbiztonsági kutatásnál, nem lehet letagadni, ez nem bevallás kérdés, hogy jó, igen, én voltam, nem ilyen. Ez kimutatja az app, ez olyan, mint a ChatGPT előzmény. Tehát rá lehet keresni, érted, mit mondok? Tehát, hogy ez nem bevallás alapú történet, hanem egy kiberbiztonsági kutatás, amiben nyilván szakemberek kutatják át, és elvileg nem találtak arra bizonyítékot, hogy az appok, amiket mi használunk, azok titokban megnyitják a mikrofont, aktiválnák a mikrofont, amikor mi mondjuk így adott esetben beszélgetünk. Ebben van, én elhiszem, hogy ez nem feltétlenül
2: de közben itt
1: lehallgatás.
2: Azt mondják, igen, de közben itt azt mondják, hogy amikor letöltünk mondjuk egy applikációt, akkor tényleg gyakran, én is így vagyok ezzel, leokézok majdnem 75 oldalas adatkezelési tájékoztatót, amelyben olyan idézőjelben redfleges kifejezések bújhatnak meg, mint például a szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjtött adatok,
1: igen,
2: voice input engedélyezése, vagy a voice search.
1: Igen.
2: Na most ezek a funkciók, mint a Siri, vagy az Alexa hangalapú irányítást tesznek lehetővé, de egyben adatgyűjtési kapuk
1: persze.
2: is, és gyakran felhasználó tudtán kívül profi alkotást rejt.
1: Na hát miért és hányszor van olyan, amikor mondjuk letöltesz egy applikációt, és utána használni akarod, és magyarul kiírja, hogy mit tudom, melyik applikáció hozzá akar férni a képeihez, vagy a mikrofonjához. Mm-hmm. És akkor rá kell nyomni, hogy oké, különben nem enged tovább.
2: Na, az
1: és
2: akkor hozzáférsz, a lábadat be nem teszitek.
1: Hozzáfér, és onnantól kezdve oké ez. De mondom, tanulmányok azt bizonyítják, hogy maga csak úgy nem aktiválják a mikrofont az appok maguktól, ha te használod. Ha csak előtte nincs ez, de akkor ott meg
2: persze.
1: elfogadod.
2: Hát ott elfogadod, igen, tudatodon kívül elfogadod, mert gyorsan leokézod.
1: Leokézol mindent, hagy aktiváljanak mindent, igen, férjen hozzá, oké. Okay.
2: Persze,
1: és akkor utána
2: és akkor egyből ott van
1: valóban
2: minden.
1: Ez lesz, igen, hogy beszélünk valamiről, és valóban másnapra, vagy még aznap
2: már
1: este
2: már aznap.
1: Csak olyan cikkeket és hirdetéseket dob fel neked, amiről éppen beszéltél, legyen az egy chips, egy bútor, kocsi.
2: Bármi.
1: Hát nekem volt idő, amikor elkezdtem csak úgy hobbi szinten nézegetni a használt autókat. A használtautó.hu-s alkalmazáson azt le lehet tölteni egy applikációba. Elkezdtem nézegetni, beléptem Facebookra, görgetem a Facebookot, minden harmadik ismerősöm posztja bejegyzése után egy hirdetés, Egy Suzuki hirdetés.
2: Hát azért, mert ott már a keresési
1: hirdetés.
2: Előzményeidben ott volt már a keresési előzményeidben.
1: De ezek külön appon néztem.
2: Hát de akkor
1: érted?
2: Is látod, érzékelt a keresési
1: előzmény.
2: Na minden esetre a megelőzéshez nem szükséges technológiai szakértőnek lenni. Érdemes arra odafigyelni, hogy ha nem akarunk ilyet, akkor tiltsuk le a mikrofonhoz való hozzáférést minden olyan appnál, ahol az nem alapfunkció. Használjunk privát böngészőt és a követésgátlókat a háttérbeli telemetria korlátozásra. Megint szembe jött velem ez a szó. Szóval a szakértő szerint jogszerű működés egyik minimum feltétele az átlátható adatkezelés. Szóval olyan felületet kell biztosítani, ahol a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele mellett is kikapcsolhatja az adatgyűjtési részt. Ez a legfontosabb. Igen. Hát kapcsoljuk ki a telefonba a mikrofont, aztán
1: kész. Aztán na, készeni. A telemetria most már annyiszor mondta,
2: Zsuzsi. Mi az?
1: Gyerekek, távoli mérést és nagy távolságú adattovábbítást jelent.
2: Ez a telemetria, ezt
1: távoli is mérést és nagy távolságú adattovábbítást jelent a telemetria szó.
2: Na jó.
1: Csak hogy mivel annyiszor olvastad föl, hogy mondom már azért, ma hagyd mondjuk már el, mert most már ciki nem tudni.
2: Persze.
1: Én se tudtam, de a drága AI barátom kisegített. Amúgy a lényeg ebből az egészből, én nem félek ettől, mert néha tök nagy segítség ez, hogy beszélünk valamiről, és utána segít a telefonod, szinte segít. Nekem igen.
2: Én
1: szeretem
2: majd én
1: ezt.
2: Tudom.
1: És ugye a lényeg az ebből, hogy inkább adatprofilt készít, mint sem lehallgatna. Tehát nem lehallgat és továbbítja. Nem vagy te 3x3-as ügynök.
2: De.
1: Tehát nyilván...
2: Továbbít mindent.
1: Nem továbbít semmit se. Hova?
2: Igen.
1: Kit érdekel
2: adatprofil,
1: a te adatod?
2: Adatprofilt vagy az készít, kit? Igen. Egyszer volt egy Black Mirror-os rész, ahol pontosan így, jó, mondjuk az a social media volt, ahol teljesen ilyen adatprofilt készített az illetőről, mindent lemonitorozott, hogy mit szeret az illető, minden. A filmnek ennek a résznek a további menete az volt, hogy az a illető elhunyt, de AI formában adata. Tovább tudott fennmaradni, mert ugye a videókból levette a hangját az embernek, és a gyászoló feleség tudott így kapaszkodni, AI-jal tudott ugyanúgy beszélgetni az elhunyt férjel, mint életében. Csak
1: ez
2: hát
1: a Black
2: fizikai,
1: Mirror-ról hallottam már, igen.
2: Hát a Black Mirror részek, azok, vagy sorozat, az valami zseniális találmány.
1: Nagyon futurisztikus.
2: Igen, de mégis itt van már, itt kopogtat az ajtónkba. Igen.
1: Igen. Jó,
2: pár
1: mondod,
2: évvel
1: igen.
2: Ezelőtt, amikor még megnéztem a Black Mirror részeket, akkor még úgy voltam vele, hogy ó, ez lesz a jövő. Aztán a jövő már pont itt van.
1: Ez lesz a jövőre.
2: Igen.
1: Most már azt kell mondani, nem, hogy ez lesz a jövő, hanem jövőre.
2: Igen, és de tudod, hogy meg annyi olyan dolog van már itt a közelünkbe, közvetlen közelünkbe, amit még csak abban a science fiction filmben láttam. És közben csak pislogok.
1: Ha valamelyik nap, amikor meséltem, hát kiégtél rajta te is, de hát én is ugye egy cikkből tájékozottam erről, hogy ugye van robotpap,
2: bizony.
1: Meg buddhista szerzetes pap, vagy buddhista szerzetes pont, és külön pap, aki temetéseket is intéz, és ez robot. Tehát, hogy erre mi hogy gondoltunk volna 10 vagy 15 évvel ezelőtt? Mikor
2: hogy hülyeség.
1: Ne, ezt filmben láttuk, és azt mondtuk, hogy ha, jó van, nézzem minden.
2: Terminátorban láttuk, és
1: itt
2: már
1: van.
2: Itt van, így itt van. Gyuszi, nézd meg a Black Mirror, ő több évados.
1: Láttam belőle részeket, nekem nem nyert el a tetszésemet.
2: Nem mindegyik rész egyébként jó és maradandó. Na, vannak kimondottan,
1: láttam.
2: Lehet, hogy pont rosszba nyúltál, vannak kimondottan nagyon
1: ilyen
2: jó részek.
1: Ilyen kapszulaszobába ébredtek fel az emberek, és most valami rémlik, és ilyen teljes világos,
2: rész.
1: Jó reggelt, kezdjük a napot, és ilyen valami, nem tudom, ilyen robothangot megszólal.
2: Jó, figyelj, nem mindegyik rész maradandó, tehát nem mindegyik megy annyira be, de többségében nagyon jól megmutatja a jövőt, nagyon.
1: Azt elhiszem erről, a kritikákat már olvastam, meg szembe jött velem. Én meg az izét ajánlom nektek, gyerekek, a Vakasszony visszanéz. Azt nézzétek meg, a második részt kétszer néz vissza, világi
2: film.
1: Na jó, nem dilizek. Gyerekek, kettő darab zene, egy kis Csíklaci, meg Horváth Tomi, azt jövünk vissza.

0: 100.3 rádiódik. Völgyi Zsuzsi javában fésül. Makagyuszi meg ezzel szembesül. Süss fel nap. 100.3 rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 40 perccel visszajöttünk hozzátok egy utolsó megszólalásra, mert hogy ugyebár az előző blogban arról beszélgettünk, hogy a Zsuzsi megfejtette, nem ő, kutatók, de a Zsuzsi elmondta nekünk, hogy milyen ez a telefon lehallgatás, de ne használjuk ezt a szót, mert igazából csak adatprofilt épít rólunk a telefonunk, és nem lehallgat, meg kinek kellenének a mi beszélgetéseink, meg a mi keresési előzményeink.
2: Azoknak, akik árulnak valamit.
1: Igen.
2: Azoknak fontos.
1: Igen. És én meg közben így ránéztem, mondom, az AI segítségével, ha már jövő, és ha már technológiai fejlődés, innováció, hogy mik voltak azok a dolgok filmekben, mert Zsuzsi itt mondta ezt a Black Mirror sorozatot, és sokan szeretik, sokan láttam róla már ilyen kritikákat is, meg minden, sokan írnak erről, hogy valóban abban is vannak olyan epizódok és részek és találmányok és dolgok, amik már a valóságá váltak, de így konkrét példákat is akartam, és ezért megkértem az AI barátomat, hogy segítsen ebben. Például a Star
2: Trek... Ezek a filmes jóslatok, amik azóta megvalósultak.
1: Vagy jóslat, vagy inkább eszközökről is van itt szó. Például a Star Trek 1966-os sorozatában látható egy PAD nevű eszköz és kommunikátor, ami a mai iPad-nek az elődje tulajdonképpen, és hát 1966-ban még az iPad még Apple sem volt, úgyhogy igazából ott ez nem lehetett erről szó, és akkor is úgy hívták, hogy PAD.
2: Na, milyen ijesztő. Vagy itt van például 2002-ben a külön vélemény, ahol a sofőr nélküli autózás már ott volt 2002-ben, vagy a retinaszkenneléssel történő azonosítás, az ma már nem számít elrugaszkodott technológiának, vagy a városainkban pedig egyre több olyan utcai kamera van, mint a Tom Cruise külön véleményének, az automata sofőr nélküli autói.
1: Igen.
2: Szóval 15 évvel ezelőtt még a fantasztikum világába tartoztak, mára már egy új iparág nőtt ki belőlük. Most én nem tudom
1: már
2: ezt...
1: Még nem, még fejlődés...
2: Hát fejlődés alatt van, igen, de hát fejlődik.
1: Így van, abszolút lesznek olyan, hát ugye múltkor beszéltünk is róla, hogy az Ubernek ez tervébe van világszinten, és vannak is országok, ahol már tesztjelleggel mennek ezek az autók, ami sofőr nélküli taxi.
2: Így van, fedélzeti számítógépekkel megtervezik az utat, igyekeznek elkerülni a dugókat, tehát, hogy mint hogyha csak egy víz alkalmazást használnának, és hát igyekeznek a balesetet is kikerülni, meg elkerülni.
1: Viszont nem tudsz neki szólni, ha másfel akarsz menni. Na, mindegy is.
2: Szóval, hogy van ez? Én nem tudom, hogy a jövőt, tehát, hogy ezekből a filmekből merítenek
1: igen, a mérnökök. Most akarom, pont most akarom mondani, hogy a 2001 űr odüsszeia, az egy 1968-as film, tehát ez a cím, hogy 2001 űr odüsszeia, ne tévesszem meg senkit, de ez egy 1968-as film, ami egy hal, tehát mint a hal, úszóhal, 9000 nevű számítógépe ihlette meg a mai beszélgető AI-okat, mint például a ChatGPT, vagy a hangasszisztenseket, mint a Siri, vagy az Alexa.
2: Nagyon
1: tehát
2: kemény.
1: Egy 1968-as film ihlette meg ezeket, amiket például most én is használok, most ami itt van előttem AI. Tehát igen, kérdésedre a válasz, igen, ezek a régi valóságtól iszonyatosan elrugaszkodott dolgok megihlették a ma emberét, és ebből lettek kifejlesztve.
2: Vagy itt van például, volt egy film 83-ban, a Videodrome. Ez egy szürreális technoutópiát mutatott be, vagy tech-utópiát.

0: 83-ban, amely a virálisan terjedő videóanyagok konkrétan megjósolták a YouTube, vagy, vagy épp ezeknek a nagy videó megosztó portáloknak a jövőjét.
1: Abszolút, de ezek maximálisan így vannak. Itt van egy 82-es film, a Blade Runner, abban azt hiszem játszott Harrison Ford, ez egy híres film, akkor bemutatták a filmen belül a falra szerelt képernyőkön keresztüli valós idejű videóbeszélgetéseket. Hát ma már ugye meg a telefonunkon is tudunk ugye FaceTime-olni. Szóval,
0: így van.
1: És ez egy 82-es film, tehát hogy azért mondom, ezek is mind-mind nagyon régi. Nekem ez a 68-as űrodösszei a film a most a csúcs, hogy ott tényleg megihlette az embereket az AI. Bármint, hogy a mai AI ebből fejlődött ki, meg vagy hogy ez az ihletés alapján. Óriási amúgy.
0: Vagy a Szárnyas fejvadászba a digitális hirdetőtáblák, és az is 82-es film.
1: Ez az, a Blade Runner.
0: Ja, ez az.
1: Az igen, csak én angolul mondtam, de igen, a Szárnyas fejvadász a cím a magyarul, igen, és igen. A Harrison Ford játszik benne, igen.
0: Los Angelesben játszódik, és ilyen nagy hirdető táblák vannak, ilyen vibráló, villódzó monstrumok, és ma már, hát ez már simán ott vannak, nem?
1: Maxi, peha, már régesség. A Terminátor 84-es epizódja, vagy része, mert a Terminátornak sok része volt, egy autonóm repülő vadászgépei, a mai pilóta nélküli katonai drón technológiában köszönnek vissza tulajdonképpen, és ez tényleg így van. És bocsánat, csak még egy itt van előttem, az is nagyon híres film, ugye a Birodalom visszavág, ugye Star Wars 1980-ban játszódott ez a film. A végén Luke Skywalker ugye kapott egy gondolattal irányítható robot kezet, ma a modern bionikus művégtagok már képesek rákapcsolódni az emberi idegrendszerre.
0: Nagyon kemény, amúgy ez nagyon kemény. Szóval ugye én mindig elgondolkozol, tudod, hogy mi nem volt durva. Előbb a tyúk vagy a tojás, aztán hát
1: szerintem... És megfejtette az AI a tojás.
0: Igen, szerintem a filmek volt, tehát a filmekből inspirálódott aztán.
1: Abszolút.
0: Tehát aki ezt elképzelte, aztán utána valaki meg megvalósítja.
1: De ez mekkora, aki azt elképzelte akkor? Tehát, hogy azért ahhoz mekkora ilyen tényleg képzelőerő, kreativitás kellett, hogy te kitaláljál, oké, hogy egy filmbe, de akkor még milyen forgatókönyvírók voltak. Jó, nem becsülöm le a mai forgatókönyvírókat, de hogy tényleg 1970-es, 80-as filmekről beszélgettünk most, és ott ilyenek jutottak eszébe, hogy te, mi lenne egy olyan asszisztense ennek a főszereplőnek, aki válaszol neki robothangon. Ja, jó ötlet, csináljuk. És akkor megvan. Felirat 20 évvel később, és itt van előttünk egy Siri, egy AI, egy Alexa, amik pontosan ezt funkcionálják, amit egy 1980-as évekbeli filmbe láthattunk.
0: Most néztem Óriási. Meg nem olyan régen, nem ugrik be a film címe, te neked befog, Sylvester Stallone, Sandra Bullock és Wesley Snipes. Mi a címe a filmnek a jövőben?
1: Ja, tudom, amikor rendőr és lefogyasztja, igen, és felolvasztják, igen, őket utána, a pusztító.
0: A pusztító, igen, megnéztem. Igen. Tehát most pár nappal ezelőtt megnéztem, és VR szemüveg van benne.
1: Igen. Igen.
0: Hát azzal keresnek, igen, vagy hát azzal kapcsolódnak egymáshoz.
1: Az létesítek szexuális kapcsolatot, igen. És aztán Stallone kiakad rajta, igen.
0: Meg hát egy csomó minden. Vagy igen. Itt volt például 98-ban az a film, Meg Ryan és Tom.
1: Igen.
0: Tom és Jerry. A Szerelem hálójában. Mondjad már, hogy ki az.
1: Forrest. Ja, Tom Hanks.
0: Köszönöm.
1: Ja, úristen. Segítek.
0: Valami gyógyszerrel kéne ezen segíteni most. Tehát a Szerelem hálójában pont az történt. Tom, hogy 98-ban az internetre költözik az intim szférák, a szerelmi életünk, és hát aztán utána a 2000-es években már ezek a társkeresők, meg igen, párkeresők már itt voltak, már a 90-es években. Tehát
1: inkább a 2000-es évek elején jöttek ezek be. Emlékszem, hogy még voltak ilyen plakátok
0: 2000-es.
1: Is. Igen, mert én emlékszem, hogy tini srác voltam, vagy hát nagyon fiatal gyerek voltam, és plakátokon volt ez a Lovebox. Emlékszünk erre, gyerekek?
0: Persze, hogy ne.
1: Na, és az voltam plakátokon. Fönt. Tényleg? Persze. Én még nem, mert még nagyon fiatal voltam, de gyerekek, ez frankon, óriás plakáton hirdették, hogy mit tudom én, keresed a párod, itt biztos megtalálod, regisztrálja lovebox.hu-ra, meg most azért merem kimondani, mert nem létező site, de hogy értitek, tehát hogy való igaz, hogy ez történt.
0: Hát figyelj, itt ez 98-ban a filmben az anonim csetes szerelmet és e-mail románcokat próbálták ugye filmre vinni, hát elavultak lettek így ezáltal most ezek a filmek, mert már annyira nem. Ugye igen. Ott is anonim elkezdtek irogatni a főszereplők egymásnak, elkezdtek csetelni, de akkor még e-mailben mentek. Ezek, hát ma már ez a film, ez már egy ilyen közhelynek számít, igen. Már semmi.
1: Na mert... azt várom még, visszatérve a Pusztító című filmre, amit említettél, amiben Wesley Snipes meg Sandra Bullock Stallone játszik. Na, remek. Fú,
0: mikor lesz valaki
1: film.
0: Lefagyasztva?
1: Igen. Pontosan erre gondoltam. Pontosan erre gondoltam, hogy na ez mikor fog megvalósulni, mert ugye ott pont erről szól a film, hogy
0: hát
1: a
0: Wesley Snipes
1: és Stallone karakterét lefagyasztották annó, akik az egyik egy bűnöző, másik egy rendőr, és a napjainkban föloldják őket, hogy egymás ellen harcolhassanak. Nem erről szól pontosan, de most csak így nagyon, nagyon bezsugorítva. És hogy ez mikor fog megtörténni, hogy mondjuk engem lefagyasztanak most 2026-ban és 2180-ban föloldanak.
0: Nem, mert az élő szervezetet ezt így nem tudják visszaolvasztani, ez a baj. És Knight Rider, a beszélő autó.
1: Hát már... De igen.
0: Knight Rider, hát már van beszélő autó, és már 82-ben Knight Riderben volt okos óra.
1: Hogy hívták a csávot, aki játszotta? Már mi nem a kocsit.
0: David Hasselhoff. Volt okos óra, 82-ben.
1: Kit, gyere értem.
0: Igen, és az okos órában beszélt.
1: Tulajdonképpen igen.
0: És egy csomó kémfilmben is van, vagy volt okos óra, amikor még itt nálunk nem volt.
1: Semmi nem volt, persze, meg ezek a...
0: Kis gyűrű, amiben izé van kamera.
1: Igen. És ma megvan.
0: Van.
1: Ma megvan. Nagyon
0: már
1: nagy
0: megveszed.
1: Dolog ez, gyerekek. Nagyon nagy dolog. Hát ki tudja, hogy mi az, ami ma... valaki mondta ezt, egy nagyon okos, nem én, egy okos ember mondta, hogy a mai film a jövő valósága, vagy a holnap... ami ma film, az a holnap valósága. Valami így fogalmazta
0: igen,
1: ilyen szépen.
0: Jó.
1: Egy nagyon okos ember
0: ami
1: mondta
0: film.
1: Ezt.
0: Így
1: ami
0: van.
1: Ma film, az a holnap valósága. És tényleg ez van, hogy amit mondtál is, ez a VR szemüveg is tényleg például, vagy itt ez a művégtag, a Star Wars-ba, ami ezek, ma már tényleg
0: igen.
1: Egy Android rendszerű, vagy bionikus kezek, meg végtagok, meg minden, nagyon
0: sok,
1: durva.
0: Sok 90-es években látott film, az igen. Ilyen disztópikus rémálom volt, tudod,
1: igen.
0: Vagy éppen vágyálom, hogy de jó lesz majd, vagy de jó lenne, hogyha lenne ilyen,
1: igen.
0: Vagy de jó lenne, hogyha tudnánk kamerával így beszélgetni, és
1: még
0: te meg
1: az időutazást nem találták föl. Vissza a jövőbe filmek, hát egyik legjobb filmek a világon, hát még mindig nincs repülőgördeszka, ami volt a Marty McFly-nak. Viszont olyan Nike cipő már van, ami beköti magát, ugye? Tehát az már régóta...
0: Meggurulós.
1: Meggurulós is, igen. Viszont még nem tudsz utazni az időbe, sajnos.
0: Igen, de repülni már tudsz. Tehát vannak ezek a katonai repülők, jó. Amikre így ráállsz, és akkor ilyen léghajtású
1: jó,
0: repülő.
1: Van,
0: vagy a víz fölött is,
1: tudom,
0: víz felett
1: van,
0: is van ilyen repülési lehetőség.
1: Nem olyan. Én időutazni akarok.
0: Ja, bocs.
1: Majd
0: építünk egy időkapszulát neked,
1: jó
0: aztán
1: lenne.
0: Visszamész.
1: Kamáznám. Én előre mennék.
0: Előre?
1: Is. Meg vissza is.
0: Lehet megijednél, már nem ismernél meg. Előre mennél.
1: Én nem te vagyok, én megismerek arcról azért még embereket.
0: Hagyjál,
1: jó?
0: Előre mennél az időbe, azt úgy néznék ki, mint Cher. Csak hogy visszakanyarodjak a 9 órás beszélgetésünkre.
1: Az lehet amúgy lehetséges. Na jó, hát amíg az időkapszulát nem találják fel, addig azért jövünk hozzátok. Változatlanul holnap csütörtök, úgyhogy itt leszünk. Ma pedig csodaszép, szinte kora nyári délután kívánunk
0: nektek. És nézzétek
1: nektek.
0: Meg a Black Mirror-t, mert lehet, hogy ez lesz a jövő. Nézzétek meg.
1: Lehet,
0: nem lehet
1: meg a vakasszony
0: tudni.
1: Visszanézt is, ha már filmeket ajánlunk.
0: Sziasztok, szép napot!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma közösségekben a hit és a vallás sok esetben fontos szerepet tölt be az emberek életében. A cigány közösségek nagyon különbözőek, ezért nem lehet minden emberre ugyanazt mondani, mégis sok roma családban erős az Istenbe vetett hit. Ez a hit nem csak vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része is. Erőt ad a nehézségek idején, összetartja a családot és reményt nyújt a jövőre. A roma nép történelme során sok nehézséggel találkozott. A vándorlás, a szegénység, a kirekesztés és a bizonytalan életkörülmények miatt az emberek gyakran kerestek lelki támaszt. Sok közösség számára az Istenbe vetett hit segített abban, hogy kitartsanak a nehéz időkben. A vallás vigaszt és biztonságérzetet adott, valamint azt az érzést, hogy nincsenek egyedül a problémáikban. Emiatt a hit sok családban generációról generációra öröklődött tovább. A roma közösségek általában annak az országnak a vallási hagyományait követik, ahol élnek. Magyarországon sok roma ember keresztény vallású. Vannak katolikusok, reformátusok, görögkatolikusok és pünkösdiek is. Más országokban élnek muszlim vagy ortodox vallású roma közösségek is. A vallási ünnepek, templomi szertartások és közös imák sok helyen fontos közösségi események. A hit szerepe a családi életben jelentős. Sok roma családban a gyerekeket már fiatalkorban arra nevelik, hogy tiszteljék Istent, imádkozzanak és segítsék egymást. A vallás gyakran erkölcsi útmutatást ad, hangsúlyozza a szeretetet, a tiszteletet, az összetartozást és a család fontosságát. Az idősebb családtagok sokszor példát mutatnak a fiatalabbnak a hit gyakorlásában. Utóbbi évtizedekben több roma közösségben megerősödtek a kisebb vallási gyülekezetek is, különösen a pünkösdi és karizmatikus egyházak. Ezekben a közösségekben a közös éneklés, az ima, a személyes vallási élmény nagyon fontos. Sokan úgy érzik, hogy ezek a gyülekezetek elfogadást, támogatást és új életcélt adnak számukra. A roma kultúrában a hit sokszor érzelmekkel teli és személyes. Nem csak vallási szabályokat jelent, hanem bizalmat Istenben és reményt egy jobb életben. Sok ember számára a hit segít megbirkózni a mindennapi problémákkal, és erőt ad ahhoz, hogy ne adják fel a nehéz helyzetekben sem. Sok roma ember azért hisz Istenben, mert a vallás biztonságot, reményt és közösséget ad számukra. A hit összekapcsolódik a családi hagyományokkal, a történelmi tapasztalatokkal és a közösségi élettel is. Bár minden ember hite személyes és különböző lehet, a vallás sok roma közösségben ma is nagyon fontos szerepet tölt be.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Szép délutánt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Felicia és Bemát névnap van. A feliciai latin eredetű női név jelentése pedig boldog, szerencsés és örömteli. Kívánom, hogy minden Felicia legyen boldog, szerencsés és az élete pedig örömteli. Ugyanezt kívánom minden hallgatónknak. A Bemát az egy nagyon érdekesen keletkezett férfi név, ugyanis ez a Bernátnak egy hallás után keletkezett alakja, ugyanis a régi dokumentumokban és a digitalizált szövegekben nagy gyakran Bemátként olvasható név valójában a Bernát férfi névről szól. Így hát a Bermán jelentését kell idehoznunk, ami pedig erős, mint a medve. Na hát Isten éltesse a Feliciákat és a Bemátokat is. És akkor mindezen felbuzdulva következik most a Pesti Útinform. A 12. kerületben a Márvány utcában, ahol mindig történik valami, a Győri útnál most lezárják a félútpályát átépítés miatt. Nem volt más ötletük, ezért lezárták a 14. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Alsólúd utca és a Kannalasgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad. Agresszív kertészek okozhatnak szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. A 4. kerületben a Homoktövis utcában a Külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperés utca Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthattok, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 17. kerületben, az 501. utcában, tiszta New York, szóval az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsi-Jenő utca és a Bátori utca Balcsi-Zsilinszky út megállókat. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Balcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 4. kerületben a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szintén lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, egészen délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert burkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Csak a félútpálya járható, mert hát az is elég nektek a 3. kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Jöjjön most egy bölcsesség Winston Churchilltől, volt brit miniszterelnöktől, aki amellett, hogy imádott jókat enni és szivarozni, elég sok bölcsességet hagyott az utókorra, az egyik ebből így hangzik. Ha ketten mindig mindenben egyetértenek, akkor egyikük felesleges. Bizony az ellentétes vélemények rákényszerítenek minket a hibáink átgondolására és a saját érveink finomítására. A vakon és minden gondolkodás nélkül való egyetértés helyett a vita, az egészséges vitakultúra, érveinknek úriember vagy úri hölgyként való ütköztetése, ami valódi fejlődést és jobb döntéseket eredményez az életünkben.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Bármit megteszek én.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: Egy szép napot kívánok mindenkinek ebben az egyre melegebb időjárásban. Legyen egy jókedvű délutánunk így a hét derekán. Baranyi Tamás vagyok. Május 20-a van, az adóbevallás határideje, és egyáltalán nem mellesleg Felicia és Bemát névnapok. A Felicia jelentése boldog, szerencsés, örömteli, míg a Bemátokat a név, mint erős medvét jelöli. Következik majd egy idézet vagy egy szállóige egy figyelemre méltó személytől, de előtte nézzünk rá a budapesti utak helyzetére. A 12. kerületben a Márvány utcában, ahol mindig történik valami, a Győri útnál most lezárják a félútpályát átépítés miatt. Nem volt más ötletük, ezért lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Alsólúd utca és a Kannalasgép utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad. Agresszív kertészek okozhatnak szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. A 4. kerületben a Homoktövis utcában a Külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthatok, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 17. kerületben, az 501. utcában, tiszta New York, szóval az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsi Jenő utca és a Bátori utca Balcsi-Zsilinszky út megállókat. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után, gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát, a Balcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál, a Rákóczi úton és a Kossuth Lajos utcában irányunként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 4. kerületben a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Szintén lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, egészen délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert burkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Csak a félútpálya járható, mert hát az is elég nektek a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. És most akkor az egyik nagybátyámtól, Joseph Hubertől, francia eszéírótól és moralistától következik egy gondolat, mely így hangzik: egy vita lényege nem a győzelem, hanem a haladás. Igen, mert ha csak a saját igazunkat hajtjuk, bezárjuk magunkat a saját világunkba. Semmi új nem közelíthet hozzánk, és bizony az, ami nem fogad be valamit, az nem stagnál, nem marad egy helyben, hanem beomlik, folyamatosan csökken. A másfajta nézőpontok megismerése viszont kitágítja a horizontot, a látószögünket, és közelebb visz a valóság, akár a saját valóságunk teljesebb megértéséhez.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja a bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyezett el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Unen vója száz.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép szerda délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Május 20-a van, ne felejtsétek el, hogy az adóbevallási határidő. Persze, akinek nem inge, ne vegye magára. Annak is van feladata, mert ha van Felícia vagy Bemát nevű ismerőse, akkor köszöntse őt 4 napja alkalmából. Az én feladatom többek között pedig az, hogy ismertetem most a budapesti útinformot. A 12. kerületben a Márvány utcában, ahol mindig történik valami, a Győri útnál most lezárják a félútpályát átépítés miatt. Nem volt más ötletük, ezért lezárták a 14. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Alsólúd utca és a Kannalasgép utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad. Agresszív kertészek okozhatnak szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. A 4. kerületben a Homoktövis utcában a Külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthattok, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 17. kerületben, az 501. utcában, tiszta New York, szóval az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsi-Jenő utca és a Bátori utca Balcsi-Zsilinszky út megállókat. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben, a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után, gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Balcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak 2 sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 4. kerületben a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szintén lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, egészen délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert burkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Csak a félútpálya járható, mert hát az is elég nektek a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. És most az egyik jó ismerősem, Csehova klasszikus orosz drámaíró és novellista, a Sirály és a 3 nővér szerzőjétől következik egy velős gondolat. Mindig hallgass meg mindenkit. Nem azért, mert mintha mindenkinek igaza lenne, hanem azért, mert mindenki lát valami olyat, amit te nem. Bizony, a saját tapasztalataink korlátozzák azt, ahogyan a világot észleljük. A gondolataink, az előítéleteink és a tapasztalataink egyfajta szemüvegként, szűrő szemüvegként működnek, és csak azt érzékeljük, fogjuk fel és építjük be a világunkba, ami a látásmódunknak megfelel. Egy másik ember szemüvege szűrője pedig olyan rejtett részleteket és megoldásokat mutathat meg nekünk, amelyek felett mi egyébként elsiklanánk. Ugye ismerős, te is voltál már így.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Felicia és Bemát névnap van. A feliciai latin eredetű női név jelentése pedig boldog, szerencsés és örömteli. Kívánom, hogy minden Felicia legyen boldog, szerencsés és az élete pedig örömteli. Ugyanezt kívánom minden hallgatónknak. A Bemát az egy nagyon érdekesen keletkezett férfi név, ugyanis ez a Bernátnak egy hallás után keletkezett alakja, ugyanis a régi dokumentumokban és a digitalizált szövegekben nagy gyakran Bemátként olvasható név valójában a Bernát férfi névről szól. Így hát a Bermán jelentését kell idehoznunk, ami pedig erős, mint a medve. Na hát Isten éltesse a Feliciákat és a Bemátokat is. És akkor mindezen felbuzdulva következik most a Pesti Útinform. A 12. kerületben a Márvány utcában, ahol mindig történik valami, a Győri útnál most lezárják a félútpályát átépítés miatt. Nem volt más ötletük, ezért lezárták a 14. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Alsólúd utca és a Kannalasgép utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad. Agresszív kertészek okozhatnak szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. A 4. kerületben a Homoktövis utcában a Külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperés utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthattok, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 17. kerületben, az 501. utcában, tiszta New York, szóval az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállókat. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát, a Bajcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányunként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 4. kerületben a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szintén lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, egészen délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert burkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Csak a félútpálya járható, mert hát az is elég nektek a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Hámori Veronika, aki coach és szervezetfejlesztési tanácsadó, a következőket mondta. Nem azt tesz gazdaggá, amit birtokolsz, hanem az, aminek a befogadására képes vagy. Egyetértek vele, mert a szellemi és emberi vagyonunkat nem a hozzánk hasonló gondolatok, hanem a szokatlan megoldások növelik. Minél több eltérő perspektívát, látószöget tudunk megérteni, annál rugalmasabbá és bizony bölcsebbé is válhatunk. Hoppá!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Női felsővezetők álltak ki a roma fiatalok esélyegyenlősége mellett. Az esélyegyenlőség alapköve, hogy a tehetség kibontakozását ne a születési hely, a családi háttér vagy a származás határozza meg. Minden településen, minden társadalmi rétegben születnek tehetséges fiatalok. A lehetőségekhez való hozzáférés azonban korántsem egyenlő. Erre a máig súlyos társadalmi problémára hívta fel a figyelmet a Hungarian Business Leaders Forum kampánya, a Roma Kultúra Nemzetközi Napja alkalmából. A kezdeményezés mellé meghatározó női felsővezetők álltak, hogy közösen mondják ki, a tehetség kibontakozása nem múlhat azon, ki hová születik. A roma fiatalok esélyegyenlősége köré fókuszáló kampány egyik legerősebb üzenete, hogy a roma fiatalok előtt ma is számos láthatatlan akadály áll. Miközben Magyarország legnagyobb kisebbségéről beszélünk, a gazdasági és a vállalati vezetői szférában még mindig alig találkozunk roma szakemberekkel és döntéshozókkal. Ez azonban nem a képességek hiányát, hanem a mobilitás korlátait mutatja. A számok is ezt támasztják alá, a roma közösség foglalkoztatottsága jelentősen elmarad az országos átlagtól, a roma nők helyzete pedig nehezebb. A roma felnőttek mindössze kis százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és nagyon kevesen jutnak el fehér galléros pozíciókba. A háttérben összetett, generációkon átívelő strukturális problémák állhatnak. Az oktatási lehetőség hiánya, a kapcsolati tőke korlátozottsága és az intézményi akadályok egyaránt. Erre a problémára reagál a Romaster Alapítvány, amely 2007-ben indította el mentor programját a roma fiatalok támogatására. Az alapítvány ösztöndíjjal, vállalati mentorálással és hosszú távú szakmai támogatással segíti a tehetséges diákokat abban, hogy érettségit és felsőfokú végzettséget szerezzenek, majd pedig stabil karriert építsenek. Az elmúlt években közel 200 fiatal vett részt a programban, amely nem csak anyagi segítséget nyújt, hanem kapcsolati hálót, példaképeket és valós szakmai lehetőségeket is biztosít számukra. A kezdeményezés egyik legfontosabb célja, hogy társadalmi mobilitás ne kivétel, hanem valódi lehetőség legyen azok számára is, akik hátrányos helyzetből indulnak. A kampány különlegessége, hogy meghatározó női vezetők vállaltak be aktív szerepet. Például Heisler, Gabriella, Spár Magyarország, Juvanc Beáta, BlackRock, Pajzs Marika, Diageo, Czako Borbála, Kérdéses, Blaskó Nikolett, ACG, Bodo Teo, Bosch, Jamnicki Tímea, Pesti Tímea, Vágó, Réka, cipőtervező, valamint további üzleti szereplők. A kezdeményezéshez kreatív partnerként csatlakozott a Roma Ruha márka is, amely évek óta dolgozik azon, hogy a roma kultúra értékei a divaton és a dizájnon keresztül is láthatóvá váljanak. A kampány részeként április 8-a és 30-a között különleges ruhakiállítás nyílt a Pullman Budapest falai között, ahol a látogatók közelebb kerülhettek a kezdeményezés üzenetéhez és a roma kultúra kortárs megjelenéséhez is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: neked. Rádiódik.
1: Egy szép napot kívánok mindenkinek ebben az egyre melegebb időjárásban. Legyen egy jókedvű délutánunk, így a hét derekán. Baranyi Tamás vagyok. Május 20-a van, az adóbevallás határideje, és egyáltalán nem mellesleg Felicia és Bemát névnapok. A Felicia jelentése boldog, szerencsés, örömteli, míg a Bemátokat a név, mint erős medvét jelöli. Következik majd egy idézet vagy egy szállóige egy figyelemre méltó szemétől, de előtte nézzünk rá a budapesti utak helyzetére. A 12. kerületben a Márvány utcában, ahol mindig történik valami, a Győri útnál most lezárják a félútpályát átépítés miatt. Nem volt más ötletük, ezért lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Alsólúd utca és a Kannalosgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad. Agresszív kertészek okozhatnak szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. A 4. kerületben a Homoktövis utcában a külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca, Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthattok, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 17. kerületben, az 501. utcában, tiszta New York, szóval az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsi-Jenő utca és a Bátori utca Balcsi-Zsilinszky út megállókat. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után, gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát, a Balcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 4. kerületben a Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szintén lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, egészen délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert burkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Csak a félútpálya járható, mert hát az is elég nektek a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Tudjátok azt, hogy kicsoda Vandana Shiva? Na, ugye, hogy nem tudjátok, mégis nagy a szátok. Kérlek szépen, Shiva egy indiai fizikus, környezetvédő és globalizáció kritikus aktivista. Hát ismerem. Vandana Shiva mondta, hogy a monokultúra, vagyis az egyenkultúra a szellem halála. A sokszínűség az élet alapfeltétele. Hiszen gondoljunk bele, ha egy közösségben mindenki ugyanúgy gondolkodik, a kreativitás, a teremtőerő és az innováció, a fejlődés teljesen leáll, mert csak önmagával folytat párbeszédet a közösség. Nem jön be semmi új a térbe. A tőlünk eltérő álláspontok megismerése, ütköztetése friss energiát és új, életképes ötleteket hoz elő.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Szép szerda délután kívánok. Május 20-a van, ne felejtsétek el, hogy az adóbevallási határidő. Persze, akinek nem inge, ne vegye magára. Annak is van feladata, mert ha van Felicia vagy Bemát nevű ismerőse, akkor köszöntse őt névnapja alkalmából. Az én feladatom többek között pedig az, hogy ismertetem most a budapesti útinformot. A 12. kerületben a Márvány utcában, ahol mindig történik valami, a Győri útnál most lezárják a félútpályát átépítés miatt. Nem volt más ötletük, ezért lezárták a 14. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Alsólúd utca és a Kanalasgém utca közötti szakaszon pedig a forgalom egy sávban váltakozva halad. Agresszív kertészek okozhatnak szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton is a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között. A 4. kerületben a Homoktövis utcában a Külső Szilágyi útnál, az autóbusz végállomásnál, valamint a 20. kerületben az Eperjes utca Veselényi utca kereszteződésben félpályás korlátozásra számíthattok, mert új gyalogos átkelőhelyet létesítenek. A 17. kerületben, az 501. utcában, tiszta New York, szóval az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra kell készülni szerdán, mert javítják a burkolatot. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülnötök a 10. kerületben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között, mert kertészek dolgoznak. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár, nem érinti az Icsi-Jenő utca és a Bátori utca Balcsi-Zsilinszky út megállókat. Változik a forgalmi rend a 13. kerületben a Cserhalom utcában átépítés miatt. A Cserhalom utcát lezárják az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitják a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát is. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárják a Szent István körút felé a Gogol utca után gázvezeték felújítása miatt. Lezárják a 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát a Balcsi-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. Egészen péntekig éjszakánként az Asztóriánál a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában irányonként csak két sáv járható burkolatjavítás miatt. Lezárták a 8. kerületben a Bezerégy utcát a Kis József utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 4. kerületben a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szintén lezárták csütörtök éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát, a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Félpályás lezárás nehezíti a haladást, egészen délután 4 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Pirók Gyula utca közelében, mert burkolatot javítanak. Sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon burkolatjavítás miatt. Csak a félútpálya járható, mert hát az is elég nektek a 3. kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Jöjjön most egy gondolat Terenciustól, az ókori római színműírótól és költőtől, aki rabszolgasorból lett az intellektuális elit tagja. Mondata így hangzik: a legfőbb bölcsesség az a képesség, hogy a dolgokat más szemszögből is látni tudjuk. Igen, mert talán az igazi intelligencia jele, ha képesek vagyunk befogadni egy idegen gondolatot anélkül, hogy azonnal kiértékelnénk, elítélnénk. Ez a rugalmasság megóv minket a dogmatizmustól, vagyis attól, hogy az élet sokszínű valósága és lehetősége helyett csupán uniformizált, egyformára szabott zakót vagy szoknyát erőltessünk magunkra és másokra. Az élet diverzitására, ezer arcára való nyitottság folyamatos belső növekedést biztosít számunkra, és ezt tapasztalatból én magam is megerősíthetem, így ezzel a gondolattal kívánok további jó rádiózást és a mai napnak egy remek folytatását, a szerkesztő műsorvezető Baranyi Tamás.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be, így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Solgó-Tarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyi emlékek mellett Salgó-Tarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók, többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskő váránál a Két vár egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: A 4. kerület Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.
0: Időjárás.
4: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést. Egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Ma délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Eljött a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódi.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Áldott és szerencsés szerdai napot és hetet kívánok minden dikhallgatónak. A mikrofonnál Kovács Krisztián, és ez itt a Rádiódi Kívánság műsora egészen 3-tól 6-ig. Velem Kovács Krisztiánnal, hiszen egész héten, pontosabban péntekig én leszek Bódi Csabi Junior helyett. Senki ne aggódjon, Csabika csak pihen, mert a szabadság neki is jár. A műsor menete változatlan, tudtok írni a 0630 3030-as telefonszámra üzeneteket, jöhetnek a dalkérések, vagy a bocsánatkérések, vagy a nagy szerelmi vallomások, úgyhogy írhattok bátran, én egészen este 6-ig itt vagyok. Na kezdjük el ezt a délután!

várj tovább. Kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánságshow a Rádió Dickben.

0: Rádió Dick. Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked.
2: Jöjjön az óra első üzenete Nagy Attilától, méghozzá Lakatos Chanelnak, aki azt írja: szia, egy dalt szeretnék kérni a páromnak, mert ő teszi szépé a minden napomat. Nagyon szeretem és köszönöm, hogy mindig mellettem van. Hát jól mondtam én, hogy jöhetnek a szerelmi vallomások, ahogy megtetted te is, drága barátom. Isten áldja meg a szokásodat. A következő dal szóljon csak nektek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódik Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben. Időjárás.
2: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést. Egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Ma délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: 100.3 Rádió Dick, az ország egyetlen roma rádiója. Lakatos Guszti írja nekem, hogy szia Krisztián, kérhetnék valami autentikus folk blokkot? Hát hogy a viharban el, Guszti bátyám? Jöjjön a dal neked és mindenkinek, aki szereti ezt a stílust.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma zenei kultúra rendkívül sokrétű és különleges része európai kulturális örökségének. A roma közösségek évszázadokon át különböző országokban éltek, ezért zenéjük számos nép hagyományaival keveredett. Ennek következtében a roma zene nem egyetlen stílus jelent, hanem sokféle műfajt és előadási formát foglal magában. Bár területenként eltérő lehet, mégis közös bennük az erős érzelmi kifejezés, az improvizáció és a ritmus kiemelt szerepe. A roma zenében az ének, a hangszeres játék nagyon fontos. Sok esetben a zenét nem iskolában tanulták, hanem családon belül adták tovább. Magyarországon a legismertebb irányzat a magyar cigányzene, amely szorosan kapcsolódik a magyar népzenéhez. A cigányzenekarok évszázadokon keresztül lakodalmakban, ünnepségeken, éttermekben és bálokon muzsikáltak. A zenekar központi alakja általában a prímás volt, aki hegedűn játszott és vezette a többi zenész. A hegedű mellett fontos hangszer a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő is. Ezek a zenék lehetnek lassúak és szomorkás hangulatúak, de gyors, lendületes tánczenék is. A magyar cigányzene világszerte ismerté vált, és nagy hatással volt a magyar kultúrára. Az olá cigányzene eltér a hagyományos magyar cigányzenétől. Itt gyakran az ének kerül előtérbe, és sokszor kevés hangszer kíséri a dalokat. Jellegzetes ritmus hangszerek például a kanna, a taps vagy a kanál. Az ilyen zenék erősen ritmikusak és sok improvizációt tartalmaznak. A dalok gyakran a családról, szerelemről, az élet nehézségeiről vagy az örömről szólnak. Magyarországon a kajág és a parnograszt sokat tett azért, hogy ez a hagyomány szélesebb körben is ismert legyen. Spanyolországban a roma közösségek fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában. A flamenco egyszerre zene, ének és tánc. Erőteljes érzelmek, gyors ritmusok és szenvedélyes előadásmód jelzi. A flamenco világszerte népszerű műfajjá vált, amelyben a gitárjátéknak és az éneknek kiemelt szerepe van. A Balkánon élő roma közösségek zenéje szintén ismert. Ezekben a zenékben gyakran szerepelnek rezes hangszerek, például trombita vagy tuba. A balkáni roma zene gyors tempójú, energikus és táncos jellegű. Sok fesztiválon és ünnepségen ma is fontos része a közösségi életnek. Napjainkban a roma zene folyamatosan fejlődik. A hagyományos stílusok mellett megjelent a roma popzene, a mulatós és a modern könnyű zenei irányzat is. Sok előadó ötvözi a régi roma dallamokat modern hangzással, így a fiatalabb generációk számára is vonzóvá teszik ezt a csodálatos kultúrát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Időjárás.
5: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést. Egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Ma délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
5: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A második kerületben napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlök továbbra is mindenkit, a mikrofonnál még mindig Kovács Krisztián, pontosabban egészen 6-ig én leszek itt veletek, és jöhetnek az üzenetek, pont úgy, ahogy megtette Armando is, aki Marcellónak szeretne küldeni egy lagzis dalt. Hát jöjjön akkor egy lagzis dal, szóljon nektek, és persze mindenkinek, aki szereti.

Ne várj tovább, kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánságshow a Rádió Dickben.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: FM 100.3 Rádió Dík az ország egyetlen roma rádiója, azon belül is a kívánságműsor egészen este 6-ig. A 0630 30 30 100-as telefonszámra tudtok üzenetet küldeni, vagy dalt kérni. Írjatok ti is, ahogy megtette Bence is, aki azt írja: szia, Dávidnak és Marcinak szeretném küldeni a testvérhimnuszt Fehér Krisztiántól, mert őket szeretem a világon a legjobban. Ez egy csodálatos gondolat, Isten áldja meg a testvériségeteket. Jöjjön a következő dal, csak nektek, csak most, csak itt, a 100.3 Dík FM-en.

0: Ne várj tovább. Kérd kedvenc zenédet. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Ez a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben. Időjárás.
1: Fától és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést. Egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Ma délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Lassan az óra végéhez érkezve már csak egy üzenetet tudok nektek beolvasni, de a következő

órába folytatjuk. Egészen este 6-ig tudtok nekem írni a 0630-3030-100-as telefonszámra. Na de jöjjön az óra utolsó üzenete méghozzá Katitól, a 16. kerületből, aki azt írja: szia Krisztián, kérlek jázz le nekem Rokkótól a Coco Jumbo-t, mert nagyon szeretem. Hát legyen így, a kérdal csak neked, csak most, csak itt. Sok szeretettel!

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon. Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed velük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az utcú roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
3: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A második kerületben napközben az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.
4: Időjárás.
3: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést. Egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Ma délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: a kérések és kívánságok ideje.
1: Bódik Kívánságshow. 100.3 Rádiódi. Romákról, nem csak romáknak.
2: Kezdetét vette egy újabb óra itt az FM 100.3 Rádiódi kívánság műsorában velem, Kovács Krisztiánnal, úgyhogy szólhatnak továbbra is az üzenetek. A következő, amit felolvasok, az egy igazán romantikus üzenet lesz. Péter írja, hogy szia Krisztián, egy számot szeretnék kérni Annának, mert ő a legcsodálatosabb ember az életemben. Anna, nagyon szeretlek, és alig várom, hogy újra együtt legyünk. Hát remélem, hogy ezt Anna hallotta, és ezt a kedves gesztust elraktárolja egészen addig, amíg újra együtt lesztek, és találkozni fogtok. Dalcímet nem írtál, de van egy ötletem, hogy mi az a dal, ami ehhez az üzenethez és kettőtökhöz illeni fog. Hallgassátok sok szeretettel!

0: Az én babám.
1: Rompodrom
2: 100.3 Rádió Di.
1: Utazz a Dik Rádióval.
3: Na jött is egy újabb üzenet itt az SMS falunkra a Rádió Di stúdiójában. Azt írják nekem: szia Pralim, kérlek szépen pörgess fel a hangulatot valami jó ezt a most gyors dögös zenével, mert táncos kedvünkbe vagyunk a fiúkkal. Hát legyen így, nem vagyok a jónak elrontója, hozok nektek egy jó csodálatos lagzis blokkot, mintha egy jó ropogós lagziba lennétek. Hangerőt fel, és élvezétek a zenét!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Kevés? Kívánság?
1: Akkor a legjobb helyen jársz. Bódi Kívánság Show Bódi Csabi Juniorral a Rádió Digben. Időjárás.
2: Fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést. Egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Megélénkül az északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Ma délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: A 4. kerület Megyeri úton, a külső Szilágyi útnál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján, a Kerepesi út felé, a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Tart az átépítés a 13. kerület Cserhalom utcában. A Cserhalom utcát lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Tóró utcát és a Mura utcát. A 13. kerület Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 2. kerületben napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Hát repül az idő, ha jó a hangulat, lassan elérkezünk a 6 órához, úgyhogy engedjétek meg, hogy a következő blokkal kedveskedjek minden Dick hallgatónak itt a 100.3 Dick FM-en. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, én Kovács Krisztián voltam. Holnap ugyanígy jöhetnek az üzenetek, és folytatjuk délután 3-tól egészen este 6-ig. Sziasztok!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
1: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
2: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
1: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ezt a szót találták ki, rá annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esze?
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma közösségekben a hit és a vallás sok esetben fontos szerepet tölt be az emberek életében. A cigány közösségek nagyon különbözőek, ezért nem lehet minden emberre ugyanazt mondani, mégis sok roma családban erős az Istenbe vetett hit. Ez a hit nem csak vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része is. Erőt ad a nehézségek idején, összetartja a családot és reményt nyújt a jövőre. A roma nép történelme során sok nehézséggel találkozott. A vándorlás, a szegénység, a kirekesztés és a bizonytalan életkörülmények miatt az emberek gyakran kerestek lelki támaszt. Sok közösség számára az Istenbe vetett hit segített abban, hogy kitartsanak a nehéz időkben. A vallás vigaszt és biztonságérzetet adott, valamint azt az érzést, hogy nincsenek egyedül a problémáikban. Emiatt a hit sok családban generációról generációra öröklődött tovább. A roma közösségek általában annak az országnak a vallási hagyományait követik, ahol élnek. Magyarországon sok roma ember keresztény vallású. Vannak katolikusok, reformátusok, görögkatolikusok és pünkösdiek is. Más országokban élnek muszlim vagy ortodox vallású roma közösségek is. A vallási ünnepek, templomi szertartások és közös imák sok helyen fontos közösségi események. A hit szerepe a családi életben jelentős. Sok roma családban a gyerekeket már fiatalkorban arra nevelik, hogy tiszteljék Istent, imádkozzanak és segítsék egymást. A vallás gyakran erkölcsi útmutatást ad, hangsúlyozza a szeretetet, a tiszteletet, az összetartozást és a család fontosságát. Az idősebb családtagok sokszor példát mutatnak a fiatalabbnak a hit gyakorlásában. Utóbbi évtizedekben több roma közösségben megerősödtek a kisebb vallási gyülekezetek is, különösen a pünkösdi és karizmatikus egyházak. Ezekben a közösségekben a közös éneklés, az ima, a személyes vallási élmény nagyon fontos. Sokan úgy érzik, hogy ezek a gyülekezetek elfogadást, támogatást és új életcélt adnak számukra. A roma kultúrában a hit sokszor érzelmekkel teli és személyes. Nem csak vallási szabályokat jelent, hanem bizalmat Istenben és reményt egy jobb életben. Sok ember számára a hit segít megbirkózni a mindennapi problémákkal, és erőt ad ahhoz, hogy ne adják fel a nehéz helyzetekben sem. Sok roma ember azért hisz Istenben, mert a vallás biztonságot, reményt és közösséget ad számukra. A hit összekapcsolódik a családi hagyományokkal, a történelmi tapasztalatokkal és a közösségi élettel is. Bár minden ember hite személyes és különböző lehet, a vallás sok roma közösségben ma is nagyon fontos szerepet tölt be.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: apát hívtum enge.
1: 100.3 Rádiódik.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, ne felejtjétek, 6-tól 8-ig vagyok elérhető, kövessetek be a közösségi oldalakon. Boruk Szabina néven elérhető vagyok a Facebookon, a TikTokon és az Instán is. Hát ennyi erővel most már itt az ideje a rappelésnek is, mert annyira gyorsan pörög a nyelvem, hogy egyszerűen én sem érem magamat már lassacskán utol. Na de, megyünk tovább, és hát a legjobb zenék nálam vannak még mindig. Ne felejtjétek, nem mindig, és nem sokáig, már csak 6 és 8 óra között vagyok itt, úgyhogy itt az idő lecsapni a lehetőségekre, hogy tudjatok ti is egy dallal kedveskedni.

0: Rádiódik.
1: Lajos Sárközi azt mondja, szia fiamnak, szeretnék küldeni egy zenét Sándor házára. Akkor Borók Szabina itt van, készen áll, és nektek próbál segíteni, úgyhogy Sándor házára is megy a következő zene.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Szia, drága hercegnőmnek, szeretnék Vanessának és a drága lányomnak, Szofiának küldeni egy jó kis dalt Ceglédre. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, akkor hajtszoljon Ceglédre is a dal. Köszönöm, hogy az egész országban velem tartotok, úgyhogy csumi daftumát.

0: Rádió Dik, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Sok-sok puszi Kolozsváról, Éva Illés itt van velem. Sok-sok puszi neked, és köszönöm, hogy velem tartasz Kolozsváról is.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja bum.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Díkben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: Lösses Dalma szeretne a két bátyjának küldeni egy jó kis zenét, és Rena is velem tart, aki szeretne küldeni Balogh Dávidnak egy jó zenét. Hát akkor rajtam nem múlik, értetek vagyok itt, csumidaftó megpusztillak titeket.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Anna Bellam Váradi azt írja, szia, a Mandának öcsémnek szeretnék küldeni egy zenét Balassagyarmatra. Hagyd szóljon a nóta.

0: vagyunk.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: Szia Szabina, lehetne, hogyha keresztapukámnak, Dávidnak, Borinának küldünk egy jó kis zenét? Természetesen lehet. Maradj itt velem, és akkor hagyd szóljon a zene.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Kedves hallgatók, lejárt a műsoridő, de ne felejtjétek, legközelebb is itt leszek veletek, minden hétköznap 6 órától este 8-ig. Addig is, Dév lesz a Mukaftumel. Sziasztok!

0: zártal. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko az a máj. Szitjú veszlös esze?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked.
4: 2026. május 20-a, szerda, 20 óra van. Jó estét kívánok! Ez a Rádiódi Roma híradója, Patai Anna vagyok. Női felső vezetők álltak ki a roma fiatalok esélyegyenlősége mellett. Magyarországon a legismertebb irányzat a magyar cigányzene. A roma kultúrában a hit sokszor érzelmekkel teli és személyes.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
4: Női felsővezetők álltak ki a roma fiatalok esélyegyenlősége mellett. Az esélyegyenlőség alapköve, hogy a tehetség kibontakozását ne a születési hely, a családi háttér vagy a származás határozza meg. Minden településen, minden társadalmi rétegben születnek tehetséges fiatalok. A lehetőségekhez való hozzáférés azonban korántsem egyenlő. Erre a máig súlyos társadalmi problémára hívta fel a figyelmet a Hungarian Business Leaders Forum kampánya, a roma kultúra nemzetközi napja alkalmából. A kezdeményezés mellé meghatározó női felsővezetők álltak, hogy közösen mondják ki, a tehetség kibontakozása nem múlhat azon, ki hová születik. A roma fiatalok esélyegyenlősége köré fókuszáló kampány egyik legerősebb üzenete, hogy a roma fiatalok előtt ma is számos láthatatlan akadály áll. Miközben Magyarország legnagyobb kisebbségéről beszélünk, a gazdasági és a vállalati vezetői szférában még mindig alig találkozunk roma szakemberekkel és döntéshozókkal. Ez azonban nem a képességek hiányát, hanem a mobilitás korlátait mutatja. A számok is ezt támasztják alá, a roma közösség foglalkoztatottsága jelentősen elmarad az országos átlagtól, a roma nők helyzete pedig nehezebb. A roma felnőttek mindössze kis százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és nagyon kevesen jutnak el fehér galléros pozíciókba. A háttérben összetett, generációkon átívelő strukturális problémák állhatnak. Az oktatási lehetőség hiánya, a kapcsolati tőke korlátozottsága és az intézményi akadályok egyaránt. Erre a problémára reagál a Romaster Alapítvány, amely 2007-ben indította el mentor programját a roma fiatalok támogatására. Az alapítvány ösztöndíjjal, vállalati mentorálással és hosszú távú szakmai támogatással segíti a tehetséges diákokat abban, hogy érettségit és felsőfokú végzettséget szerezzenek, majd pedig stabil karriert építsenek. Az elmúlt években közel 200 fiatal vett részt a programban, amely nem csak anyagi segítséget nyújt, hanem kapcsolati hálót, példaképeket és valós szakmai lehetőségeket is biztosít számukra. A kezdeményezés egyik legfontosabb célja, hogy társadalmi mobilitás ne kivétel, hanem valódi lehetőség legyen azok számára is, akik hátrányos helyzetből indulnak. A kampány különlegessége, hogy meghatározó női vezetők vállaltak be aktív szerepet. Például Heisler, Gabriella, Spár Magyarország, Juvanc Beáta, BlackRock, Pajzs Marika, Diageo, Zakó Borbála, kérdéses, Blaskó Nikolett, ACG, Bodo Teo, Bosch, Jamnicki Tímea, Pesti Tímea, Vágó, Réka, cipőtervező, valamint további üzleti szereplők. A kezdeményezéshez kreatív partnerként csatlakozott a Roma Ruha márka is, amely évek óta dolgozik azon, hogy a roma kultúra értékei a divaton és a dizájnon keresztül is láthatóvá váljanak. A kampány részeként április 8-a és 30-a között különleges ruhakiállítás nyílt a Pullman Budapest falai között, ahol a látogatók közelebb kerülhettek a kezdeményezés üzenetéhez és a roma kultúra kortárs megjelenéséhez is. A roma zenei kultúra rendkívül sokrétű és különleges része európai kulturális örökségének. A roma közösségek évszázadokon át különböző országokban éltek, ezért zenéjük számos néphagyományaival keveredett. Ennek következtében a roma zene nem egyetlen stílus jelent, hanem sokféle műfajt és előadási formát foglal magában. Bár területenként eltérő lehet, mégis közös bennük az erős érzelmi kifejezés, az improvizáció és a ritmus kiemelt szerepe. A roma zenében az ének, a hangszeres játék nagyon fontos. Sok esetben a zenét nem iskolában tanulták, hanem családon belül adták tovább. Magyarországon a legismertebb irányzat a magyar cigányzene, amely szorosan kapcsolódik a magyar népzenéhez. A cigányzenekarok évszázadokon keresztül lakodalmakban, ünnepségeken, éttermekben és bálokon muzsikáltak. A zenekar központi alakja általában a prímás volt, aki hegedűn játszott és vezette a többi zenész. A hegedű mellett fontos hangszer a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő is. Ezek a zenék lehetnek lassúak és szomorkás hangulatúak, de gyors, lendületes tánczenék is. A magyar cigányzene világszerte ismerté vált, és nagy hatással volt a magyar kultúrára. Az olá cigányzene eltér a hagyományos magyar cigányzenétől. Itt gyakran az ének kerül előtérbe, és sokszor kevés hangszer kíséri a dalokat. Jellegzetes ritmus hangszerek például a kanna, a taps vagy a kanál. Az ilyen zenék erősen ritmikusak és sok improvizációt tartalmaznak. A dalok gyakran a családról, szerelemről, az élet nehézségeiről vagy az örömről szólnak. Magyarországon a kajág és a parnograszt sokat tett azért, hogy ez a hagyomány szélesebb körben is ismert legyen. Spanyolországban a roma közösségek fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában. A flamenco egyszerre zene, ének és tánc. Erőteljes érzelmek, gyors ritmusok és szenvedélyes előadásmód jelzi. A flamenco világszerte népszerű műfajjá vált, amelyben a gitárjátéknak és az éneknek kiemelt szerepe van. A Balkánon élő roma közösségek zenéje szintén ismert. Ezekben a zenékben gyakran szerepelnek rezes hangszerek, például trombita vagy tuba. A balkáni roma zene gyors tempójú, energikus és táncos jellegű. Sok fesztiválon és ünnepségen ma is fontos része a közösségi életnek. Napjainkban a roma zene folyamatosan fejlődik. A hagyományos stílusok mellett megjelent a roma popzene, a mulatós és a modern könnyű zenei irányzat is. Sok előadó ötvözi a régi roma dallamokat modern hangzással, így a fiatalabb generációk számára is vonzóvá teszik ezt a csodálatos kultúrát. A roma közösségekben a hit és a vallás sok esetben fontos szerepet tölt be az emberek életében. A cigány közösségek nagyon különbözőek, ezért nem lehet minden emberre ugyanazt mondani, mégis sok roma családban erős az Istenbe vetett hit. Ez a hit nem csak vallási kérdés, hanem a mindennapi élet része is. Erőt ad a nehézségek idején, összetartja a családot és reményt nyújt a jövőre. A roma nép történelme során sok nehézséggel találkozott. A vándorlás, a szegénység, a kirekesztés és a bizonytalan életkörülmények miatt az emberek gyakran kerestek lelki támaszt. Sok közösség számára az Istenbe vetett hit segített abban, hogy kitartsanak a nehéz időkben. A vallás vigaszt és biztonságérzetet adott, valamint azt az érzést, hogy nincsenek egyedül a problémáikban. Emiatt a hit sok családban generációról generációra öröklődött tovább. A roma közösségek általában annak az országnak a vallási hagyományait követik, ahol élnek. Magyarországon sok roma ember keresztény vallású. Vannak katolikusok, reformátusok, görögkatolikusok és pünkösdiek is. Más országokban élnek muszlim vagy ortodox vallású roma közösségek is. A vallási ünnepek, templomi szertartások és közös imák sok helyen fontos közösségi események. A hit szerepe a családi életben jelentős. Sok roma családban a gyerekeket már fiatalkorban arra nevelik, hogy tiszteljék Istent, imádkozzanak és segítsék egymást. A vallás gyakran erkölcsi útmutatást ad, hangsúlyozza a szeretetet, a tiszteletet, az összetartozást és a család fontosságát. Az idősebb családtagok sokszor példát mutatnak a fiatalabbnak a hit gyakorlásában. Utóbbi évtizedekben több roma közösségben megerősödtek a kisebb vallási gyülekezetek is, különösen a pünkösdi és karizmatikus egyházak. Ezekben a közösségekben a közös éneklés, az ima, a személyes vallási élmény nagyon fontos. Sokan úgy érzik, hogy ezek a gyülekezetek elfogadást, támogatást és új életcélt adnak számukra. A roma kultúrában a hit sokszor érzelmekkel teli és személyes. Nem csak vallási szabályokat jelent, hanem bizalmat Istenben és reményt egy jobb életben. Sok ember számára a hit segít megbirkózni a mindennapi problémákkal, és erőt ad ahhoz, hogy ne adják fel a nehéz helyzetekben sem. Ok roma ember azért hisz Istenben, mert a vallás biztonságot, reményt és közösséget ad számukra. A hit összekapcsolódik a családi hagyományokkal, a történelmi tapasztalatokkal és a közösségi élettel is. Bár minden ember hite személyes és különböző lehet, a vallás sok roma közösségben ma is nagyon fontos szerepet tölt be.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 20-a szerda van, és 20 óra múlt. A következő órában magyar roma jazzt hallhatnak. Itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Gáspár Károllyal indítunk, majd érkezik a Varga Tivadar trió és a Vágyom egy nő után című felvétel. Botos Debi bolerója után pedig ezt a blokkot zárja Kökény Attila és a Swing Alatt Django, illetve az Azt a kutya mindenit című felvétel. Maradjanak velem!

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik Magyar Roma Jazz órájában. A Gáspár Károly trióval és az Emily című dallal megyünk tovább, majd érkezik Novák Éva és az Esővízben című felvétel, Szakcsi Lakatos Béla a Borok és Rózsák napjaival érkezik, majd ezt a blokkot zárja Horváth Barca József felvétele. Maradjanak velem!

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbassa.
0: Rólunk, neked.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben, és remélem a magyaroma jazz kedvelőinek kellemes hangulatot varázsolt ez a mostani óra, amelybe még belefér két remek felvétel Robi Lakatostól a Nina és Nédberger Ferenctől a Gypsy című, de érdemes velem maradni 21 órától is, hiszen akkor indul a magyaroma folkóra, amelyben a hazai autentikus cigányzenészek kiválóságait hozom el önöknek.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyi emlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hvg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik Magyar-Róma folkórájában. A hazai autentikus cigánymuzsikusok kiválóságait hoztam el önöknek. Az Amaros Junóval indítunk, majd érkezik az Andodrom, aztán a cimbalom húrok közé csap Balogh Kálmán, illetve a Romano Kokalóhoz egy rendkívül izgalmas ritmus világot és a Kaiák zárja ezt a blokkot. Ja Istenem, ki az ott című felvételével? Maradjanak velem!

0: Kaiag muzsikált nekünk itt az FM 100.3 rádiódik magyar-roma folkórájában. A Karaván familiával megyünk tovább, majd érkezik a Camoro Budapest Band és a Le Chave című felvétel, és stílusosan a La Chave Babó Babója zárja ezt a blokkot, maradjanak velem.
1: 100.3 rádiódik,
2: ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik Magyar Roma folkórájában. A Muró Prállal megyünk tovább, hiába mondja dal, hogy nem megyek, de igenis megyünk tovább. Aztán érkezik a Párnógrász, Ez a világ nekem való című felvétele, és ezt a blokkot zárja. A Románod Rom, maradjanak velem.
2: Felé! Én nem megy!

0: Hey, Duba, hey, Duba, hey, Duba, hey, Duba, hey, Duba, Duba, Duba, hey, Duba.
1: 100.3 Rádió Dix.
2: Tu menge penas, rólunk, neked.
3: A Romanodrom muzsikát nekünk itt az FM 100.3 Rádió Dix magyar-roma folkórájában, és a romanyi rótával megyünk tovább, majd érkezik a Ternipe, és ezt a blokkot zárja a Bangó Margit, és az Ez a Roma Csávó című felvétel. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok a dalokhoz.

0: kezdődik.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 rádiódik Magyar Roma folk korájában, amelyben még két dal fér bele. Köszönöm, hogy velem tartottak ebben a két órában, és ne felejtjék. Minden szerdán 20 órától Magyar Roma jazz itt a rádiódikben, és 21 órától magyar cigány autentikus zenét hallhatnak. 22 órakor átadom a mikrofont Dr. Suki Andrásnak, aki a Roma Szalonban izgalmas, érdekes beszélgetéssel várja önöket. Szóljon tehát az Andodrom és a Murigázsi Ratjensza, valamint a Kaiáktól a Csingerel. Maradjanak velünk!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De hát tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, rá annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlösesza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Női felsővezetők álltak ki a roma fiatalok esélyegyenlősége mellett. Az esélyegyenlőség alapköve, hogy a tehetség kibontakozását ne a születési hely, a családi háttér vagy a származás határozza meg. Minden településen, minden társadalmi rétegben születnek tehetséges fiatalok. A lehetőségekhez való hozzáférés azonban korántsem egyenlő. Erre a máig súlyos társadalmi problémára hívta fel a figyelmet a Hungarian Business Leaders Forum kampánya, a Roma Kultúra Nemzetközi Napja alkalmából. A kezdeményezés mellé meghatározó női felsővezetők álltak, hogy közösen mondják ki, a tehetség kibontakozása nem múlhat azon, ki hová születik. A roma fiatalok esélyegyenlősége köré fókuszáló kampány egyik legerősebb üzenete, hogy a roma fiatalok előtt ma is számos láthatatlan akadály áll. Miközben Magyarország legnagyobb kisebbségéről beszélünk, a gazdasági és a vállalati vezetői szférában még mindig alig találkozunk roma szakemberekkel és döntéshozókkal. Ez azonban nem a képességek hiányát, hanem a mobilitás korlátait mutatja. A számok is ezt támasztják alá, a roma közösség foglalkoztatottsága jelentősen elmarad az országos átlagtól, a roma nők helyzete pedig nehezebb. A roma felnőttek mindössze kis százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és nagyon kevesen jutnak el fehér galléros pozíciókba. A háttérben összetett, generációkon átívelő strukturális problémák állhatnak. Az oktatási lehetőség hiánya, a kapcsolati tőke korlátozottsága és az intézményi akadályok egyaránt. Erre a problémára reagál a Romaster Alapítvány, amely 2007-ben indította el mentor programját a roma fiatalok támogatására. Az alapítvány ösztöndíjjal, vállalati mentorálással és hosszú távú szakmai támogatással segíti a tehetséges diákokat abban, hogy érettségit és felsőfokú végzettséget szerezzenek, majd pedig stabil karriert építsenek. Az elmúlt években közel 200 fiatal vett részt a programban, amely nem csak anyagi segítséget nyújt, hanem kapcsolati hálót, példaképeket és valós szakmai lehetőségeket is biztosít számukra. A kezdeményezés egyik legfontosabb célja, hogy társadalmi mobilitás ne kivétel, hanem valódi lehetőség legyen azok számára is, akik hátrányos helyzetből indulnak. A kampány különlegessége, hogy meghatározó női vezetők vállaltak be aktív szerepet. Például Heisler, Gabriella, Spár Magyarország, Juvanc Beáta, BlackRock, Pajzs Marika, Diageo, Czakó Borbála, Kérdéses, Blaskó Nikolett, ACG, Bodo Teo, Bosch, Jamnicki Tímea, Pesti Tímea, Vágó, Réka, cipőtervező, valamint további üzleti szereplők. A kezdeményezéshez kreatív partnerként csatlakozott a Roma Ruha márka is, amely évek óta dolgozik azon, hogy a roma kultúra értékei a divaton és a dizájnon keresztül is láthatóvá váljanak. A kampány részeként április 8-a és 30-a között különleges ruhakiállítás nyílt a Pullman Budapest falai között, ahol a látogatók közelebb kerülhettek a kezdeményezés üzenetéhez és a roma kultúra kortárs megjelenéséhez is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy

0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olá Dezső, a Magyar Köztársaság bronz érdem keresztjével kitüntetett klarnétosa ismét, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
2: De viszont ez a kultúránk része. Tehát tulajdonképpen valahol ez adja a cigány kultúrának, vagy hát a romungróknak mondjuk így.
3: Igen.
2: A kultúrájának egy jelentős, egy óriási szeletét.
3: Igen.
2: Nem tudom, hogy mi lesz azokkal a családokkal, hogyan fogják megőrizni ezt a értéket.
3: Nem tudom, már egyébként ezekkel a dolgokkal már most is baj van, Baddika, mert például a száztaguba az elnök, hogyha megy egy tárgyalásra, már többször szóvá teszik, hogy fiatalítani kell, be kell fogadni a fiatalokat a zenekarba, meg támogassuk őket. Tehát két generáció elment, akik nem tanultak. Nagyon nehéz. Uh-huh. Nagyon nehéz.
2: Mi lesz így akkor a száztagú jövőjével? Vagy mi lesz a cigányzenének a jövőjével?
3: Maga a cigányzene, meg a száztagú, tudod, hogy mondjam neked? Nagyon nehéz lesz, mert a fiataloknak, amiért nem is szabad megítélni a szülőket se, meg a fiatalokat se, hogy nem igazából nincs, ami inspirálja őket arra, hogy cigányzenészek legyenek. Hát most, amiről a legelején is ugye egy-két szóval megemlítettük, hogy se diploma, semmi, tudod aztán tanulni. Nincs, ez elveszett. De már régen, mert ugye szerintem két generáció már kiesett, akik nem tanultak. Most akikre én azt mondom, hogy fiatal, az 45 éves. Az 45 éves. Hát nálunk a száztagúba a klarinét, csak a klarinétosokat mondom, a legfiatalabb 55 éves. 30 éves klarinétos nem találsz Budapesten, aki 30 éves.
2: Vagy éppen találunk, csak lehet, hogy másként keresi a boldogulást, nem biztos, hogy a cigányzenével, vagy nem biztos,
3: hát
2: hogy...
3: talán ilyen is van. Talán ilyen is van. Nem könnyű ez. Nem tudom, hogy a vége ennek mi lesz, de ez nagyon nehéz lesz ezt behozni, hogy legyenek. Persze teszünk érte, hogy a fiataloknak kedvet csinálni, meg minden, csak ha nem válasszák, azt is meg lehet érteni. Mert letanulsz iskolába, elvégzed, ugye leérettségizel közben, tanulod ezt, és akkor nem kapsz semmit. Hova mész?
2: Igen. Meg tudom számolni egy kezemen is, hogy hány lehetőség van most Budapesten játszani, vagy hogyha éppen jönnének külföldi ismerősök, akkor nem tudom, hogy hova küldeném őket, hogy hallgassanak cigányzenét.
3: És ugye hát hosszú évtizedekig volt minden szállodában volt zene. Sőt, a zene cigányzene volt mindenhol. Mindenhol cigányzenekarok voltak. Jobbnál jobbak.
2: Vannak most különböző programok, amik azért segítik a cigányzenészeket arra, azzal, hogy szerződéseket kötnek különböző vendéglátóhelyiségekkel.
3: Igen.
2: Ezek mennyire működnek? Mi a tapasztalat?
3: Olyanokat hallottam, hogy a példázzuk 10 helyből, ahol volt ilyen pályázat, egybe se kötöttek tovább, hogy maradjanak. Mert megszokták az emberek, hogy nincsenek zenés helyek.
2: Pedig igényelnék őket?
3: Hát igen. Közönség az nagyon. Például, ahol én voltam, abba az étteremben, ott kérlek szépen nagyon sok a 3-4 hónap alatt ilyen 5-6 esetben, még talán több esetben is elvittek minket máshova fellépni. A vendégkör. Oda jöttek és szeretnék, hogy ez lesz, az lesz, egy fellépés. És akkor mentünk.
2: Milyen helyek voltak ezek, például esküvő vagy rendezvény?
3: Volt esküvő, akkor családi rendezvények, ilyenekre. Még onnét elvittek bennünk. De ott is például az üzlet tulajdonosnak nincs rá keret. Abba, ahol mi voltunk, én csak arról beszélek most, hogy már továbbiakra nem volt neki rá keret, hogy most egy 5-tagú zenekart alkalmazom, de szerintem még 2 tagút se tudnak.
2: Ezt nyilván ki kell fizetetni a vendégekkel, tehát be kell építeni az árakba, hogy
3: egy zenekar. Őnekik az ő elmondásuk szerint az adózás, ugye most a teljes bejelentés, egy zenész bejelentenek, azoknak a költségei nagyon sok nekik. És már így is drágák ugye a vendéglátóhelyek, azért nem is olyan keresettek.
2: Hát,
3: legyünk őszinték, mert középosztály már nem nagyon jár étterembe vacsorázni családdal.
2: Igen, elég költséges egy jó minőségű.
3: Hát még a közepes helyen. Minőségű is.
2: Igen.
3: Még a közepes minőségű.
2: Akkor esetleg van zene is, igen, akkor az meg kimondottan drága.
3: Meg vannak olyan helyek még, ahol egy-két hely, ahol még alkalmaznak zenekarokat, azok január-februárban nincsenek ott. Kényszer szabadságon van. Úgyhogy mindenki kicsit elment inkább a úgymond csúlya szóval hakni világ felé, tudod?
2: Zenészeknél ez egy nagy probléma egyébként, hogy általában a nyugdíjuk sajnos elég alacsony. Főleg, hogyha hakni zenészek, hiszen elmennek muzsikálni valahova, ott nem biztos, hogy teljesen bejelentik őket, vagy teljes fizetéssel, hiszen csak arra veszik föl őket, hogy esetleg csak borravalót kapjanak, tehát tulajdonképpen ez az esti fizetésük. És ez elég nagy gondot jelent.
3: Hát nagyot. Én is rádöbbentem erre egyébként, amikor lebetegedtem, hogy amit kaptam az élettől, akkor mi lenne, ha nem tudnák már hangszert venni a kezembe. Nyugdíjabot, ott meddig tudnák meginni? 5 napig. Vagy 6.
2: De hát, és milyen megoldás lehet erre? Vagy kellene?
3: Hát nem tudom. Én ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem tudom, hogy csinálják. Hogy lehet egy zenész ennyire alul fizetett? Most képzeld el, Bandika, mikor 1984-ben kezdtünk a New York kávéházba, 100 forint volt a napi fizetésünk. Akkor az havi 2000 forintra jött ki. Egy takarító...
2: Az egy jó fizetés volt akkor.
3: Nagyon rossz fizetés volt, mert akkor egy takarító már keresett 5-6 ezeret.
2: Ja.
3: Én ezt nem lenézésből vagy bántásból mondom, csak mondtam egy szakmát,
2: igen.
3: Egy takarító.
2: Igen.
3: Akkor már 5-6 ezer forintot keresett.
2: Külön
3: kaptunk azt hiszem 50 forintot a műsorért, amit a koncertirodán az Oriba fizettek, de az nem tudott beleszámolódni ebbe. Az egy külön statisztika volt, ahol ott kaptad a pénzt. Hát most.
2: Na de a borravaló az viszont gondolom, hogy
3: na jó, csak
2: az jó volt.
3: Az a borravalót nem tudtad megkeresni, amire most lenne szüksége. Ezért vannak rossz helyzetben nagyon sok zenész. Nagyon kevés nyugdíjjal. Aztán
2: nagyon sok a munkára kényszerülnek a zenészek közül, még most is.
3: Osztályon felüli muzsikusok.
2: Igen, így van.
3: Osztályon felüli muzsikusok. Vandikám, a 100 tagúban is van, amikor egy szólamvezető, akinek azt kell, hogy mondjam, hogy jó fizetése van, jó próbapénzt kap, jó fellépti díjat kap. Nem tud eljönni próbára, mert most már munkahelyet kell nézni, az az első. Ilyen világ lett a muzsikusokra. Nehéz, nagyon. Nagyon nehéz egyeztetni dolgokat.
2: És ez nyilván nagyon nehéz egy olyan embernek, akinek a hivatása...
3: Na most képzeld, aki
2: az
3: ezt
2: élete.
3: Csinált a gyerekkora óta.
2: Így van. Tehát így nő fel az ember, hogy tulajdonképpen a zenélésből él, ez az ő szakmája, ehhez ért igazán.
3: Most azt mondom neked, hogy 10 nagyon jó muzsikusból 8 dolgozik. Vagy biztonsági őrként, vagy taxizik. És most azt mondom neked, megint csak a 100 tagot mondom, hogy bemegyünk próbára, és vezető embereknek már nagyon szép próbapénze van. Már próbapénz is jó. Fellépti díj. Ugye most például decemberben is volt 8 vagy 9 fellépés. De ez nem rendszeres sajnos. Erre már nem tudsz úgy építeni, mint ezelőtt 30 éve. Most akinek van egy munkahelye, annak sajnos még van esetenként azt is meg kell gondolni, hogy most jöjjön előadásra, mit csináljon, mert kiteszik a munkahelyére. És én most nagyon profi, első osztályú muzsikusokról beszélek.
2: Igen, mert hogyha van valakinek egy munkahelye, akkor azt nem hagyhatja ott bármikor, azért, hogy elmenjen muzsikálni egy-egy alkalommal. Mi lenne erre a megoldás? Esetleg egy nagyobb állami támogatás? Vagy egy
3: hát az mindenképpen. Most úgy
2: hiszen
3: néz ki.
2: Hiszen a 100 tagú cigányzenekar azért azt hiszem, hogy a magyar kultúrának egy olyan közvetítője, ami igen. Kiemelt helyen van.
3: Hát most, hogyha minden sikerül, akkor talán szerencsés helyzetben leszünk. fogunk egy olyan támogatást kapni, hogy havi fizetést fogunk tudni kapni, amire már lehet alapozni. Egy olyan összeg, ami már azt jelenti, hogy abból már meg lehet élni. Hát ez most, hogyha létrejön, akkor ilyen sose volt még. Ilyen nagyon kedvezményes körülmény, ami most, hogyha létrejönne. Nagyon azon az úton van, hogy ez fog nekünk sikerülni.
2: Mi a tervei a jövőre nézve?
3: Hát,
2: akár a száztagúval, vagy akár szakmailag, család egyéb téren?
3: A tervei már nem nagyon vannak. Csak azt kívánom magamnak, hogy még tudjam egy pár évig csinálni. Ezzel a betegséggel ne legyen probléma több. Meg tudjak még klarinétozni, mert még azt nagyon szeretnék.
2: Hát ez nagyon fontos egy zenész számára. Tárogatóról még nem beszéltünk. Szokott tárogatózni?
3: Én sajnos nem, Bandika, nem tudok tárogatózni, mert én vagyok az a generáció, 65-70 évesek, akik mikor fiatalok voltak, akkor ez tiltott hangszer volt. Az előttünk levőben, ugye a Kállai Kisernő, a Burka, ezek tudtak, de igazából nem tudták használni szállodákba, éttermekbe. Csak egy-két rádiófelvétel, vagy a rádiózenekarban volt olyan, amit kellett tárogatod, azt csinálták, de meg se közelítette az, ami most van, mert most meg nagyon nagy divat hangszer.
2: Uh-huh. Mióta?
3: Hát egy olyan, szerintem olyan 15-20 éve nagyon nagy divat hangszer. És az én tőlem ilyen 15-20 évvel fiatalabbak, azok szinte minden együtt tud tárogatózni. Meg nagyon sok klasszikus zenész is.
2: Nagyon klasszikus zenében nem nagyon használják a tárogatót, amennyire tudom.
3: Hát nagyon, nagyon ritka mű, amiben van írva tárogató. Nagyon ritka, talán 100-ból 1-be.
2: Uh-huh. Tehát nyilván inkább a népzenében jellemző ez.
3: Persze, mert illetve... ugye klasszikus zenészeknél is szerintem volt egy olyan, hogy már nem az a régi, az a nagyon olyan vaskalapos, hogy csak a az, hanem elnézegetnek más műfajokba is, ami nagyon jó. Na most így ismerek én egy pár klarnétos klasszikus zenészt is, aki nagyon jó tárogatózik. Persze a cigány zenészek közül is nagyon sok van, aki jó.
2: És lehetőség van ezekkel fellépni?
3: Hát van egy-két tárogatós, akinek szinte rendszeresen vannak fellépései. Vannak.
2: Mert hogy különleges azért hangszer akkor.
3: Van ez. Illetve említhetném hát ezt az Erdő Zoltán, klarnét művész, őt is nagyon sokszor lehet tárogatozni. A cigányzenészek közül a Seres Vilmost, a Suki Tóni, ezek mind jó tárogatoznak. Meg olyan helyekre mennek, akkor kérik is tőlük. Benne vannak abba a csomagba, akikről tudnak, hogy jó tárogatós. Hogy jó tárogatósok is, nem csak jó klarinétosok, jó tárogatósok.
2: Meg szoktam kérdezni itt a műsor végén, hogy ha kitennék egy lakatlan szigeten, Dezső bácsi, akkor mi lenne az a CD, bakelit, album, amit elvinne magával? Milyen zenéket vinne?
3: Hát,
2: biztos voltak kedvenc lemezei régen.
3: Lehet, hogy most egy kicsit csodálkozza, amit mondok. Klasszikus CD-t hallgatnák.
2: Ó, de jó.
3: Tudod miért? Mert abból hiányérzet volt nekem mindig, mert nagyon egy hosszú időszakig én keveset hallgattam klasszikus zenét. És most nagyon szeretem hallgatni. Nem is tudom egyébként, meg se nézem a címet, hogy mit hallgatok a CD-t, mert nagyon sok van. Klarinétos CD-im, Kovács Bélától, Berkes Kálmántól, akkor zenekari szólózongora koncertek. Nagyon szeretek klasszikus zenét hallgatni. Na, engem kimondottan nyugtat. Például ezelőtt 30 éve, amikor hallottam egy Bartók művet, akkor összerándultam egy kicsit, hogy milyen hangokat hall az ember. Nekem annyira idegen volt.
2: Igen.
3: Most meg alig várom, hogy halljak. Egyébként a jazzzenével is így vagyok. Én egyáltalán nem tudom csinálni, elismerem neked. Én egyáltalán, de hallgatni nagyon szeretem.
2: Zongoristákat? Vagy kiket hallgat ilyenkor?
3: Hát, zongoristákban megmondom neked őszintén, hogy nagyon régóta az Oscar Peterson a kedvencem, akit nagyon szeretek hallgatni, mert nekem az nagyon érthető.
2: Igen.
3: Az a stílusú jazzzen, amit ők játszanak, az nekem érthető. Nagyon tudom élvezni, mikor muzsikálnak. Miles Davis-t imádom jazzbe uh-huh. még. Uh-huh. Persze, vannak magyarok is, akit nagyon szeretek. Például, most ha nem haragszó, zongoristát nem mondok, jó?
1: Jó, jó, persze, Dezső miatt sem mondjunk zongoristát.
3: De kérlek szépen.
1: De hát nyilván a Dezsőt hallgatja, a fiát hallgatja legszívesebben.
3: Volt szerencsével egy CD-n is játszani.
1: Jó, ide jó.
3: Volt egy, csináltak neki egy olyan CD-t, az IMI egyébként, amin a szerzeményei vannak, és írt nekem egy ilyen népdal stílusú számot, és mondta, hogy apu, ezt tett játsz, de aztán az meg is van CD-n, meg van örökítve. Az a címe, amit írt, hogy egy kis madár nem találja hazáját. Azt hiszem, hogy jellemző is rám ez a cím egy kicsit. Aztán kérlek szépen, hogy visszakanyarodjunk. Magyarokban az Ablakos Dezső szaxofonost, azt mikor meghallom, akkor a fellegekbe járok, mert egy olyan muzsikust hallok, hogy annak a játéka nagyon tetszik nekem. Tehát nagyon sok van, akik tényleg...
1: Cigányzenét hallgat?
3: Az mindig. Az az első egyébként. Uh-huh. Az az első.
1: Kiket szokott hallgatni ilyenkor? Vagy ezt nem szabad mondani, nehogy a kollégák?
3: Miért ne szabadna? Én mindenkit hallgatok. Aha. Én mindenkit. CD-n, rádióba. Például a kocsiba csak Dankó rádió szól. Uh-huh. Aztán én minden, a cigányzenén belül én nekem nincs név, hogy én most ezt mindenkit meghallgatok. Uh-huh. Persze vannak ugye kedvencek az embernek, mert mindenkinek van. Burka Sándor, mikor meghallom klarinétozni, akkor elolvadok. Kállai Kisernőt, meg hát a mostani generációkban is olyan klarinétosok vannak, hogy szinte mondhatnám azt, hogy egyik jobb, mint a másik. Nagyon jók vannak. De minden hangszerben. Prímásokban is vannak. De hát a régiek felé húz inkább egy kicsit a szívem.
1: Mit jelent Dezső bácsi számára a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztje, amivel kitüntették?
3: Ez nagyon-nagyon örömet okozott. 25 éve kaptam egyébként, 2000-ben. Uh-huh. Budai Park színpadon. Vehettem át ezt a kitüntetést. Nagyon örültem neki. Meg
1: ez egy nagy megtiszteltetés.
3: Igen. És aránylag fiatalon kaptam, hát 25 éve.
1: És ez egy jó leső érzés volt, hogy elismerik a zene művészetben végzett teljesítményét?
3: Sőt, még erőt ad a továbbiakhoz is, hogy még jobban kell csinálni. Olyan erőt is ad egy ilyen kitüntetés.
1: Mit tanácsolna egy fiatal roma gyereknek, aki érdeklődik a cigány zene iránt, vagy esetleg kimondottan a klarnét vagy tárogató iránt?
3: Hát lebeszéli, biztos nem beszélném le róla, csak biztatnám. Jó lenne, ha lennének fiatalok, akik tanulnak. Nagyon jó lenne. Mert szerintem most abban a világban fogunk belépni, hogy újra nagyon fog kelleni. Van egy olyan érzésem, hogy abban fogunk átlépni. Mert akár merre megyünk előadásra, akár melyik zenekarral, kisebb zenekar, 6-7 tagúval, 100-25-en, mindenhol nagyon szeretik, és nagyon nagy siker. Igény az biztos, hogy van rá. És nagyon jó lenne, hogyha a fiatalok is tanulnák ezt.
1: Akkor lehet, hogy egy újabb aranykor előtt, illetve előszobájában vagyunk.
3: Úgy legyen, hogy így lesz.
1: Hát köszönöm szépen, Dezső bácsi, hogy itt volt velem és beszélgetett.
3: Én köszönöm, hogy
1: megtiszteltetés
3: volt. Nagyon örülök, hogy meghívta.
1: Ez csak természetes. Úgyhogy várjuk vissza legközelebb is természetesen egy hasonló jókedvű, jókedélyű beszélgetésre.
3: Köszönöm szépen, Vandikám. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mai vendégem Olá Dezső volt, a Magyar Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett klarinétosa, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekem az életéről és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. A következő percekben Lendvai Csócsi József és zenekarral játszik nekünk egy csárdás csokrot. A zenekar tagjai pedig cimbalmon Ökrös Oszkár, terc Kolompár Tibor, klarnét Olá Dezső, cselló Szegfű Károly, brácsa Horváth Zoltán, nagybőgő pedig Horváth Károly.

0: Lendvai Csócs József és zenekara játszott nekünk egy csárdás csokrot. A műsor második felében pedig következzék egy kis ismeretterjesztő.
1: A következő percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből szeretnék idézni, méghozzá a Zarándokok és Pünkösdisták című fejezetet. A vallás területén a cigányok kultúrája ugyancsak gádzsó környezetük világát tükrözi vissza. Mindig is hajlottak rá, hogy átvegyék annak a közösségnek a vallását, melynek körében hosszabb időt töltöttek el. Így módon beszélhetünk katolikus cigányokról, különféle protestáns és ortodox felekezetű cigányokról, valamint az iszlám országokban, illetve Dél-Kelet-Európa legtovább török hódoltság alatt maradt területein népes muzulmán cigány közösségekről. Mindenhol azzal vádolják őket, hogy hiányzik belőlük az őszinte és mély vallásos érzület, hiszen már kezdetben is pogányoknak, szaracénoknak és tatároknak csúfolták őket. Bár gyakran túlzott fontosságot tulajdonítanak a vallás iránti állítólagos közömbösségüknek, kétségkívül megnyilatkozik egyfajta eklektikusság a cigányok hitében és vallás gyakorlásában. A muzulmán cigányok semmi kivetnivalót nem látnak benne, hogy az ortodox vallású cigányokkal együtt megünnepeljék Szent György napját, vagy hogy szerencsehozó tojást fessenek húsvétkor. A cigányok először zarándokként jelentek meg Nyugat-Európában. Kétséges, hogy vajon elérkeztek-e valaha is azokra a szent helyekre, ahova saját bevallásuk szerint indultak. A szentségek közül a keresztelés elterjedt körükben, de a temetési és különösképpen a házassági szertartást illetően mindig is szívesebben mentek a maguk feje után. A 19. századra ugyanakkor egyre gyakoribbak lettek a cigány zarándoklatok. Manapság rendszeres cigány körmenetek indulnak több mint fél tucatnyi franciaországi kegyhelyre. Köztük Lourdesba és ugyanígy a spanyol, portugál, olasz, belga és német zarándokhelyekre. Régóta híres a május 24-25-ei összejövetel a Camargue-i Le Saint Marie de la Mer-ben. A védőszentjüknek választott Szent Sára nem szerepel a hivatalos egyházi szentek között. Jézus két nagynényének, Mária Kleofásnak és Mária Salomének egyiptomi szolgálólánya volt, és a legenda szerint csodás körülmények között jelent meg a Rajna torkolatánál néhány évvel Jézus keresztre feszítése után. A 19. század közepén tesznek említést először a beszámolók a cigányok feltűnéséről a Le Saint Marie-i zarándokok között.

0: de ez sokkal újabb keletű az a jelenség, hogy ők uralják az első két nap eseményeit. Minden évben ragyogó színes palástba öltöztetik fel Szent Sárának, a szentélyben égő áldozati gyertyák füstjétől megfeketetett gipszszobrát. Cigány zarándokok és persze turisták vesznek részt a május 24-i istentiszteleten és ünnepi körmeneten, mely a fehér lovon lovagró gárdiánok kíséretében leviszi a szent szobrot a tengerhez. A két Mária tiszteletére tartott másnapi díszmenet már inkább tekinthető Provençal fesztiválnak, amelyen résztvevőként cigányok is jelent vannak. A Le Saint-Marie-ban tett látogatás, illetve bármilyen más zarándoklat ugyanakkor a családi és társas kapcsolatok élénkítésének fontos eszköze. Ilyenkor tárgyalnak meg eljegyzéseket, ütnek nyélbe üzleteket. Talán nem elhamarkodott következtetés, ha a bevett egyházak háború utáni térítő és jótékonysági tevékenységének megerősödését részben azzal magyarázzuk, hogy versenyre kívántak kelni azzal az új keletű és nagy erejű vallási mozgalommal, mely 1952-ben indult útjára. Bretagne-ból Clément Le Cossos Gágyó származású breton lelkipásztor vezetésével. A mozgalom születési helyéről eljutott Párizsba, Bordóba és Franciaország más területeire, és nyomában erőre kapott a pünkösdista hitélet az európai és amerikai cigányok körében. Ennek jegyében nagy cigány tömegek gyűltek össze a katolikus zarándoklatok evangéliumi megfelelőinek tekinthető összejöveteleken. A mozgalom gyors terjedésének egyik oka az lehetett, hogy a bevett egyházak hosszú képzési időszakot írtak elő ige hirdetőknek. Pünkösdisták viszont arra építettek, hogy cigány családok laikus, kizárólag férfi tagjait szentelték pappá. Vagyis olyan embereket, akik tudták, hogy kiket kell megszólítani. Beszélték a megtérítendő közösség nyelvét, és magabiztosságot sugárzó módon rögtönöztek szentbeszédeket egyszerű bibliai témákról. Később stratégiai döntésként a misszionárius munkát törzsi alapra helyezték, vagyis manusok közé manusok prédikátorát küldték, a gitánok közé pedig gitánt, és így tovább. Egyházukat is hasonló alapon szervezték meg. Az új hit külföldre küldött hirdetőinek tevékenysége nyomán az 1960-as években a lelkesedés átterjedt Spanyolországra is, ahol az újonnan megtérteket találóan Allelujának nevezték el. Mozgalmuk bár lassabban, de más nyugat-európai országokban és Görögországban is elterjedt. Az 1970-es évek a kelet-európai és amerikai ige hirdetés jegyében teltek. Amerikában a folyamat az 1980-as években gyorsult fel igazán. Nagy-Britanniában pedig ekkorra már az éves konvenció több ezer vándorlót sorakoztatott fel. A cigányok evangéliumi egyháza működésének első három évtizedében kizárólag 70 ezer cigányt térített és keresztelt meg. De a találkozók még ennél is több embert vonzottak. 1600 cigány férfi lett ige hirdető, 400 pedig lelkipásztor. Franciaországban a mozgalom ma már a cigány lakosság mintegy egyharmadára kiterjedt. Tulajdonában van több folyóirat, egy rádióállomás, körülbelül 50 templom, egy bibliaintézet, táborhelyeken pedig mozgóiskolát és külön osztályokat működtetnek. Az ilyen keresztény mozgalmak nem hivatalos, nem intézményesített jellege játszhatott szerepet abban, hogy az eredeti evangéliumi tanítások olyan egymástól igen távol eső közösségekben is követőkre találtak, mint az európai és amerikai cigányok, az ausztrál benszülöttek vagy a zairei pigmeusok. Az evangelizmus extatikus jellege, mely a hívőt Jézus szenvedéseinek részesévé teszi, szintén hozzájárul ahhoz, hogy növelje a mozgalom vonzerejét, a hagyományos életformájukat veszélyeztető érző népcsoportok körében. A cigányok evangéliumi egyháza természeténél fogva arra hivatott, hogy újonnan megtért, újjászületett híveiben megerősítse a kiválasztottság és az összetartozás érzését. Mintha a bemerítkezés általi keresztelés a vallási önkifejezés meg annyi érzelmekre ható formája, a spontán hitvallás, a vallásgyakorlás közösségi jellege, a krisztusi megváltásban és az ennek alternatívájaként létező pokolban való hit, valamint a Szentlélek csárizmájának, vagyis isteni ajándékának alapuló karizmatikus gyakorlat, kézrátétel nyelveken beszélés megteremtette volna egy olyan szívbéli vallás lehetőségét, amely kielégíti a cigányok érzelmi és lelki igényeit. A 19. századi hittérítő akciókkal ellentétben ez a mozgalom nem törekszik a cigányok asszimilálására, de követelményrendszere nem kevésbé gyökeres változást idéz elő a lelkes újhitűek életmódjában. A szentírás fundamentalista típusú megközelítése az írni-olvasni tudásra és a műveltségre helyezi a hangsúlyt. A vallás előírásai tiltják az alkoholfogyasztást, dohányzást, kábítószer élvezetet, a szerencsejátékokat, a csalást, a hazugságot, a lopást. Nem tűrik a pogány szokásokat. A mennyasszony pénz még éppenséggel összeegyeztethető a szentírással, de a jövendőmondás már névnapjának közös katolikus és ortodox megünneplésén ki kell iktatni a hitéletből. A hagyományos temetési szertartás és az azt követő rom pomaná, vagyis halotti ünnep módosításra szorulnak. Az új hit ma már néhány volt kommunista ország lakosainak körében is követőkre talál. A közeljövő fejleményei döntik el, vajon a Franciaországhoz és Spanyolországihoz hasonló ütemben fog-e terjedni, és elég erőteljesnek, tartósnak bizonyul-e a hosszútávú fennmaradáshoz. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idéztem a Zarándokok és Pünkösdisták című fejezetet. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő, műsorvezető, dr. Soki András. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a Budai Vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Budai Várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed velük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márkizaj Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márkizai ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ránk fordítja értékes idejét, a Média és Valóság podcastet hallgatjátok és látjátok. Baranyi Tamás vagyok, műsorvezető társam pedig Nizari Szandi.
3: Sziasztok, én is szeretettel köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót.
2: Mit gondolsz, Szandi, egy kortárs festőművészre mennyire hat a média világa?
3: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, nem csak mi itt élőben, hanem a nézők és a hallgatók is, hogy csatlakozik a mai beszélgetésünkhöz Hanyu Zsolt kortárs festőművész, nagyon sokan ismerik a nevét, tudnak hozzá arcot is csatolni, és egyre többen tudnak festményeket is csatolni. Meséljen nekünk erről, sok szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, Zsolt, hogy eljöttél hozzánk.
4: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Mi volt a kérdés, bocsánat?
3: A média, az a média. Ugyan, ugye, találkozik?
4: Hogyan találkozik?
2: Kortárs festőre.
4: Hát igen, az egy érdekes kérdés, tehát szerintem most sokkal egyszerűbb dolga van a művészeknek ezzel kapcsolatosan, mert sok olyan csatorna van, ahol meg lehet mutatkozni, és lehet ugye követő mázisokat növelni, és sok helyen meg lehet mutatni az embernek a munkásságát és a képeit, és ez szerintem nagyon hasznos tud lenni.
2: Most ugye abban a világban, amiben élünk, mindenhol jelen van a média. Mennyire törekszel arra, hogy megjelenjen a festményeidben a média, mint valamilyen háttér, vagy egy utalással, hogy ebben a kontextusban helyezd el a néző számára?
4: Én valójában nem nagyon törekszem így a média hatására, tehát nyilván azért látok képeket, emberi sorsokat, ugye, ami természetesen érzelmekkel hatnak rám, tehát ezért valamilyen szinten benne vannak a festményeimben, de nagyon nem követem úgy annyira a médiának ezt a fajta oldalát.
3: A történetmesélés az mennyire fontos a te művészetedben?
4: Ezt nagyon fontosnak tartom, mert tehát számomra ez fontos, hogyha valaki meglátja a képeimet, egy kiállításon megáll a képem előtt, akkor legyen mondani valója. És nyilván van benne szép dolog, mert szerintem mindenkire másképp hat, akár a téma, akár a színek, ugye érzelmekkel hatnak természetesen, tehát azért is így próbálok ugye a színekkel érzelmeket kiváltani, és tehát ez fontos szerintem, hogy legyen egy története, egy mondani valója egy festménynek.
2: Említetted, hogy mindenkire másképp hat egy kép. Mennyire fontos számodra, hogy a befogadóban ugyanaz az üzenet fogalmazódjon meg, mint amit te szerettél volna közölni?
4: Ezt én nem nagyon szoktam erre figyelni. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek van saját tapasztalata, akár hozott dolgai a gyerekkorából, hogyha most felnőttekről beszélünk, és tehát mindenkire másképpen hat. Tehát én arra nem törekszem, hogy mindenkiből ugyanazt a hatást váltsa ki egy festményem. Tehát azt nehéz egyébként megfogalmazni egy festményen keresztül, hogy így hasson a nézőre.
3: Ugye a divat világában vannak úgymond trendi színek, ugye évszakonként is tudnak akár változni, vagy felelevenítenek egy-egy korszakot a régmúltból. Neked viszont a képeidre a szín az úgy jellemző, tehát hogy idézőjelben nekem naív két laikusként teljesen mindegy, hogy egy történetmesélés előtt állok, vagy egy tulipán előtt, tudom, hogy a színekből az Hanyu Zsolt. Miért ezek a színek, miért ezek az élénk színek, neked mit jelentenek, és hogy abszolút nem félsz színeket használni, míg azért a kortárs művészetre is, legalábbis amennyire én figyelem, jellemző ez a földszínek, a beleolvadás, ez a nagyon harsány, amit egyébként én imádok, de hogy mersz használni színeket, ez honnan jön, miből adódik, illetve azt is jelenti egyben, hogy nem foglalkozol azzal, hogy ki mit gondol rólad, hanem egyszerűen megalkotod, amire gondolsz?
4: Igen, el is mondtad végül is a választ. Igen. Igen, mert én próbálom azt, ami belülről jön. Tehát ugyanúgy a megjelenítési formája formáimat, ugye a kubizmusnak azért van egy tényleg egy olyan ábrázolásmódja, ami egyedi. És ugye én hozzáraktam a saját érzelmi világomból a színeket, és ez, tehát én ebből nem akarok kizökkenni, és tehát nem törekszem arra, hogy mit szól a néző majd, vagy a külvilág, vagy éppen a kritikusok. Tehát én szerintem a festészetben nagyon fontos, hogy őszinte legyen, és legyen egyedi, és arról az alkotóról szóljon.
2: Mondtad, hogy az a fontos, ami belülről jön, a belső tartalom.
4: Igen.
2: Volt már olyan, hogy megjelent benned valamilyen tartalom, üzenet, és úgy döntöttél, hogy ezt mégsem fogod megfesteni, mert valami módon az már túl intim lenne, vagy túl menne egy olyan határon, amit esetleg nem biztos, hogy be tudnának fogadni olyan módon, ahogyan azt te meg szeretnéd értetni a másikkal.
4: Természetesen sok van ilyen, tehát illetve szoktak lenni egyedi megrendeléseim is, ami ilyen koncepciót igényel, vagy mondani valót, de ezeket nem szoktam kirakni a közösségi médiára, illetve meg is fogalmazódik bennem, tehát szokott természetesen ilyen koncepció megszületni a fejemben, hogy ami nem annyira, nem is azt mondom, hogy nem annyira lesz őszinte, ami fog tetszeni az embereknek, de tehát én próbálok ezzel is így azonosulni, és csak olyanokat festen, amit tényleg szeretek. És ez általában a zenei témákhoz szokott kötődni.
3: Mit jelent a Zsolta festményeidben az igazság? Mert ugye a mai felgyorsult világban itt a média hatására azért az igazságnak ezer arca lehet. Az, hogy mitől van igazság a te festményeidben, azt mi miből tudjuk szemlélőként érezni, észlelni?
4: Szerintem pont, amit az előbb is említettem, hogy legyen őszinte, és én nem szeretek kizökkenni a saját formavilágomból, színeimből, és ez szerintem egyértelmű, hogy én ezeket így látom, tehát ez a látásmódom, és valójában én ezt képviselem.
2: Egyik fő inspirációd, azt mondod, a zene.
4: Igen.
2: Hogyan jött ez, és hogyan lehet megjeleníteni a zenét a festményeken?
4: Ez egy olyan kérdés, ami valójában számomra egyszerű, mert sok olyan kérdés szoktak nekem föltenni, hogy miből kapok ikletet, inspirációt, és tehát nekem a zene az gyerekkoromtól van, és ezt sok esetben nem lehet megmagyarázni, hogy mitől lesz egy zenész, vagy egy gyerekből zenész, vagy éppen művész, előadó művész, színész, éppen vagy tűzoltó, nem tudom, mit mondjak még ezzel kapcsolatosan, tehát hogy ne csak a művészetről beszélgessünk. Tehát ez ami megfogalmazódik egy gyerekben, és belülről jön, szerintem ez nagyon őszinte tud lenni, és természetes, és ilyenkor nem kell keresgélni ikletet, meg koncepciókat. Nyilván a technikát meg lehet tanulni, tehát ez egy fontos része, de a látásmódot azt nem lehet megtanulni.
2: De van annak egyfajta útja, módja, egy metódus, amivel mondjuk ki tud bontakozni a zene számodra a festészetben? Tehát, hogy amikor hallasz egy zenét, akkor megvan már a fejedben, hogy akkor ezt hogyan fogom megjeleníteni, vagy ez közben alakul ki?
4: A kép
2: vagy ez is az is?
4: Igen, vegyesen. Tehát ez képenként mindig változik, de amikor elkezdek egy festményt, ez egy alkotást, akár már csak így már ha alapozom csak először már a festményt, megvan a méret, kitalálom a vászonnak a méretét, tehát akkor már a fejemben ott van egy kép. És nyilván ez tehát az álom az megszületett, és azt meg kell valósítani. Nyilván közben még vannak akár a színekkel, tehát a színeknek a játéka, akár a formáknak a játéka, én szeretek a formákkal játszani, és valójában így ennyi, tehát hogy nekem nem kell keresgélnem.
3: Mennyi időt vesz igénybe nálad egy műnek az elkészítése? Mitől függ az, hogy mennyire van kedved, vagy hogyan alakítod egy napodat így művészként?
4: Ez érdekes, mert tehát nekem minden reggel, amikor fölkelek, én alig várom, hogy a vászon elé üljek. Tehát hiába festettem akár több napon keresztül 10-15 óra hosszát, tehát ugye én egész nap festek, és alig várom, hogy ugyanúgy reggel elkezdek, pláne ugye, hogyha egy új témán dolgozom, új festményen dolgozom. Ez mérettől függ természetesen, hogy mennyi idő, egy mondjuk egy 120x100 cm-es festmény az általában egy ilyen 7 és 10 nap között szokott így elkészülni.
2: A megrendelésre készült képek az egy külön kategória tulajdonképpen így a festészeten belül. Nagyon nagy művek születtek mecénásokon keresztül, de azért gondolom, hogy lehet egy feladat az a művész számára, hogy bele kell helyezkedned abba a témába, vagy abba a megjelenési módban, ahogyan ezt elvárják. Mennyire könnyű, nehéz ez számodra?
4: Én ezt mindig egy kihívásnak szoktam így befogadni, és szerintem egy megrendelés, én azért szoktam szeretni a megrendeléseket, mert ez egy magasabb kreativitást igényel, és én ezeket szeretem. Én azért is például választottam a kubizmust, mert abban érzem magam szabadnak, de viszont sokkal nagyobb kreativitást igényel, mint mondjuk a realista festészet. Mert ugye a valóságot megfesteni, most nem akarok ezzel ugye nyilván szakmailag megbántani senkit, ez nyilván ez a saját nézőpontom, saját véleményem, hogy ugye a valóságot megfesteni szerintem, nem mondom, hogy egyszerű, de nem kell annyit gondolkodni rajta. A kubizmusban ugye vannak formák, színek, ugye nyilván a formákkal játszunk inkább, és az sokkal nagy kreativitást igényel, illetve a megrendeléseknél, hogyha valakinek megszületik a fejében az, hogy ad egy témát, ad bizonyos dolgokat, és azt megvalósítani, szerintem az egy kihívást tényleg.
2: Na várj, kihívást jelent. Nekem most az a kihívás, hogy megértsem, hogy egy absztrakt megjelenítéssel, ha valakinek van egy konkrét témája, akkor mennyiben tudtok közös nevezőre jutni. Mert az lenne, hogy a valóságot kell lefestenem, az
3: fekete-fehér.
2: De hogyha a fejedben megjelennek különböző szimbólumok, illetve elvont képek, a másik fejében az mennyire lesz ugyanaz, aki a megrendelő. Tehát ebben szokott egy, vagy az egyeztetés mennyire egy hosszú út, mennyire hosszú a felszállópálya, amíg elindul a mű konkrét elkészítése.
4: Ezek egyszerűek szoktak lenni, mert ugye nyilván én nem nagyon szoktam vállalni alkotást, olyan elgondolást, ami nem én vagyok. Tehát nem nagyon szoktam ebből kitérni, nyilván azért is mondom, hogy egyszerű, mert akik ismerik a festményeimet, azért keresnek meg, mert ezek a formák, ez a mondani való, ez a színvilág tetszik nekik, és én ebből nem nagyon szoktam kitérni. Volt egy-kettő, de azt azért vállaltam el, mert már vásároltak tőlem 8-10-15 darab festményt, és akkor nyilván készítettem nekik egy olyat, ami nem belevaló ebben a stílusban, de ez ritka. Tehát csak olyat szoktam elvállalni, ami mondom, tehát az én látásmódomban beleillik.
3: Egy kicsit elmagyaráznád kérlek Zsolt a nézőknek, hallgatóknak, hogy ez a kubizmus, ez mit jelent annak, aki nem ismeri mondjuk a te képeidet, ki inspirálja, ki ebben a nagy nép, ki az, aki hatással volt rád, miért választottad ezt, illetve hogy kell ezt elképzelnünk?
4: A kubizmus kockát jelent egyébként magyarul, és ez geometriai formákból állnak össze, tehát egy alkotás, egy téma, egy tárgy, akár egy figurális alak, tehát abból tevődik össze, nyilván ezeken lehet változtatni. Én azt szoktam mondani, hogy ami valóságban kerek, az nálunk kocka, tehát hogy vagy akár fordítva, és illetve a kubizmusnak még az egyik jellegzetessége az, hogy tehát nem minden esetben a teljes tárgy vagy figurális alakot jelenítjük meg a vászon felületén, hanem esetleg egy metszetet belőle csak. Tehát, hogy utalunk arra valamire, hogy az mi lehet, és ezért is jó, én ezért is szeretem, mert a nézők számára, tehát ad egy olyan élményt, ami elgondolkodtat, és megáll a vászon, vagy a kép elé, a festmény előtt megáll, és akkor végül is tud gondolkodni, hogy ez éppen most mi lehet. Nyilván ezeket a motivumokat, szimbólumokat úgy fogjuk megjeleníteni a vászon felületén, hogy kivehető legyen. Tehát nem egy pár centis dolgot, vagy tényleg egy olyan metszetét fogjuk, ami észlelhető, hogy az mi lehet. Tehát, hogy ki lehessen találni a néző számára.
2: És olyan volt már, hogy a média inspirált?
4: Természetesen, tehát hatása van a média a művészetre, úgy gondolom, részben keveredik is. Tehát én a médiát szeretem sok nézőpontból, szeretem, mert a világ része, úgy gondolom, és tehát nem térhetünk el előle, tehát kapcsolódnunk kell hozzá, és fel kell dolgoznunk. Én inkább az érzelmekhez szeretek kötődni, és én azt viszem bele a festményeimbe.
3: Nagyon érdekes az, hogy ugye említetted, hogy nem követed azt, hogy mik azok a reakciók, amik így ösztönből jönnek egy-egy nézőben, viszont nagyon sokan meg téged követnek, és számos elismerést is kaptál egyébként, és a média tele is volt egyébként nagyon sok számos olyan díjaddal, amiről nagyon szerényen szoktál csak beszélni, de megtennéd egyébként, hogy erről is mesélsz nekünk egy kicsit, illetve arról, hogy ez a fajta elismerés, ami így kívülről jön is, és nem a családtól, ez benne mit ébreszt? Tehát fontos-e mégis valahol ez a visszacsatolás?
4: Igen. 2023-ban kaptam mégis két nemzetközi díjat is. Az egyiket Rómában vehettem át. Ez egy nemzetközi művészeti díj, Michelangelo díj, és személyesen vehettem át Rómában, amire nagyon büszke vagyok, és végül is nagyon sokat változott a munkásságom azóta, illetve évvégén pedig kaptam New Yorkban Washingtonban egy nemzetközi művészeti kurátori díjat. Ez mindkettő hatással volt így a munkásságomra. Azóta nagyon sok kiállításom van, rendezvényekre hívnak, tehát meghívásaim vannak, megrendeléseim vannak, úgyhogy ez inspiráló tud lenni egy művész számára, de viszont azt el kell mondanom, és fontosnak tartom, hogy szerintem egy művésznek nem szabad kergetni a díjait, vagy a díjakat. Tehát nem szabad, hogy az inspirálja, hogy én a munkáncsi és egyéb más díjakra törekszem, és az legyen a célom. Tehát én ezt nem szeretem, inkább én tényleg a mondani valóra törekszem, a minőségre törekszem, és ugye nyilván is nem utolsó sorban, hogy az alkotás közbeni élmény. Számomra ez nagyon fontos.
2: És gondolom, így a díjakon túl, akkor ezek szerint sokkal fontosabb az a visszajelzés, amit a festményt megszemlélőktől kapsz. Tudnám mondani egy-két példát, ami igazán úgy kedves számodra, olyan visszajelzést, ami úgy nagy erővel és munícióval töltött föl a továbbiakra?
4: Hát ilyen számtalan van természetesen, mert én országosan szoktam kiállítani, és nagyon sok emberrel találkozom, és sok történetet hallottam már így a festményeimmel kapcsolatosan, és személyesen is természetesen, és én pont a szemlélő nagyon fontos számomra, hogyha megáll a festményem előtt, és elmondja azt a történetet, amit ő benne lát, és ugye szoktak születni érdekes dolgok.
2: Természetesen. Ezek után egy sztorit azért hozz meg velünk most már.
4: Úgyhogy, tehát ezek érdekes dolgok tudnak lenni. Tehát több ilyen is van, például
2: egyet.
4: Hát ezek ugye nyilván pozitívak szoktak lenni 99%-ban, tehát úgyhogy például volt olyan, hogy az egyik kiállításom alkalmával beszélgettem valakivel, még a kiállítás megnyitó elején, és akkor pont egy festmény előtt álltunk, és beszélgettünk róla, és a kiállítás legvégén ugyanúgy összefutottam vele. Ilyenkor nekem ugye nyilván nagyon sok ember szokott lenni a kiállításaimon, hála Istennek, és ugye mindenkire egy-két percen van, és azért mondom, hogy összefutottam még vele a kiállítás végén, és akkor ugyanúgy a kép előtt beszélgettünk, és rámutatott-e a képre, hogy ez itt volt a kiállítás elején is? Mondtam, hogy igen. És elkezdtünk a képről beszélgetni, és akkor mondtam, hogy ez egy csellós kép. És hol a cselló? És akkor...
2: egy darab valóban ott van.
4: Igen, tehát azért szoktak ilyen poénok is lenni, és de ugye nyilván tehát ezek pont azért szépek és jók, mert tehát ahogy említettem, hogy a festményeimen tehát tényleg valahol csak egy metszet van, vagy utalás van, és akkor tehát meg kell állni a festmény előtt, és meg kell vizsgálni, el kell rajta gondolkodni, és ezért szép ez az egész.
3: Teljesen azt érzem, hogy alkotó művészként valóban várod azt, hogy ott legyél a vászon előtt, de hogy nem nagyon követed ezeket a közösségi oldalakat, nem, nincsen PR csapatod, aki itt megossza a képeidet, hanem látom, hogy te csinálod, és annyira szeretem, mert mindig oda szokott írni a Zsolt párja a kislányának az édesanyja, hogy nagyon szép, hú, ez milyen jó lett, és én mindig mosolyogok, hogy tuti, hogy 50-szer látja egy nap a festményt, de odaírta, hogy ez olyan jó lett, hogy ez nekem is mennyire tetszik. Gondolkodtál azon, hogy egyébként érdemes lenne jobban felfuttatni ezeket a közösségi platformaikat, vagy akár a festményeidnek külön készíteni egyet, és ott próbálni, vagy a díjakból adódóan, illetve az ismertségednek köszönhetően elég ez, és nem szeretnél szélesebb körben.
4: De szeretik természetesen szélesebb körben, mert azért jó, hogyha egy művésznek van követő bázisa, de ez szerintem nem utolsó sorban értékesítési szempontból is nagyon jó lehet. Elég nehezen adom ki magamat, az az igazság, hogy én nem vagyok az a fajta ember, aki a tojásrántottáját is fölrakja, a reggeliét, meg egyéb más dolgait. Én nehezen mutatom magamat, és nekem ez számomra nagyon nehéz, megmondom őszintén, hogy őszinte legyek. Tehát ez nekem minden nap, vagy nem azt mondom minden nap, hanem sok esetben meg kell birkóznom ezzel a dologgal. Nekem ez sokkal nehezebb, mint megfesteni egy festményt.
2: Erre vannak emberek, személyek, ezt ki lehet szervezni egy személyre valakinek, és akkor el tudja látni a feladatot. Vagy akkor szeretnéd, ha mégiscsak te vagy az, aki ezt is felügyeli?
4: Ez nehéz dolog, mert ugye nyilván tehát ennek van egy nagyon nagy anyagi háttere. Nehéz egyébként, hogy egy művész ugye nyilván saját maga menedzseli magát, de az is nehéz, hogy ezt ugye meg tudja az ember fizetni. Tehát, és sok próbálkozásom volt menedzsmenttel, egyéb más emberekkel, akik segítettek, de nem úgy csinálták, megmondom őszintén, ahogy kellett volna. Most én próbálom ezt, most elkezdtem egyébként most jobban sokkal többet posztolni, fölépíteni, de remélem, hogy nyilván sikerülni is fog, és tehát most én ezt kitűztem célként, hogy minél több követőbázisom legyen, de én most kezdtem el valójában. Ugye a legelején például én a festményeimet is nagyon nehezen mutattam meg, képzeljétek el, mert azt hittem, hogy nem jók, nem fognak tetszeni az embereknek, és tehát én egy picikét, most nem azt mondom, zárkozott ember vagyok, mert szeretek barátkozni, meg szeretem a társaságot, meg rendezvényekre eljárni, de viszont tehát ez a fajta dolog nekem nehéz így ez az oldala a művészetnek. Ugye, de kapcsolódik hozzá sajnos.
3: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.
2: Visszajövünk.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szoktad de egyébként, ha már ugye van, legalábbis Facebook oldalad biztos, mert ott követlek. Tehát a Facebookon mondjuk nézed azokat a kollégáidat, festő kollégáidat, akik hasonló stílusban festenek, akár nemzetközi szintéren is, mint te, inspirálódsz belőlük, vagy ők belőled. Tehát van egy kiépített közösségi kohézió a kubista festők között, jól mondom?
3: Kubista
2: festők között, nemzetközi szinten.
3: Követek egy pár művész, de ők pont más fajta stílusban festenek. Nem nagyon szoktam inspirálódni, de ez valamilyen szinten tudatosan is van, mert nem lehet tudni, hogy pont egy képi megjelenítés, vagy egy tárgy, egy alak, mikor fog eszembe jutni, amit lehet 2 éve láttam egy felületen, és nem akarok másolni. Uh-huh. Tehát ezért nem nagyon szoktam, régebben nagyon sokat nézegettem festőknek az alkotásait, de szerintem az elején, amíg az ember akár tanulmányképeken dolgozik, keresgeti önmagát, akkor kell is. Szerintem ez egy része, illetve az, hogy másoljon is ugye nagy festőművészeknek az alkotásait, tanulmányozza, de mostanában nem nagyon. 1-2 nyilván, amit fölad, esetleg amit néha megnézek, az föl szokta ugye dobni a rendszer, de annyira nem szoktam nézegedni, és nem szoktam belőle inspirálódni.
4: Említetted az imént, hogy volt már olyan ember, aki foglalkozott a képek megjelenítésével, promotálásával akár a közösségi oldalakon, de nem felelt meg. Megkérdezném, hogy miért nem felelt meg, és mondjuk Hanyu Zsolt szerint a saját festményeinek milyen módon kell megjelenni ilyen média felületeken, ilyen platformokon? Mi a te elképzelésed arról, hogy ezek hogyan kell, hogy ott szint kapjanak?
3: Ez egy érdekes kérdés, valójában nem ilyen szinten nem felelt meg, hanem teljesen más szempontból. Ez a saját véleményem, ami itt Magyarországon történik, ezt lehet, hogy nem kellene elmondanom.
4: Mondd el csak,
3: hogy belenyúltál egy picit, igen. Tehát az előadó művészetben szerintem arra felépült 60-70-80 éve ugye voltak a Ki mit tud, meg a Táncdal Fesztivál című tehetségkutató versenyek, és itt erre szerintem fölépült egy menedzsment, nagyon sokan foglalkoznak ezzel, hogy előadó művészeket menedzselnek, de sajnos én ezt nem tapasztalom a festőművészetben, tehát a képzőművészetben, tehát ezt nem látom, hogy kialakult volna. Természetesen vannak galériák, akik foglalkoznak művészekkel, De ez
4: eleve egy zárt világ.
3: Igen. Ez zárt világ, illetve az sem olyan menedzselés, aminek kellene történnie. Tehát nem összetett. Tehát, hogy nem fogja össze a művészeket, és akár egy művészen belül sem fogalmazódnak meg azok a történések, aminek meg kellene történnie. Tehát ugye most már tényleg ez egy összetett dolog, hogy egy művésznek, tehát nagyon-nagyon sok szegmense van ennek, hogy egy művész tényleg ott van a kirakadva, és minden szempontból megfeleljen. És ugye nyilván a fő cél az, hogy legyen értékesítés. Tehát egy művésznek szerintem a festőművészeknek az lenne a dolga, hogy ott álljanak a vászon előtt, alkossanak, és valójában legyen egy olyan menedzsment mögötte, vagy akár egy ember, aki értékesíti a festményeit, és valójában így bezárult volna a kör, de ez nem ilyen egyszerű. Tehát
4: a kérdés B részét még azért picit kisajtolnám, hogy szerinted milyen elemek kell lennének, hogy benne legyenek abban a csomagban, ami mondjuk promotál egy festőt ma, 2026-ban. Tehát mi az, ami hiányzik neked abból a jelenlegi megoldás csomagból, ami szerinted mindenképp pedig ott kellene, hogy legyen?
3: Ugye, tehát ahogy említettem, hogy ez egy összetett dolog. Tehát a festőművészeknek, hogy tényleg csak ott a műteremben alkossanak, és akkor ennyi lenne a dolguk. Hogyha van egy ember, aki értékesíti a festményeket, az alkotásokat, tehát szervezi a kiállításokat, különböző rendezvényekre meghívott legyen az a művész. Tehát ez, hogy fölkarolja, akár anyagilag is, ugye nyilván, hogyha úgy van, akkor támogatva legyen, illetve még nem is beszélünk nemzetközi dolgokról. Tehát ezek, illetve tehát az anyagi eszközök, meg az, hogy egy kiállítás le legyen szervezve, ez mögött nagyon-nagyon sok háttérmunka van.
4: Ez magyar sajátosság, ez a hiány, vagy úgy nemzetközi szinten is látható?
3: Nemzetközi szinten azért sokkal nagyobb lehetőség van szerintem a művészeknek, tehát más a szemlélet, más az anyagiaknak a alakulása, igen. Illetve nagyon sok ország, vagy nagyváros, főváros sokkal jobban kezeli a művészeket, tehát sokkal több lehetőség van.
2: Igen,
3: és kialakult kialakult egy olyan menedzsment, mint itt Magyarországon az előadó művészetben, tehát hogy nyilván művészet és művészetek között van különbség természetesen, de tudjuk azt, hogy a zene sokkal jobban benne van a hétköznapi világban, tehát az emberekben. Beülünk a kocsiba, bekapcsoljuk a rádiót, vagy a CD-t, és rögtön szól a zene. A képzőművészet egy picikét más. Illetve hozzáteszem, a képzőművészetem, azt is ugye külön lehet csatolni, más a festőművészet, más például a szobrászoknak az élete, tehát az még egy fokkal, vagy akár több fokkal sokkal nehezebb.
2: Nagyon érdekes egyébként, hogy lényegében amit elmondasz, az, hogy ugye a művészetnek az éneklése, a táncolása, tehát ez a művészeti ág, az egy show business-szín nőtte ki magát.
3: Igen.
2: Még ti teljesen a háttérbe vagytok szorítva. Szerintem egyébként azért is van ez, mert nagyon kevés az általános tudás a festészeti stílusokról, festőkről. Tehát hogy az ember azt sem tudja, hogy milyen fajta festési technikák vannak, milyen, ki mit fest. Ugye, ha valaki ismer egy Picasso-t, szerintem itt így kiismerül, és egyébként volt egy beszélgetésem, és ott beszéltünk arról, hogy kinek ki a kedvenc festő, és akkor mondtam, hogy Frida Kahlo és Hanyu Zsolt. Tehát, de ennyit is tudok, köszönöm. Tehát, hogy ez a kettő az, ami engem úgy megragadott, de hogy nincs elég tudásom ahhoz, hogy én tudjak egy képzőművészeti beszélgetést mondjuk 6,5 percnél tovább fenntartani. Nem? Tehát ez egy általános probléma, ugye?
4: Valahogy azt érezzük, nem, hogy valahogy ez olyan távol van tőlünk, a kultúrának ez a szelete.
2: Igen.
4: Hát szerintem az is lehet egy ilyen alapja ennek, hogy nem nagyon férünk hozzá, és nem igen találkozunk vele annyiszor, mint más tartalmakkal.
2: Igen.
4: Akár a médiában.
2: Igényünk meg egyébként meg lenne rá, tehát a legújabb festményed is a tulipános, tehát hogy az ott annyira előttem van, tehát hogy úgy az embernek szomjazik a lelke arra, hogy új információ, új ingerek érjék, csak valóban nem egy ilyen elérhető dolog, és ezért annyira örülök annak, amikor látom egy-egy ilyen bejelentkezéseteket, hogy elmentek egy kiállításra, vagy te adsz éppen át egy díjat, vagy te vagy ott meghívva vendégként, tehát hogy jó ezt látni, és különösen jó ezt úgy látni, hogy tudjuk azt, hogy a közösségünkhöz tartozol. Volt valaha témában ez? Volt valaha egy-egy interjút úgy kisarkítva, hogy meg kellett szólaljon a média reprezentáció szempontjából a Roma oldalnak?
3: Nem igazán. Tehát én természetesen nem titkolom. Én szeretem egyébként a származásom, és ha még egyszer születnék, akkor ugyanúgy romának születnék. Vagy szeretnék születni. Nem volt így kisarkítva, és én erre büszke vagyok, meg én nem úgy szeretnék híres festőművész lenni a származásom miatt. Hogyha valaki szereti a művészetemet, akkor azért szeresse, mert tetszik neki a festményem, vagy a mondani valója, vagy a témája, a színvilága, és nem azért, mert ez a roma származású alkotóművész, és az azért legyen fölkarolva. Tehát én nem erről az oldalról próbálok feltörni, vagy utat keresni.
2: És annyira jó látni, felüdülés egyébként, hogy amikor elnyersz egy díjat, van egy kiállításod, és erről cikkeznek, akkor sehol nincs ott az, hogy a Zsolt roma származású, tehát hogy ő egy ilyen fehér hollóként, igen, tehát hogy őt ő valóban ilyen sallangmentesen csak a festményei alapján ítélik meg, és írják le azt a megfogalmazott pozitív vagy negatív kritikát, de soha nincs arról szó, tehát nem nincs belőle egy ilyen szenzáció hajhászat, ami egyébként a médiára jellemző, mert ugye nagyon szeretik úgy csomagolni, meg úgy kerekíteni, hogy azért ez benne legyen, mert milyen sokan kattintanak.

0: Biztosan a festészet az nem kérdés, de hogy nekünk hétköznapi embereknek szerinted egy festmény tud közelebb vinni önmagunkhoz, vagy a média tartalmak?
1: Én minden esetben szeretném, hogy a festészet. Mm-hmm. Igen. Nyilván, tehát a média pont, ugye, hogy említettétek pont a zenét, tehát hogy a festészet egy picikét ugye hátrébb vál, de én úgy gondolom, hogy a média, tehát az nagyon gyors tud lenni és felületes. És viszont a festészet az szerintem közelebb tudja vinni egy picikét, mert az ott megállunk egy picikét, az ott türelemmel tudunk megállni egy festmény előtt, és el tudunk rajta gondolkodni a mondani valóján. Viszont a média, tehát van egy felgyorsult világ, és nagyon sok információt kapunk egy nap, és sok esetben nem is tudunk gondolkodni rajta, mert annyi helyről kapunk, akár egy vásárlás alkalmával, akár hogyha az ember kocsiban ül, vagy meghallgatunk egy híreket, és valójában lehet, hogy egy-kettő fölhívja a figyelmünket, vagy ami közelebb áll hozzánk, és meghatódunk tőle, de szerintem a festészet az másabb, egy picit az őszintébb.
2: Meg úgy lecsupaszít, nem? Tehát nekem volt már olyan, hogy láttam egy festményt, és úgy nagyon elgondolkodtam mindenen. Tehát, hogy tudod pofon lenni, akkor is, hogyha tetszik. Tehát, hogy akkor is egy másik irányba tudja az ember sodorni.
0: Igen, az biztos, hogy egy mélyebb ponton ragad meg minket, és abból mindig egy mélyebb vonulat, egy folyamat indul el, mint mondjuk a médiának a felszínesebb tartalmai folytán, az teljesen biztos. Mit gondolsz arról, hogy magának a festészetnek a megjelenése egy ilyen gyorsan változó, pörgő, instant világban, ez erősség lesz idővel, hogy ott meg kell állni, időt kell rászentelni, vagy pedig épp ellenkezőleg még inkább távol kerülhetünk a festészettől? Mert hogy a gyors, egyszerű üzenetekhez és azokhoz a képekhez vagyunk szokva, amelyek gyorsan fogyaszthatóak, és aztán már pörgethetjük tovább a telefonunkat. Szóval ez egy erőssége lesz idővel, vagy eltávolíthat minket a találkozástól? Az, hogy ott meg kell állni, és időt kell rászánnunk.
1: Igen, igen. Hát szerintem a kettő azért keveredik, én ezt úgy gondolom, de szálljunk rá időt, és tehát a média nyilván hatással van ránk, meg sokszor ugye nyilván, tehát jobban a valóságot tükrözi. Egy festmény ugye az is lehet egy alap, ami a valósághoz kötődik, de az mivel hogy érzelmekkel hat, nyilván a médiában is vannak, ugye nyilván az is az érzelmekre hat természetesen, tehát úgy van beállítva, de ugye, tehát egy festménynek a mondani valója azért, hogyha úgyis azelőtt, az alkotás előtt fogunk megállni, ami számunkra a lelkünknek pozitívan fog hatni.
0: Én mindig azt mondom magamnak, hogy a média, meg most miközben hallgattalak, és így fordítottam le magamnak a dolgot, hogy valahogy a média inkább érzelmeket közvetít, míg a művészet érzéseket. Uh-huh. Tehát egy sokkal tartósabb, sokkal mélyebb, sokkal komplexebb, igen, dolgot, nem pedig egy ilyen uniformizált világot szeretne vagy leképezni a fejünkben.
2: De jól mondod ezt. Ez egy nagy igazság, hogy most kimondtál, tényleg. Zsolt, neked milyen érzés ma azt mondani 2026-ban ebben a digitalizált világban, hogy én művész vagyok egy-egy ilyen párbeszéd kapcsán? Tehát amikor azt kell mondanod, hogy te festőművész, hogy mi az emberek reakciója, mert most itt nem tudom, olyan szakmák vannak, hogy én nem értem, tehát hogy de tényleg, és mi a reakció, mi ennek a fogadása?
1: Hát én sok esetben nem úgy szoktam bemutatkozni, hogy festőművész vagyok, sok esetben, hogy festő, és akkor végignézek rajtam, nem úgy nézel ki, hogy te szobákat festesz.
0: A kezedben.
2: Igen, zakóban, meg öltönyben.
1: Igen, valaki megnézi a kezemet is, hogy festő, hát nem is, hogy festékes. Tehát nem nagyon szoktam így bemutatkozni, mint festőművész. Nyilván, hogyha van olyan találkozás, illetve mindig van nálam névjegykártya, vagy ilyen brossúra, ami ilyen képes tartalom, és ugye festmények vannak összemontázsolva. Tehát, hogy én azt szoktam sok esetben névjegykártyánként adni. És tehát az egy másik bemutatkozás, de tehát nem szoktam így, ritkán szoktam bemutatkozni, hogy festőművész vagyok.
0: Ugyanezt kicsit másképp kérdezném meg, még az esküvő és a házasságod előtt lehetett ezzel csajozni?
2: Festőművész.
0: Azért gondolom, hogy annak volt egy ilyen felhangja.
1: Hát igazán nem ezzel lehet

0: sajozni szerintem, hanem inkább az lehet, hogy az embereknek az egy jó tetsző dolog, hogy valaki esetleg egy ismert és keresett művész, inkább ezzel lehet.
1: De azért lenne egy komolyabb kérdésem is. Most már azt látjuk, hogy díjesőben részesülsz, és tényleg egy elismert művész vagy. Mindig aggaszt az, amikor beszélgetünk ilyen szituációban, mert hogy a legfontosabb része, és talán a leginspirálóbb az lehet egy befogadó számára, aki minket hallgat vagy néz, hogy hogyan is alakult a nehézség, a nehéz időszak. Mi volt az, amit meg kellett küzdened magadban ahhoz, hogy valóban művészé válhass? Már említetted azt, hogy eléggé, hát nem is zárkózott, de nem vagy az a típus, aki extravertált, és akkor kifelé mutatja magát. De mik voltak a nehézségek? Például a kritikák, és mi volt a legnehezebb mélypontja, mondjuk így, a művészi utadnak?
0: A mélypontja, illetve a nehézségek az voltak, hogy ugye gyerekkoromban is bennem volt ugyanúgy a zene meg a művészet, de nagyon szegények voltunk, és tehát nem volt pénzem semmilyen eszközre, és tehát ezek nehézségek szerintem egy művész, egy alkotó pályafutásában, hogy nem tud úgy kibontakozni, mert ugye nincsen anyagi lehetőség, illetve nyilván én nem jártam képzőre, és ugye mestereket kellett keresnem, ami nyilván ugyanúgy ennek anyagi háttere van, akár utazás, akár ugye fizetni annak a mesternek, hogy foglalkozzon veled. Tehát ezek ugye nagy nehézségek, mert tehát most már ugye nagyon anyagi világban élünk, és tehát mind nehezeszkes sajnos.
1: És hát az elég drága dolog azért, a pénzednél indul. Akkor hogyan alakult ez benne? Hogy vetted a bátorságot, hogy mégis tovább álmodozz erről, és erősítsd magadban azt az elhatározást, hogy ez az én utam?
0: Hát én folyamatosan álmodozom. Tehát én egy nagy álmodozó ember vagyok a mai napig. Tehát most nem azért, mert nem szoktam meg elégedni dolgokkal, sőt, én egy nagyon egyszerű embernek tartom magam. Én egy sima ecsetnek is sokszor örülök, egy 2000 forintos ecsetnek, hogy megveszem, is van egy új ecsetem. Tehát vagy egy vászonnak, ami tudok alkotni. Végül is ugye nyilván én egyetlen egy dolognak örülök, hogy kitartó vagyok, tehát ezt nem lehet tőlem elvenni, meg mindig motivált vagyok, illetve az, hogy megtaláltam a saját utamat. Szerintem ez egy fontos az ember életében, munkásságában, mert csak így tud őszinte lenni, és olyanokat alkotni, ami tényleg csak jön belőlünk, és nem nézni kell akár a médiát, különböző oldalakat, hogy jaj, most én kit másoljak meg, most én kinek feleljek meg. Szerintem ami belülről jön, az sokkal többet jelent meg, sokkal jobban tud hatással lenni az emberekre is, tehát a külvilágra, a szemlélőre, mert tehát az őszintesség az át fog jönni, hogyha valaki őszinte, és ez nekem sokat számít.
2: Zsolt, érzel felelősséget azzal kapcsolatban, hogy tehát hogy megfestesz egy képet, azt hagyod élni a saját útján, onnantól, hogy az megszületett, de van-e felelősséged abban alkotóként, magyar alkotóként, roma alkotóként, hogy milyen képet közvetítesz magadról a mindennapokban, amikor megjelensz valahol, amikor megszólalsz, ez benned van, ez a válladon ül, ez a felelősség hordozás?
0: A vállamon ül, de például, hogy ha elmegyek egy rendezvényre, például ez ugyancsak gyerekkorom óta van, hogy ez egy velem született adottság, hogy figyelek magamra, szeretek öltözködni természetesen, tehát ez bennem van. Erre nagyon nem, azt mondom, hogy nem kell figyelni, de ugye nyilván ez bennem van, de amit kérdeztél, tehát hogy van egy teher. Én ezt nem teherként szoktam felfogni, hanem nyilván az embereknek, hogyha elmegyünk egy rendezvényre, akár egy viselkedési forma, tehát ezekre is ugye nyilván figyelek, de nem teherként ül a vállamon meg, hogy én esetleg művész vagyok, vagy ismert ember, és akkor nekem erre figyelnem kell külön, mert szerintem ez belülről kell, hogy jöjjön ugyancsak.
1: És így a beszélgetés vége felé kérdezném tőled, hogy a kritikát hogyan kell jól feldolgozni? Mert az nagyon erős hatása lehet arra, hogy valaki valóban nagy művész lesen, vagy nagy alkotó bármilyen területen. Mi volt a te hozzáállásod a kritikához, a negatív kritikához?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy én a kritikákkal nem igazán szoktam nagyon foglalkozni, mert hogyha olyan embertől hallom, látom, érzékelem, hogy tényleg az az ember elért egy bizonyos munkásságot, célt, és tényleg x éve benne van a szakmában, akkor azt mondom, tehát én meg szoktam nézni, hogy ki mondja. Uh-huh. De én nem nagyon szoktam ezzel sem foglalkozni, mert nyilván a pozitívok azok ugye nyilván melengedtik az embernek a lelkét, de nem nagyon szoktam ezekre figyelni, meg foglalkozni vele, mert tehát én úgy gondolom, hogy a festészet, vagy akár ugyanúgy a zene is, nyilván a zenében, hogyha hamis valaki, sokkal jobban észlelhető, érzékelhető, mint például a festészet, az egy nagyon összetett dolog. Hát, hogyha most én 3 pacsnit rakok egy vázon felületére, és mégis eladom több 10 millió dollárért,
2: van, aki inspirál. És pont úgy, ahogy te is teszed ezt velünk,
0: igen,
2: és órákig tudnánk folytatni Zsolt ezt a beszélgetést, de sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy folyt köv. Nagyon rendben. Köszönjük, hogy megtiszteltél minket, és eljöttél hozzánk. A nézőknek, illetve a hallgatóknak nagyon köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk.
0: Köszönöm szépen én is lehetőséget. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma zenei kultúra rendkívül sokrétű és különleges része európai kulturális örökségének. A roma közösségek évszázadokon át különböző országokban éltek, ezért zenéjük számos nép hagyományaival keveredett. Ennek következtében a roma zene nem egyetlen stílus jelent, hanem sokféle műfajt és előadási formát foglal magában. Bár területenként eltérő lehet, mégis közös bennük az erős érzelmi kifejezés, az improvizáció és a ritmus kiemelt szerepe. A roma zenében az ének, a hangszeres játék nagyon fontos. Sok esetben a zenét nem iskolában tanulták, hanem családon belül adták tovább. Magyarországon a legismertebb irányzat a magyar cigányzene, amely szorosan kapcsolódik a magyar népzenéhez. A cigányzenekarok évszázadokon keresztül lakodalmakban, ünnepségeken, éttermekben és bálokon muzsikáltak. A zenekar központi alakja általában a prímás volt, aki hegedűn játszott és vezette a többi zenész. A hegedű mellett fontos hangszer a cimbalom, a brácsa és a nagybőgő is. Ezek a zenék lehetnek lassúak és szomorkás hangulatúak, de gyors, lendületes tánczenék is. A magyar cigányzene világszerte ismerté vált, és nagy hatással volt a magyar kultúrára. Az olá cigányzene eltér a hagyományos magyar cigányzenétől. Itt gyakran az ének kerül előtérbe, és sokszor kevés hangszer kíséri a dalokat. Jellegzetes ritmus hangszerek például a kanna, a taps vagy a kanál. Az ilyen zenék erősen ritmikusak és sok improvizációt tartalmaznak. A dalok gyakran a családról, szerelemről, az élet nehézségeiről vagy az örömről szólnak. Magyarországon a kajág és a parnograszt sokat tett azért, hogy ez a hagyomány szélesebb körben is ismert legyen. Spanyolországban a roma közösségek fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában. A flamenco egyszerre zene, ének és tánc. Erőteljes érzelmek, gyors ritmusok és szenvedélyes előadásmód jelzi. A flamenco világszerte népszerű műfajjá vált, amelyben a gitárjátéknak és az éneknek kiemelt szerepe van. A Balkánon élő roma közösségek zenéje szintén ismert. Ezekben a zenékben gyakran szerepelnek rezes hangszerek, például trombita vagy tuba. A balkáni roma zene gyors tempójú, energikus és táncos jellegű. Sok fesztiválon és ünnepségen ma is fontos része a közösségi életnek. Napjainkban a roma zene folyamatosan fejlődik. A hagyományos stílusok mellett megjelent a roma popzene, a mulatós és a modern könnyű zenei irányzat is. Sok előadó ötvözi a régi roma dallamokat modern hangzással, így a fiatalabb generációk számára is vonzóvá teszik ezt a csodálatos kultúrát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze, amelynek kapcsán mesélni fog nekünk a lemezről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm szépen, Tivadar, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm a meghívást, nagyon, nagyon sok szeretettel jövök mindig ide hozzád.
4: Közösségi médiából értesültem, hogy megjelent a lemezed, aminek nagyon megörültem, és ezért természetesen azonnal fel is kerestelek, hogy beszélj nekünk mindenféleképpen erről az új megjelenésről, de most tudtam meg, hogy ez annyira friss, hogy tulajdonképpen az adás napján jelenik meg a közösségi médiának azon a részén, ahol meg lehet hallgatni. Tehát Spotify, Apple Music, stb.
5: YouTube Music, mindenhol, igen.
4: Aha. Viszont a lemezt már a kezemben fogom. Ez a Varga Tivadar Trio and Friends. Uh-huh. Először is kiből áll a Varga Tivadar Trio? Mesélj nekünk.
5: A Varga Tivadar Trio ugye az így a közösségi médiában, YouTube-on, meg már van egyébként egy lemezünk, és ez a Veszeli János dobos, és a Gajer Feri bőgős, ugye ez egy tulajdonképpen egy kiszakadt ritmus szekciója a Budapest Rektánybennek.
4: Ahol te már régóta ott
5: hát,
4: vagy.
5: Hát ott vagyok már egy 7 éve, uh-huh. De nem a szó rossz értem, hogy kiszakadt, mert ugye mi még aktívan vagyunk a Rektányban is, meg a Feri az a Rektánynak a zenekar vezetője, uh-huh. Hanem így ezt már elmeséltem többször, hogy ugye véletlen helyettesítés folyamán kerültem be úgy a ritmus szekcióba, ami által bekerültem a Budapest Ragtime Bandbe, aztán ezt megbeszéltük, hogy csináljuk ezt a triót. Na most az van, hogy ezen a lemezen olyan emberek is játszanak, akiknek én a muzsikálására nőttem fel. Szóval, mm-hmm. hogy ilyen 10 évesen, meg ilyen kis ráckoromban hallgattam például a Robi Lakatost. Uh-huh. Ugye hát az ő hegedülése az ilyen kuriózom, hát szóval, hogy így az van. Ember meghallja és elolvad. Borzalmas technika, vér, time, minden tökéletes. És az, hogy eljött a lemezemre, az nekem komolyan ilyen sok volt. Komolyan. És amikor felhívtam, és azt mondta, hogy persze, tudod, ilyen nagyon fajn volt, és hogy ne, mit játszunk, tudod. És akkor végül is megbeszéltük, hogy mit játszunk, de aztán, amikor eljött a felvétel napja, akkor nem azt játszottuk, hanem megbeszéltük, hogy akkor legyen ez. Hát mondom, én ezt nem ismerem. De hogy nézzük már meg a kört, tudod, és akkor megnéztük a kört, és felvettük. Úgyhogy tulajdonképpen ezek ilyen a Robival ilyen jam-ként csináltuk meg ezeket a dolgokat, az intrókat. Például a Love and Rose-nak nem is tudtam, hogy van intrója. És ezt a Robi ott tanította meg nekem, és felvettük, és szerintem nagyon-nagyon jó lett. Most így tovább menve, ugye a Gyárfás István, hát szerintem mindenki ismeri, jazzgitáros, ugye a Csapó Krisztián, a Budapest Ragtime Bandben is énekel és pozanozik, és nekünk van egy külön duónk is, amivel rendszeresen járunk koncertezni, Kovács Laci szaxofonos barátom, aki egyébként klasszikus klarinétos, egy 10 éve kezdett el jazzt játszani, és most jelenleg úgy néz ki, hogy a Tony Lakatosnak az utódja, ezt most így mondanám, mert uh-huh. nagyon jó barátok is lettek, meg a Robi osztogatja meg a Facebookon a Lacinak a videóit, és nagyon büszke rá, hogy úgymond belőle táplálkozik. Csári Sanyi, ő egy klasszikus trombitás barátom, aki eljött egy számba, egy szólamot felfújni, és hát Botos Lajos is eljött énekelni két számot, egy Stevie Wonder számot és egy jazz standardet. Őt ugye a Hídgyülekezetből ismerhetjük, ott énekel, és ugye a híres Amerikában élő magyar származású jazz zongorista Botos Robi bátyja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugyanaz a vérmérséklet, csak énekbe. Szóval, hogy nagyon-nagyon szeretem az énekét, ahogy énekel. A Robi ugye megnyerte a Montreux-i jazz
4: festival,
5: a jazz zongora verseny, és az volt az egyik díja, hogy Oscar Peterson előtt játszhat. Ezt ő mesélte nekem el, mert ugye volt itt, eljött itthon Magyarországra, és beszélgettünk, és játszott Oscar Peterson trió előtt, azt hiszem egy órát játszhatott, és mondta, hogy kiment a színpadra, és az első sorban ültek a Michel Petrucciani, a Camilo, a George Duke, tudod, és mindenki jött a Peterson meghallgat, és tudod azt, hogy Petersonnak a
6: előzenekar.
5: Hát tulajdonképpen igen, de nem is ezt akarom mondani, hogy a Petersonnak a közönségének játszhatott. Aha. Tehát ez hatalmas dolog. És aztán ugye vacsora, és akkor a Peterson is ott van, tudod, és aztán megkérte a Peterson, hogy tanítsa a lányát zongorázni.
6: Hát ez óriási dolog.
5: Ez hatalmas, és a Robi ezt olyan jól mesélt el, lehet, hogy nem fogom tudni úgy átadni, de az volt, hogy a legelső órán az történt, hogy elment a Robi a Oscar Peterson otthonába, és elment az ajtóhoz, és nem mert bekopogni. Ezt így mesélte a Robi, és akkor ott kint járkált, ott az ház előtt, és ő nem tudta, hogy a Petersonéknak a ház előtt kamera van. És ők ezt bent végig nézték. Hogy a Robi ott, a szegény ott nem mer bemenni. És hát akkor végül becsöngetett, és aztán mondták neki, hogy hát ezt mi végignéztük, és úgy ment le az óra, hogy Robi tanította a lányt, a Peterson meg a másik szobából végignézte, meg hallgatta is, tudod. Úgyhogy szerintem ez olyan dolog, amit nem is tudom, hogy ez... Én nem tudom, mit csináltam volna a helyébe, szóval, hogy...
7: Igen. Óriási dolgok egyébként ezek, hogy ilyen zenészek vannak közöttünk.
5: Igen.
7: Ilyenek járnak közöttünk, akik egyáltalán egy légtérbe kerülhettek, akár egy Oscar Peterson-nal.
5: Hát hihetetlen. Igen. Igen. Hát én nem is tudom, mert feleségem szokta mondani, hogy mit csinálnál, ha találkoztatnál Petersonnal? Mondom, nem tudom. Tudod, hát szerintem sokkot kapnék, hogy tudod valami ilyesmit.
7: De visszatérve a lemezre, aminek egyébként a címét még nem is említettük, Gypsy Colors, vagyis cigány színek, roma színek. Uh-huh. Honnan jött ez az ötlet? Ez mit jelent számodra?
5: Az egész album címet egy saját kompozíciómra formáltam, aminek a címe Gypsy Blues. Na most ez a Gypsy Blues-t én meghangszereltem egy jazz szepsztetre, leírtam, meghangszereltük, és ugyanezt a dalt ezt feljátszottuk a Robival is. És ugye az egyik az nagyon jazzes lett, a másik meg ilyen romásabb. Uh-huh. Ugye maga a téma, ezt szokták mondani, hogy ilyen cimbalom, cigány cimbalom stílusú téma lett, ez egy mol blues, és beszélgettem pont a Laci barátommal az autóba, a Kovács Laci barátom, és mondom neki, hogy ez lesz a cím a lemeznek, és ilyen számok lesznek rajta. És mondja, tehát ez nagyon színes ez az album. Mi nem az lesz a címe, hogy Gypsy Color? Mondom, nagyon nagy ötlet. Mondom, az lesz a címe. És igazából így alakult, hogy nagyon színes az album, mindenféle zene van rajta, filmzene, saját dalok, Sting dalok, szóval, hogy tényleg minden van rajta.
7: Emeljünk ki néhány dalt ezek közül, hiszen tényleg annyira színes ez a felhozatal, hogy én is csak kapkodom a fejemet, és úgy látom, hogy például tényleg ez a Gypsy Blues, ez rajta van az egyes és a hatos tracken is, tehát az egyik egy sextet verzió, és a másik pedig akkor egy septet, a Robi Lakatos.
5: Nem, ez egy négyen vagyunk a Robival, trió plusz a Robi. Igen.
7: Miért akartátok feljátszani még külön így?
5: Ez az én ötletem volt, mert akartam hallani ezt a témát hegedűn, és a Robi, ahogy a Robi játsza, és a Robi bejött, és megtanulta a témát ott kb. 5 perc alatt se. És úgy eljátszott, és úgy megvariálta, hogy tudod, hát végem lett egyből, és fel is vettük gyorsan. És ugye ez nem az a tipikus jazzes, mert ugye a megírt verzió az nagyon-nagyon jazzes lett. Ugye nyilván jazz akkordokra írtam fel szaxofon, trombita és pozan rá hangszereltem, és ez a kvartett, ez pedig nagyon ilyen gyorsabbra is vettük a tempót, majd meghallgatja a közönség, nekem mind a kettő nagyon tetszik.
7: De ugyanaz a téma.
5: Ugyanaz a téma, mégis más.
7: Ez érdekes egyébként, hogy egy lemezen belül meghallgatható két különböző stílusban is ugyanaz a téma,
5: igen,
7: és ugyanaz a dal,
5: igen,
7: tulajdonképpen.
5: Igen,
7: ez nagyon érdekes, hogy teszi a dolgot. Viszont itt több dal is feltűnik tőled. Például Hallelujah Time.
5: Igen. Hát ez igazából azt az érzetet adja nekem, mikor én vasárnap reggelente elmegyek az aszódi gyülibe, és ugye van, meg tudod, néz az ember ilyen régi filmeket, amikor így a fekák bemennek a csörcsbe, és tudod, ilyen nagyon jó érzésed van, és én ezt próbáltam ott visszaadni. Nagyon vidám dal, én nagyon szeretem, jó gyors tempója van, szóval, hogy nem egy lassú dal.
7: A Cifra György díjas Varga Tibadal jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig hallgassuk meg az albumról a Hallelujah Time című dalt.

0: A Varga Tivadar trió előadásában hallgathattuk meg a Hallelujah Time című dalt. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz-zongoraművésszel, akinek napokban jelent meg legújabb lemeze.
1: Amit én még egyébként kiemelnék ebből a rengetegből, mert 15 dalt vettünk fel, 16 dalt vettünk fel egyébként két nap alatt, de egy dalt nem tettünk a lemezre, hanem csak a digitális platformokra került fel. Ez a Red Bull című dalom, saját szerzeményem. Ezt minden koncerten el szoktam mesélni ennek a történetét. Ez ugye én egy békési gyerek vagyok, és az ottani cigány telep mellett nőttünk fel, és volt ott egy testvéreimmel nap mint nap kimentünk fotbalozni, játszani, és ott a réten ott volt egy piros labda. És ugye ez a piros labda az enyém volt, de egyébként meg mindenkié volt. Szóval, hogy mindenki azt mondta, hogy ez az ő piros labdája. És ezzel a labdával addig játszottunk, ameddig nem is tudom, mi lett vele, így elnyelte a föld. Tehát tényleg valami lett vele. És az egyik testvérem az rám írt, hogy te emlékszel arra a piros labdára? És a mai napig élénken él bennem, hogy nézett ki, mindent tudok, minden paraméterét tudom, tényleg, mert annyit játszottunk vele. És mondtam, hogy tényleg, rá emlékszem. És én ezt papírra vetettem tulajdonképpen, hogy azt az érzést, amit már lehet a mai fiatalok már nem is feltétlenül tudnak, vagy éreznek, hogy nem érdekel semmit, tudod, a telefon, meg tévé, meg játék, hanem hogy az, mikor kimész a rétre, a barátaiddal, testvéreiddel, a kezedben van a zsíros kenyér, vagy nem tudom mi, és csak játszol, és focizol, és nem érdekel semmi, se akarja, se semmi, tudod, csak játszol. És ez az önfelett érzés, ezt írtam le, és meghangszereltük, és a dobosom mondta egyébként azt, hogy te, ez nagyon csikóreás dal lett. Aha. És akkor így lett az, hogy akkor én ezt fel is ajánlottam tulajdonképpen így a csikóre emlékére. Mert tényleg az lett egyébként, egy picit ilyen koreás világ, de nagyon-nagyon-nagyon szeretem játszani, és az emberek ezt a történetet is nagyon szeretik, ami a dalhoz fűződik.
0: A következő dal tőled Far Away, vagyis messze.
1: Igen, hát ez igazából ilyen honvágy volt. Ennek a témája azt hiszem Kínában jött.
0: Amikor a Ragtime-ben voltál Kínában.
1: Igen, voltunk Kínában, és valahogy így jött, tudod, hogy így nagyon sokat repültünk, nagyon sokat voltunk a felhők fölött, és jött egy ilyen téma a fejembe, és ezt leírtam. És igazából ennyi. És ezen a dalon játszik a gyárfás, ugye a fish velünk.
0: Uh-huh. Amiket itt te komponáltál, ezek mind tulajdonképpen jazzes művek. Jazzes dallamok
1: egyébként jazzes művek, de például pont a Far Away az, aminek nagyon sok a klasszikus akkordok benne. Szóval hogy elég sok klasszikus akkordot használok. Szeretem. Jók azok is, tudod.
0: Tehát a klasszikus alapok azok nyilván azért hallatszódnak nálad is. Sőt, gyakran hasonlítanak téged azért Oscar Petersonhoz is, hiszen nem csak azért, mert olyan fantasztikus technikád van, hanem a stílusod is időnként, vagy hát tudod utánozni az ő stílusát.
1: Igen. Hát abból merítek egyébként. Pont ezt, hogy mondod, tennap játszottunk a Mazeltov étteremben, a triómmal, és jött egy fickó, láttam, nagyon mosolyogott tőlünk, itt ami 10 méterre, és akkor itt mondott, Oscar Peterson. Tudod, és akkor mondtam neki, igen, tudod, és mosolyogtam. Igen, de nem magyar volt, mert próbáltam neki mondani, hogy gyere ide, beszéljünk, de nem nagyon értette, tudod, aztán közben játszottunk, de így felismerik az emberek, hogy tudod, hogy miből merít az ember. Hát én meg a Peterson, meg az Arte Tumvilág, nekem az a világom.
0: Hát ez még a klasszikus jazz.
1: Igen.
0: Ez a jazznek a fénykora.
1: Igen.
0: Mondjuk
1: igen.
0: Így legalábbis én azt tartom a fénykorának.
1: Abszolút.
0: Akkor ebbe egyetértünk.
1: Igen.
0: És tulajdonképpen a lemezen az összes dal alapvetően azért jazz ihletésre készült?
1: Egyáltalán nem, egyébként. Uh-huh. mert például van itt egy Sting dal, ugye Sting az egy pop énekes, az ötödik dal,
0: Törékeny.
1: Ez a Fragile, ugye? Ez a Törékeny című dal, ezt egyébként én így szoktam hívni, hogy Törékeny. A Fragile dal, ezt a érdekes, mert ezt a Csapó Krisztiánnal, nagyon, a Budapest Ragtime Band-del nagyon sokszor játsszuk, és akkora sikere van mindig, hogy nagyon legtöbbször odajönnek hozzánk, hogy nekik a Fragile tetszett, a Sting szám, olyan jól játsszuk, és olyan jól énekli a Krisztián, meg jók a szólók benne, és mondtam neki, hogy akkor vegyük már fel. Uh-huh. És ugye a Krisztián nem énekes, de nagyon jól énekel, és nagyon jól improvizált, tényleg, hát, hogy meghazudtol jazz énekeseket, ahogy improvizál, és hát én ezt kihasználva, ezt gyorsan a lemezemre fel is dobtuk, felvokálozta, megimprovizáltuk, adtunk neki egy szerkezetet, úgyhogy egy popdalt megcsináltunk tulajdonképpen egy ilyen jazz standardes köntösben.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most pedig erről az albumról hallgassuk meg a Fragile, vagyis Törékeny című dalt.

0: A Fragile, vagyis Törékeny című dalt hallgathattuk meg a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: De ha már itt a könnyed műfajoknál vagyunk, Edith Piafnak egy dala is szerepel a lemezen.
2: Igen, a La Vie en Rose. Hát én ezt a dalt nagyon szerettem. Hát ennek olyan hangulata van, tudod, és én ezt nem is gondoltam, hogy én ezt bárki mással játszanám fel a Robin kívül. Talán ezt a Robival még amikor felhívtam, hogy vállalná-e, akkor ezt mondtam meg, hogy ezt mindenféleképpen vegyük fel. És nem azt kérdezte, hogy melyik, hanem azt kérdezte, milyen hangnemben szeretnél. És akkor mondom, hogy amiben szeretnél. Nekem mindegy, tudod, aztán megcsináltam a kört a trióval, átnéztük, de az a profizmus, meg az a lazaság, amit a Robi hozott a lemezbe, az nagyon jó.
1: De ha már itt tartunk, azért meséld el nekünk, hogy mennyi energiabefektetést, mennyi készülést igényel egy ilyen CD-nek az elkészítése, hiszen az egy dolog, hogy vannak olyan vendégművészek a CD-n, mint Robi Lakatos is, aki oda megy mondjuk a felvételre, és olyat improvizál, hogy ilyet kidolgozni is nagyon nehéz lenne.
2: Igen.
1: De hát azért nyilván azért vannak olyan részei is az albumnak, ami azért elő van készítve ilyenkor.
2: Figyelj, igazából a triós felvételek, ahol nincsenek vendégművészek, azokat már van, hogy ilyen 5 éve játsszuk, és gyakoroljuk, és volt olyan, hogy a felvétel előtt is 2 héttel minden második nap több órára összeültünk. Például a Jaj, de jó habos ütemény című dalt, ugye ezt mindenki ismeri, ezt a könnyed dalt, ez egy filmzene, és hát ezt úgy meghangszereltem, hogy valakinek nem is jut eszébe feltétlen egyből a dal. De nagyon-nagyon könnyed, szóval nem azt kell képzelni, hogy ilyen free jazz lett, vagy ilyen avantgárd izék. Szóval egyáltalán nem, hanem felismerhető Peterson stílus egyébként ez is. Nagyon szeretik a közönség ezt a számot, szokták is tőlünk kérni. Na például ezt a dalt nagyon sokat próbáltuk. Az, hogy ilyen gyors tempót, hogy játszunk úgy, hogy legyen benne arrangs. Ezt is a közönségtől megkaptuk azt is, hogy milyen jó az, hogy nem csak darálás megy az improvizálásban, hanem jönnek arrangsok. És én ezt nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy az arrangsok azok jók legyenek. És legyenek. Mert ugye ne az legyen, hogy lemegy a dal, és akkor 40 kör improvizáció. Mert ezt megunja. Nyilván lehet, hogy a művész élvezi, hogy ott kiteljesedhet, de mégiscsak a közönségnek játszunk valahol, és ez nekem nagyon fontos, hogy ugye, ahogy a Peterson is csinálja, hogy izgalmas legyen, és jó legyen. És ezek az arancsok, ugye ez azt jelenti, hogy megy a dal, és egyfajta dallamot kitalálok, amit meghangszerelek a dalon belül. Ezt ugye a Big Band, Peterson mondta azt, hogy Big Band hangzást akar elérni a trióban. És nagyon sokszor ezt is érzem, hogy olyan, mint egy Big Band szólna a triójában. Olyan felrakásokat csinál, úgy szólal meg, mint hogyha egy Big Bandet akarna megszólaltatni. És én ez nagyon bennem van, és én ezt nagyon szeretem csinálni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. Most erről fogjuk meghallgatni a Gypsy Blues című dalt, melyen Robi Lakatos is közreműködik.

0: a Gypsy Blues című dalt hallgathattuk meg Robi Lakatos közreműködésével és a Varga Tivadar trió előadásában. Most pedig folytassuk beszélgetésünket a Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művésszel, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze.
1: És ezek szerint ez valahogy könnyebben eljut a közönséghez, meg hogyha végig ott van egyfajta dallam, akkor azt könnyebben meg tudja emészteni az átlag közönség is. Úgy érzed?
2: Kellenek támpontok.
1: Uh-huh. Igen, igen.
2: Kellenek támpontok. Ez, igen.
1: Visszatérve ismét a CD-re, olyan filmzenék is azért feltűnnek a CD-n, mint a Keresztapa.
2: Uh-huh. Igen, ezt is nagyon régen hangszereltem meg. Képzeld el, ezt körülbelül 2019-ben hangszereltem meg, aztán annyit játszottuk, ezt még a Diana Krall előtt is játszottuk, amikor előzenekara voltunk 22-ben, és talán ott játszottuk talán utoljára. És meguntuk, elfáradt, és most vettük elő a lemez előtt, mondtam a Ferének, vagy meg a Janinak, hogy vegyük fel. És akkor egy picit átvariáltuk, még egy-két helyen, és nagyon jó lett. Tettünk bele egy-két olyan aranzsot, amit ugye előbb beszéltünk, hogy az nagyon, nagyon kell bele, mert elég hosszú a téma, és azért egy trióval úgy megcsinálni, hogy izgalmas is legyen, a szóló is ugye izgalmas legyen. Hát volt bennem munka rendesen, de látszik is, hogy majdnem 7,5 perces lett, úgyhogy beletettünk mindent, de nem unalmas. Szóval hogy ez is elég jó lett.
1: Tehát ez egy lassú dal, ez egy lassú szám. Melyiket könnyebb feldolgozni, vagy melyiket könnyebb játszani, vagy ilyen szempontból mindegy, hogy most mondjuk egy picit jazzesebb változatban lassú vagy gyors a jellege, a karakter a dalnak?
2: Hát ez a témától függ egyébként, hogy dolgozott fel a témát. De egyébként szerintem mindegy, hogy gyors vagy lassú. Például itt van a Stevie Wonder szám, hogyha már itt tartunk, ugye a Stevie Wonder számnak ez a You Are the Sunshine, ez egy bossanova dal. Uh-huh. És mi megcsináltuk swingbe. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon jó lett. Ez a Gajer Feri ötlete volt. Bejött a Lali a próbára, egyszer próbáltunk egyébként a lemezre a Lalival, és mondta, mit vegyünk fel? Hát nem tudom, mit vegyünk fel? És néztünk számát, ezt annyira nem szeretném, mert ugye mégiscsak én voltam az, aki eldöntötte, és mondja Feri, tesz, hogy nem veszük fel azt a Stevie Wonder számot, mert ő ezt még nagyon régen, 30 évvel ezelőtt játszotta a Garaival, Garai Attilával, és az nagyon jó. Hát mondom, nézzük meg, hogy szól. És megnéztük, és nagyon jó lett. És egyébként az a durva, hogy a felvételen is, amikor bement, ugye megnyomtuk a piros gombot, megnyomta a felvétel gombot a Tomi, a Kontor Tomi vette fel a lemezt, akkor a Feri elkezdett szólózni a dal elején egyből. De úgy, hogy azt beszéltünk meg, hogy az elején játszunk egy picit, hogy a Lali rá hangolódjon a dal, és a Feri elkezdett szólózni. És egyből elreagáltuk. Szóval, hogy ez is egy ilyen kicsit jammes annyira spontán jöttek ott a dolgok, és minden jó lett, tudod, hogy elkezdett szólózni, és mentünk utána, és a Lali meg belépett a legjobb helyen, és elkezdte énekelni. Szóval, hogy nagyon jól lereagáltuk egymást.
1: Hát ez a pillanatnak a hangulata, ezt nagyon-nagyon nehéz megfogni, ez még koncerten is ritkán jön ennyire nagy összhangban, akkor ezek szerint, ahogy te ezt most így elmesélted.
2: Igen. Igen, bár mondjuk mi, ahogy mondtam is, már elég régóta játszunk együtt, 18 nyárán találkoztunk ugye legelőször a trióval. Azóta tényleg mindent tudunk, és ezt beszéltük is, hogy ez milyen jó, hogyha nekünk szólnak, hogy holnap után, nem tudom, Brüsszelbe kell egy koncertet adni, akkor nem kell gondolkodni azon, hogy mit játszunk, hanem bármikor tudunk, mert ugye ez egy olyan trió, ami aktív. Mm-hmm. És tudod, az, mikor már tudjuk azt, hogy mikor fogja befejezni a szólót. Erről is beszéltünk már ugye a trióval, hogy milyen jó, hogy már érzik, hogy én mikor fejezem be a mondatot, és akkor elkezdi a bőgő a szólót, vagy valami más történik, ami nem a zongora szól. Szóval, hogy nagyon fontos egymást érezni.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg legújabb lemeze. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk a jövő héten hétfőn is. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Legeton, Dérheni, Burai.
1: A mi zenéink
0: változatosan
1: rádiódik.
2: Tűnök a tömegből a stílel, mindegy, hogy laza vagy elegáns, mind a kettő stimmel, full

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja bum.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk továbbra is az albumról, az alkotói folyamat kulisszatitkairól, valamint arról, hogy hogyan lett Mága Zoltán zongoristája. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Szükség van ezekre az improvizatív jellegű előadásokra is, ezekre a jam sessionökre természetesen, ahol összetalálkoznak a különböző zenések, és akkor egy örömzenélés jön ki az egészből, de valójában az igazi érték tényleg ilyenkor szólal meg, amikor egy banda, egy kis zenekar, egy kis kamarazenekar össze van szokva, és már évek, szinte évtizedek óta együtt vannak, és egymás lélegzetvételét is ismerik. A Budapest Ragtime Bender is azért annyit játszottok együtt, hogy tényleg nagyon jól ismerhetitek akkor már egymást.
6: Persze, már mondjuk van köztünk egy jó nagy generációs különbség nyilván, de ugye a zenében nincs idő, és nincs tér, ott van egy nyelv, amit beszélünk, és ugye az, hogy a jammeken nagyon fontos, hogy az ember minél többet játszon, persze, de az, hogy mit tudom, elkezdünk egy blues-t játszani, és mindenki játszik azt, amit akar, annak is van egy varázsa. Meg az is van, mikor egy olyan dalt játszol, amit az előbb beszéltem, hogy ugye megvan hangszerelve, vannak benne aranzsok, az egy egészen más dolog. Szóval, hogy ez a jazznek a, hát úgymond, nem is tudom, hogy mondom, a piedesztára emelése, hogy úgy játszod el a dalt, hogy az, szóval, hogy leírható legyen maga a szerkezet is. Nem tudom, érthető-e, hogy mit akarok mondani, hogy nem az van, hogy csak így játszunk valamit, és élvezzük a pillanatot. Persze a leírt daloknál is, a leírt aranzsos daloknál is lehet élvezni, meg kell is élvezni a dalokat, de nagyon fontos az, hogy kompozíció legyen, ne csak játszás legyen, hanem kompozíció és komponálás legyen. Ez nekem nagyon fontos.
4: Visszatérve ismét a CD-hez, van itt egy olyan dal is, ami például Django Reinhardt szerzeménye, a Hungária.
6: Igen. Fú, hát ennek nagyon, nagyon, nagyon szerettem a sztoriát, mert én ezt a dalt nem ismertem a felvétel előtt még egy órával. És Robi mondja, te ezt játszol? Játszátok? Nem játszom, Robi, ezt a dalt, nem is tudom, hogy melyik. És akkor kikerestem az akkordvázat, a kört, és elfejvettük először. Hát mondom, nem lett olyan jó. Robi is mondta, játsszuk fel még egyszer, tudsz tenni jobban zongorázni. Felvettük másodjára. És mondja Robi, tehát te nem is zongoráztál most. Azt mondják, hogy te vagy a magyar Oscar Peterson. Tudsz tenni jobban. És tudod, már kimentem, mondom, hogy a Robi ezt mondja nekem, akkor nagyra kell magamat tenni. És akkor harmadjára felvettük, mert gyorsabb tempóba, és mondja Robi, na ez most jó volt, tudod, megnyugodtam. És hát, és kimegyünk hallgatni, és mondja, tudsz tenni jobban, tudod? És már negyedjére bementünk, felvettük, és már negyedjére már jó lett. És az a durva, hogy nem azt tettem a lemezre, nem a negyedik felvételt, hanem a harmadikat tettem rá, mert szerintem abban van a legnagyobb dög, meg aztán. És Robi meg olyat hegedül mind a négybe, hogy ez eszméletlen, tudod? Hát, és ez például ez egy olyan dal, ami jam nóta, de van benne koncepció. Az elején Robival beszélgettünk hegedűn és zongorán, és tulajdonképpen egy ilyen kétszólamú invenciót kreálunk ott a intróként. Nagyon-nagyon jó, én nagyon megszerettem ezt a dalt.
4: A másik, ami nekem nagyon felkelti az érdeklődésem, ez a Michel Legrand dal. Watch what happens. Nézd, hogy mi történik.
6: Uh-huh. Igen, ez egy olyan dal, amit én még a konziban tanultam meg. Mindig is nagyon szerettem volna játszani, de nem nagyon erő. Szóval, hogy egyedül szólóban játszottam, de így zenekarral nem. És ebben hát ilyen plusz, hogy tulajdonképpen ebben nincs dob. Ezt úgy vettük fel, hogy zongora, bőgő és gitár. És ugye ez egy bossanova dal, és mi eljátszottuk swingbe. És ezt tudja Petersonnak, ez egy azt hiszem 72-es Ronnie Scott koncertjén volt, ahol a Bernie Kessellel és a Pedersennel ugyanígy játszották el, így swingbe, és ez annyira tetszett nekem, hogy mondom, ezt valahogy így meg akarom én is csinálni, és annak a mintájára mi is felvettük, és nagyon-nagyon-nagyon jó lett. Én nagyon élveztem a felvételt.
4: A Cifra György díjas Farga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze. Most hallgassuk meg a Watch What Happens című dalt a Varga Tivadar Trio and Friends előadásában a Gypsy Colors című albumról.

0: Watch What Happens című dalt hallgattuk meg Varga Tivadar Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Color című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Varga Tivadar jazzzongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy minden dalnak van egy története, van hozzá egy emlék, egy érdekesség. Mi a helyzet például az utca napos oldalán című dallal? On the sunny side of the street.
2: Igen, hát ez nekem az egyébként az egyik kedvenc jazz standardem.
1: Aha.
2: És a Kovács Laci barátom, aki ugye a lemezen ezt a szólószámot szántam neki, nagyon megörült neki, és nagyon vidám témája van, nagyon szeretem, és igazából ennek úgy különösebb sztoria nincs, azon kívül, hogy nekem nagyon szeretem, nagyon vidám dal. Tettünk bele egy kis megírt dolgot, ami érdekessé teheti, de inkább ezt inkább úgy szántam, hogy ezt így játsszuk el, és improvizáljunk rá. Nagyon jól lett. A Laci egy picit a végét is megvariálta. Szerintem nagyon jól lett. Érdemes meghallgatni. Nagyon jó a hangulata.
0: A következő dal, amiről még nem beszéltünk, You Don't Know What Love Is It, tehát nem tudod, hogy mi is a szerelem.
2: Uh-huh. Igen, ez is egy vokális dal lett, a Botos Lali, ez a második szám, amit felénekelt.
0: Ezt kiválasztotta?
2: Ez ilyen közös dolog volt, mert én pont rá voltam kattanva egy George Benson lemezre, uh-huh, aminek most nem jut eszembe a neve, de biztos, hogy ha valaki ilyen nagy George Benson fan, az tudja, hogy melyik ez a lemez. Ő énekli, és hasonlóképpen vettük fel egy kis zongora intróval, szabadon elénekelve. Igazából kellett egy ballada, ugye, a lemezre, és ez lett a ballada.
0: Ja, világos.
2: Uh-huh. Úgyhogy ezért választottuk ezt ki. Én nagyon szeretem ezt a dalt. Feleségem azt mondta, hogy nagyon, nagyon szomorú a dal, de hát nem lehet mindig minden vidám, ugye? Mert pont a másik dal, a Steve Wonder szám, az meg egy nagyon vidám dal. Uh-huh.
0: 15 dal van egyébként az albumon, és ez pont a felénél, hát most a 8. ebben az esetben. Uh-huh. Tehát igen. Pont a vízválasztó, mondjuk így.
2: Igen.
0: Ez így direkt lett így ide szerkesztve?
2: Teljesen véletlenül.
0: És még egy dal van, amiről nem beszéltünk, I Wish You Love. Bár csak szeretnél?
2: Igen, ez is egy ilyen gypsy jazz dal. Szóval, hogy ilyen Django Reinhardt stílusú francia dal. Ennek az a sztoria, hogy játszottunk a Budapest Ragtime Band-del Prágában, egy jazzklubban, és énekeltem ezt a számot. Nem tudtam, hogy mi a címe.
0: Te énekelted?
2: Hát nem úgy énekeltem, hogy koncerten, nem dúdoltam, ugye.
0: Ja, ja.
2: A buszban, meg mindenhol, és nem jutott eszembe a címe, és a zenek, a Feri se tudta, és akkor ott odajött az ottani jazzklubnak a vezetője, hogy ez a szám, tudod? Uh-huh. És akkor tényleg, és akkor ott kikerestük, és én ezt már előtte hallgattam ezt a számot egy énekesnőtől, de nem tudtam, hogy mi ez, csak nagyon szeretem a témáját, és Robit kérdeztem, hogy játssza-e ezt a dalt, és annyit mondott, hogy milyen hangnemben.
0: És ő egyből tudta természetesen.
2: Persze, és akkor oda mentünk a felvételre, és mondja Robi, hogy az intróval kezdünk. Hát mondom, Robi, oké, de mondom, én nem tudom az intrót, ennek van intrója? És akkor mondta, tudod, és olyan jó volt, egyből otthon éreztem magam, hogy elmondta, és tudod, C-dur, és akkor itt fogja egy GBC-szét, tudod, romással, igen, tudod, igen. És annyira jó, álmodom, jó van, akkor tudod, ez jó lesz, és akkor elmondta, megcsináltuk, és megint kegyetlent rázott rá, nagyon jól eljátszotta. Aztán ebben van egy bőgőszóló is, ez egy picit ilyen nyugodtabb, ilyen nyolcados gypsy jazzes swinges dolog lett. Nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Nagyon szeretem.
0: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg Gypsy Colors című új lemeze. Most hallgassuk meg az I Wish You Love című dalt az albumról.

0: I Wish You Love című dalt hallgathattuk meg a Vargati Vadal Trio and Friends előadásában, a napokban megjelent Gypsy Colors című albumról. Most pedig folytatjuk a Cifra György díjas Vargati Vadal jazz-zongora művésszel készült beszélgetésemet.
1: Szóval nagyon színesre sikeredett ez a lemez. Vannak rajta improvizatív jellegű dalok, vannak megkomponált, megszerkesztett dalok, vannak olyanok, amiket már évek óta játszol, vannak olyanok, amiket akkor ismertél meg a felvételen. Ez nagyon érdekessé teszi ennek az albumnak a szerkezetét, a felépítését. És tulajdonképpen akkor ezek szerint ebből jött a cím, hogy Gypsy Colors.
2: Igen.
1: Beszéljünk egy picit a borítóról is, hiszen ennek is van egy története. Egyébként te vagy a borítón, és talán a háttérben egy felrobbanó csillag?
2: Hát valami ilyesmi, ilyen kicsit ilyen barokkos, nem is tudom, ilyen régi módi, talán egy picit ilyen rozsdás, nem tudom meghatározni pontosan mi ez. Lehet, hogy ez a felrobbanó csillag lesz a helyes válasz.
1: Minden esetre a színvilág az nagyon hangulatos, hát mivel ez egy barna zongorának néz ki, ahol ülsz, ez nagyon beleillik tulajdonképpen ebbe a színvilágba.
2: Igen, leginkább a színre mentem rá, hogy a színek stimmeljenek, ugye, mert itt pont egy ilyen kékes zakó van rajtam ezen a képen. Ez egyébként egy teljesen random fotó rólam, amit nem is tudom, kilőtt rólam, és annyira megtetszett, hogy mondom, akkor legyen ez a borító, és ami az érdekesség, hogy ezt tulajdonképpen én csináltam. Szóval, hogy kis AI segítséggel kipingálva itt-ott a fényeket megerősítve, itt-ott levéve ezt-azt, ez az én művem.
1: És ez hogy készült? Mesélj kérlek erről, mert ez nagyon izgalmas. Tehát megmondtad az AI-nak, hogy készítsen egy CD borítót, és akkor beadtál neki egy képet, vagy hogyan képzeljük el ezt, hogy
2: figyelj, ennek a folyamatát? Ez körülbelül egy hónapi munka, de úgy, hogy nem mindig volt rá idő, persze, hanem, hogy visszakerestem azt, amit akkor, szóval mindig beírtam valamit, és ChatGPT csinálj nekem egy ilyen fotót. És akkor ez nem tetszett, mert ott nagyon-nagyon látszott, hogy AI. Szóval, hogy ez ne legyen annyira AI, viszont a kiírás legyen nagyobb, a nevek legyenek ilyenek, és tudod, valamikor ez is rontja a neveket, nem úgy teszi be, ékezeteket nem tesz ki, vagy pont kitesz. Úgyhogy volt vele meló, aztán ugye van ez a Canva nevezetű alkalmazás, vagy program, amit ugyancsak a kiírásoknál használtam, de leginkább a ChatGPT volt, amit használtam. És a hátulját az pedig teljes mértékben egy grafikus kollega alkotta meg, a képeket elküldtem neki természetesen, és ugye ez nem AI egyáltalán, hanem ott teljesen meghagytuk a valódi képeket, és a zenészek szerepelnek rajta. Megmondom őszintén, hogy körülbelül 2 vagy 3 olyan kép volt az elejére, amire azt tudtam volna mondani, hogy ezt így bevállalom, nem rossz. Aztán megkérdeztem pár ismerősömet, akik zenészek, és láttak már pár borítót, hogy mi a véleményük, és ezt mondták ők is, egyébként nekem is ez tetszik a legjobban, ugye mosolygók, ott a zongora, igazából ez úgy én vagyok szerintem.
1: Nagyon jók egyébként a betűtípusok, a színek, tehát valahogy olyan összhang van rajta.
2: Én is ezt látom, igen, nagyon jól sikerült. Mondom, ezt volt benne segítségem, a Csapó Krisztián barátom is segített a stílus vagy típus kiválasztásában, meg ugye azt, hogy a Robi Lakatost én mindenféleképpen akartam, hogy ő kitűnjön. De nem tudtam, hogy szokás. És akkor itt jött ugye a grafikus, aki a kiadót ajánlott, akit a kiadó ajánlott, hogy keresem fel, és ő segített ebben, mert ő, bár pedig jól tudom, hogy nem egy Presser Gábor lemezt is grafikált már.
1: Tehát nagyon hasznos az AI, és nagyon sok munkafolyamatot ki lehet vele váltani.
2: Igen.
1: De amikor viszont valamiféle igazi szakmai elmélyült tudásra van szükség, akkor mégiscsak emberhez fordulunk. És ezt jó hallani egyébként.
2: Igen. Nagyon, tényleg nagyon sok. Szóval az, hogy ilyen képet tudtam én csinálni, ezt még én sem hittem el. És úgy, hogy igazából csak letöltöttem a programot, befizettem egy hónapot, hogy tudjam használni korlátlanul. És csak ilyen irány elveket adtam meg neki. Körülbelül 50 képet szerkesztettem meg, és rosszabbnál rosszabbak is voltak, meg jobbnál jobbak, de szerintem ez nagyon jó lett.
1: Igen, ez tényleg. Nagyon érdekelne, hogy miért tartottad fontosnak, hogy én ezt az albumot, ezt a CD-t kézbe tudjam fogni, aminek én egyébként nagyon örülök.
2: Figyelj, szerintem a lemez az ma már egy névjegykártya. Uh-huh. Szóval, hogyha oda jönnek hozzám egy zenélés után, hogy ki vagyok én, akkor szoktam adni lemezt, hogy itt vagyok, és meg lehet hallgatni. Meg hát azért ez mégiscsak egy ilyen korszak lezárás tulajdonképpen, hogy ez vagyok én, ennyi éves vagyok, most 33 éves vagyok, ezt tudtam én 33 évesen produkálni. Aztán a következő lemezemet 34 évesen fogom felvenni, aztán majd kíváncsiak, hogy akkor mit fog csinálni, vagy hogy milyen lemezt fog. Én még én magam is kíváncsi vagyok rá, mert nem tudom még. Persze van egy csomó ötlet, meg inspiráció, de aztán majd látjuk, nem tudom még.
1: De ha már így a jövő felmerült, akkor mondd el nekünk, hogy milyen jövőt tervezel ennek a lemeznek? Tehát lesz esetleg bemutató koncert?
2: Mindenféleképpen szeretnék lemezbemutató koncertet. Azt még pontosan nem tudom, hogy hol és mikor. Az első lemezemnek, ugye a Sunrise Nocturne-nek nem is Magyarországon volt a lemezbemutatója, hanem, ha jól emlékszem, Brüsszelben csináltuk meg, a Magyar Intézetben. Ez valószínű, hogy ez is valahol külföldön lesz. Nem azért, mert a magyar közönség nem szereti, vagy nem hajlik rá, hanem nem tudom, én valahogy ezt ilyen nem így beszorítva egy országba szeretném ezt a lemezt, hanem így legszívesebben kivinném.
1: Tehát ettől, hogy felkerül az internetre, és az interneten is hallgatható online számos különböző zenei szolgáltatón keresztül, így tulajdonképpen az egész világ megismerkedhet ezzel a CD-vel, ezzel az albummal.
2: Végül is igen. Jól be kell promózni, mert szerintem ez az anyag, ez nagyon jó lett. Szóval, hogy odaadtam pár olyan is, például az autószerelő ismerős, aki az autómat szereli, neki is adtam egy lemezt, hogy mert nekem fontos az, hogy egy lalikus, aki nem érti a jazzt. De tudom, hogy jó ízlése van, szóval, hogy nem most nem akarok neveket mondani, kiket hallgat, de meghallgatta és mondta, hogy neki nagyon tetszett. Szóval, hogy érti. Tudod, az van, hogy elindul a dal, és nagyon sok jazz dalba, mai ilyen free, meg nem tudom, ilyen jazzekben, hogy az ember úgy nem tudja, hogy hol tart.
1: Igen.
2: És ezt hallom az emberektől, hogy nem tudják, hogy hol tart. Hogy valamit játszanak, és mi azt tudod.
1: De ez nem kell laikusnak lenni, hiszen a szakma beliek is időnként ezzel így vannak. Az nem jó, hogyha az ember nem érti, hogy van ennek a szerkezete, hogy van ennek a kompozíciója, nem értem, miről szól az egész. Valahogy akkor valami hibázik.
2: Nagyon sok esetben a zenés se tudja maga, hogy hol tart egyébként. Aztán várják, hogy valaki beüsse az egyet. Egyébként ez tényleg így van. Ez egy olyan, mint hogyha egy Picasso elkezdene, vagy nem tudom, most nagy nevet akarok mondani, elkezd valamit úgy rajzolni. Nem tudja, mi lesz a vége. Tudod, és csak így felkeni. És jön a következő szín. Játszottam ilyen zenét is, nem élveztem. Uh-huh. Túlzottan. Én jobban szeretem azt, mikor van egy kör, és akkor ott meg lehet mutatni. Mert igazából vannak azok a zenészek mai napig olyan, mondjuk őket jazzmuzsikusoknak, akiket még nem hallottam jazz standardet játszani. Pedig hát igazából ott dől el minden, és ez nagyon fontos szerintem.
1: Ha már így a műfaji kitekintéseknél járunk, akkor mindenféleképpen említsük meg, hogy az életedben egy nagy változás történt néhány hete, hiszen te lettél Mága Zoltán zongoristája. Mesélj nekünk erről egy picit.
2: Igen, Rátanyi Robi mellett én vagyok a Mága Zoli zongoristája. Ezt képzeld el, ez úgy volt, hogy kb. Egy hónapja, másfél hónapja a Masa Tamás egyébként a Sabadszon Klezmer Band vezetője, ahol ott én zongorázom, felhívott, hogy délután 3-kor, hogy mit csinálsz. Hát mondom, Tamás, megyek tanítani, ahogy szoktam így délután, és mondtam erre, Zolinak nagyon kell lennie. Hát mondom, itt vagyok, hogy mit tudod, hogy hát ez Szabadkára kéne, mondom, Szabadkára, mondom, hogy? Mondom, megyek tanítani. És mondta, hogy 6-tól van a koncert. Szóval 3-kor hívott, hogy nekem 6-kor Szabadkán kéne legyek. És nyilván félreálltam autóval, átgondoltam, hogy a tanítást, ugye nagyon fontos nekem a tanítás, hogy azt hogy helyezem át, hogy a gyerekek megkapják az órát, és hogy ne legyen probléma. Aztán végül is sikerült úgy megoldani, hogy hazamentem, felvettem a ünnepi gulyámat, és azonnal rohantam ki. És az volt, hogy oda mentem 3:46-ra, elém tettek 5 darab kottát, és elindult a koncert. És mondtam az olyanak, hogy most akkor én lejátszom ezt az 5 dalt, és menjek ki. És mondtam, hogy végig kéne zongorázni. És 3 órás koncertet én ott végigültem. És fülelni kellett, hallgatni kellett a zenekart. És nyilván Brahms 1, Brahms 5, Róka tánc, és hasonló ilyen ugye híresebb darabok, amiket én még nem játszottam, de ismerek, szóval, hogy, és nyilván nem mindegyikbe kell zongora, de volt, hogy oda néztek, hogy most kéne játszani, tudod. Szóval, hogy ilyenek vannak, és ez először nekem annyira nem tetszett, hogy nem tudom, hogy mi történik, tudod.
1: Ez egy óriási felelősség egyébként. Tehát, hogy egy koncerten azonnal így próba nélkül becsöppen az ember. Főleg, hogyha alapvetően azért jazz muzsikus vagy.
2: Igen.
1: És hát mondjuk a Brahms egyet nem biztos, hogy akkor gyakran játszottad. Vagy a Róka táncot meg, aztán főleg nyilván.
2: Igen. És akkor azt le kell fülelni. Ja, ismerem a dalt, mert persze, még nagyon régen játszottam 4-kezessel a nővéremmel, szóval, hogy megvan valahol ott alul, mélyen, valahol ez megvan. De például van olyan dal, amit én kezdek be. És ott van 1500 ember, és néznek ott a zenészek, ott ugye rettenet jó zenészek vannak az Oli mellett, és akik őt kísérik, és akkor kezdjem el a dalt. És ott a kotta, tudok kottát olvasni nyilván, de te tudod azt, hogy most akkor én vagyok ott, és előttem egy rettenet jó klasszikus zongorista volt ott, a Cenerudi, és hát tudod, aztán nyilván bele kellett törődni, vagy nem törődni, bele kellett szokjak ebbe. Én jobban is szeretek fül után menni dolgok után. Szeretek egy picit úgy máshogy játszani, mint ahogy a kottában van írva. Hát ugye nem is hiába lettem jazzongorista. Nem feltétlenül szeretem a kottát követni. És ugye ma már felhívott a Rátonyi Robi 1-2 hete, nem hiszem, nagyon beteg voltam, hogy 3 nap múlva erdélyi turné Mága Zolival, és kéne vállaljam. És akkor mondom, hogy oké, akkor elvállalom, meggyógyultam, hál' Istennek, és második koncert után a Zoli, ugye hatalmas muzsikálások, hatalmas siker, mindenhol teltház, és oda szól a Zoli nekem, hogy szól hozzál valamit. Tudod, és mit szólozzak? Itt vagyok egy katolikus templomban, hideg van, a kezem is hideg, mit csináljak? És játszottam egy ilyen improvizációt, ilyen Petersonos világban, egy ilyen kis blúzos dolgot, ilyen stride-os az én világomban, és nagyon nagy sikere volt. Uh-huh. És aztán még kért máskor is a Zoli tőlem ilyen szólót. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tetszik neki a zongorázásom. Persze le kell hozni azokat a dolgokat, amik a zenekari repertoárban benne vannak, nyilván le kell kísérni Schindler listája, meg ilyen hasonló dalokat, amiket a Zoli nagyon jól játszik, és a zenekar is olyan szépen kísér, és ugye nekem bele kell szokni abba, hogy milyen egy cigány zenekarra játszani. Teljesen más a lüktetés. Szóval utánuk kell menni valahogy, nem. A jazzben az van, hogy 2-4 van, a cigánzenében meg valahogy úgy nincs tempó. Én ezt nem tudom megfogalmazni, ezt érezni kell. Úgyhogy ebben kezdek beleszokni, kezdem megérezni, úgyhogy nagyon-nagyon szeretek velük járni.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez tulajdonképpen neked is egy nagy tanulmány?
2: Hogyne.
1: Mert egyébként te is színesíted az egyéniségeddel a zenekart, hiszen ez is egy új szín volt az ő világukban. De akkor ez egy oda-vissza működő tanulási folyamat, amiről most is szó van.
2: Abszolút. Azt nekem meg kell tanuljak velük. Aztán nyilván van a kód, ugye le van írva a kottába a hangjegy, de azt ugye a zenévé kell tenni, és én eddig úgy voltam vele, hogy ami le van írva, azt lejátszom. Vagy kb. Úgy lejátszom, de az, hogy zenét csinálj vele úgy, hogy figyeld a bőgöst, hogy ő hol játsz a basszust, figyeld a csellót, hogy ő hogy formálja meg a hangokat, és te vele menjél a szólamokba. Szóval, hogy aztán figyeld a fuvolát is, mert ő is jön vagy veled együtt. Szóval, és ez még nagyon rosszul szól, hogyha nem vagytok együtt. Szóval, hogy nekem ez egy nagyon nagy feladat, és szeretem is csinálni most, mert eleinte nem szerettem, mert nem tudtam feltétlenül, hogy mire kell pontosan figyelni, de most így már túl vagyok egy pár koncerten velük, várom a várom a következő koncertet, mert élvezem.
1: De ez egészen más műfaj, mint amit eddig játszottál. Tehát ez egy könnyedebb műfaj, más közönséghez szól, és ennek azért nyilván megvan az előnye is.
2: Hát ez figyelj, ez a Zolinak a világa, a Mága Zolinak a világa, ami merőben más, mint az én világom. Ugye nyilván otthonról hozok dolgokat, mert nekem apu bőgős, cigány bőgős, nagyapám brácsos, szóval, hogy hallottam a villámcsárdást már, meg a Monti csárdást, de játszani még úgy, hogy frankó nagy zenekarban, ugye még nem történt. És kérdeztem is a Robit, ugye a Rátonyi Robit, hogy itt játszani kell, vagy hogy játszol? És mondta, hogy hát menj utánuk. Hát érezni kell. Szóval, hogyha így az ember nem muzsikus, a szó legjobb értelmében muzsikus, akkor nem felel meg ott. És egyébként nagyon sokan, ezt mondták nekem, nagyon sokan be akarnak a Mágával játszani. Több zeneakadémiát végzett klasszikus zongorista beajánlkozik a Robinál, hogy hát jönnék a Zolihoz, és hogy jól olvasok Kottát, meg itt, meg ott játszottam, és így a Zoli ugye viszi a Robi a kérést a Zolihoz, mert a Robinak meg kéne egy ember, aki ugye helyette van, és a Zoli mondta, hogy hát nem szeretné inkább. És nagyon örültem neki, hogy én rám azt mondta, hogy én mehetek. Úgyhogy valószínűleg onnan ismert egyébként az Zoli, hogy a fiának a nem tudom 18. vagy 20. szülinapján játszottunk a Sabatszunk Lezmerben a Stefánia palotában, és ott volt egy-két szólóm, amit úgy láttam, hogy figyelt, tudod, és szerintem, és ott nem is nagyon volt reakciója, csak így néha úgy oda nézett. És ő ezt így elraktározta magába, hogy úgy szerintem ez nem olyan rossz, tudod, és tök jó, hogy most ott vagyok. Nagyon, nagyon hálás vagyok neki, hogy ott lehetek.
1: A Cifra György díjas Varga Tivadar jazz zongora művész volt a mai vendégem, akinek pár nappal korábban jelent meg új lemeze Gypsy Colors címmel. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk holnap is a beszélgetésünk folytatásának érdekében. A viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dik.
4: Rólunk, neked.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: tovolyász.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Női felsővezetők álltak ki a roma fiatalok esélyegyenlősége mellett. Az esélyegyenlőség alapköve, hogy a tehetség kibontakozását ne a születési hely, a családi háttér vagy a származás határozza meg. Minden településen, minden társadalmi rétegben születnek tehetséges fiatalok. A lehetőségekhez való hozzáférés azonban korántsem egyenlő. Erre a máig súlyos társadalmi problémára hívta fel a figyelmet a Hungarian Business Leaders Forum kampánya, a Roma Kultúra Nemzetközi Napja alkalmából. A kezdeményezés mellé meghatározó női felsővezetők álltak, hogy közösen mondják ki, a tehetség kibontakozása nem múlhat azon, ki hová születik. A roma fiatalok esélyegyenlősége köré fókuszáló kampány egyik legerősebb üzenete, hogy a roma fiatalok előtt ma is számos láthatatlan akadály áll. Miközben Magyarország legnagyobb kisebbségéről beszélünk, a gazdasági és a vállalati vezetői szférában még mindig alig találkozunk roma szakemberekkel és döntéshozókkal. Ez azonban nem a képességek hiányát, hanem a mobilitás korlátait mutatja. A számok is ezt támasztják alá, a roma közösség foglalkoztatottsága jelentősen elmarad az országos átlagtól, a roma nők helyzete pedig nehezebb. A roma felnőttek mindössze kis százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és nagyon kevesen jutnak el fehér galléros pozíciókba. A háttérben összetett, generációkon átívelő strukturális problémák állhatnak. Az oktatási lehetőség hiánya, a kapcsolati tőke korlátozottsága és az intézményi akadályok egyaránt. Erre a problémára reagál a Romaster Alapítvány, amely 2007-ben indította el mentor programját a roma fiatalok támogatására. Az alapítvány ösztöndíjjal, vállalati mentorálással és hosszú távú szakmai támogatással segíti a tehetséges diákokat abban, hogy érettségit és felsőfokú végzettséget szerezzenek, majd pedig stabil karriert építsenek. Az elmúlt években közel 200 fiatal vett részt a programban, amely nem csak anyagi segítséget nyújt, hanem kapcsolati hálót, példaképpen